0: Európai Parlament elnöke pedig hangsúlyozta, Európa és az Egyesült Királyság akkor a legerősebbek, ha szoros partnerekként működnek együtt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió, pláne jó emberekkel, vidám emberekkel. És milyen jó, hogy így együtt még nem voltunk hárman. ABC sorrendben megyek, Dudi és Dénes, régi kedves barátunkat, és Till Attillát, az örök.
2: Sziasztok!
1: Az örök Hello, ismeretlen ismerőst a képernyőről. Érülünk nektek, most már nem csak arról a képernyőről, hanem más képernyőről is együtt is.
2: Együtt igen, is. Igen, van egy közös podcastünk, vagy vodcastnek hívjuk, mindig viccelődünk, hogy de nem a vodka miatt, nem a vodka miatt, mert vodcast, mert ez egy függőséggel foglalkozó beszélgetés sorozat, de van egy ilyen közös műsorunk.
1: Hát egy nagyon komoly misszió, én azért örülök, hogy itt vagytok, meg azért örülök, hogy elkezdtétek, mert Dénessel többször beszélgettünk, ugye hát a, nem csak a főváros, de a főváros mennyi emberét megmentette már a függőségektől. És kiterjesztve
3: hát még többet is meg lehetne, bár azért ők magukat mentették meg, én ebben csak némileg közreműködtem.
1: Jó, segítettél. Adtál nekik irányokat. Most ezt együtt teszitek meg.
3: Így van, igen, igen.
2: Hát igen, mert nekem volt, 2024-ben volt egy alkohollal foglalkozó filmem, az És mi van Tomival, és akkor rengeteg interjút kértek tőlem, és én tulajdonképpen akkor kezdtem el nyilvánosan beszélni arról, hogy hát nekem komoly alkohol problémáim voltak, hogy azért a droghasználat se volt mindig a legmegfelelőbb az én életemben.
3: Nem volt és optimális.
2: 15 éves koromtól cigarettáztam is mindig, az is egy jó nagy baromság, és most már 10 éve teljesen tiszta vagyok, semmi ilyesmit nem használok, és ebben a rengeteg interjúban az egyik érdekesség az volt, hogy a Dénest megismertem, aki egyébként először nekem nem is volt szimpatikus, mert morgott, ott volt a bemutatón, hepciáskodott, hogy a színészek
1: hát
2: miért isznak alkoholt. És én most rosszul lett, látod, most eszébe jutott, hogy miért itt kölyök ki magad. És szóval, nem is értettem, hogy miért mondja, hogy miért isznak a színészek. Hát a színészek ihatnak, hát bárki ihat, mert ő azt gondolta, hogy akkor egy ilyen alkohol ról szóló film, ami szintén némi hát azért tanítást is akar hordozni, vagy fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy a túlzott szerhasználat az miért nem jó, hogy ott mindenki legyen makulátlan. De hát ez nem így van. Nem arra esküdtek fel a színészek, hogy makulátlanok lesznek, hanem hogy szerepelnek ebben a filmben.
1: De közben meg lehet, ugye, a makulátlanná válni, nem az a cél? Hát azt mondod, most már 10 éve
2: makulátlanná válni annak kell, én inkább azt mondom, akinek ezzel komoly gondjai vannak. Tehát azt gyorsan tisztázzuk, hogy nem kell józanság nácinak lenni. Mi is néha belecsúszunk ebbe, mert mindig ilyenek ezek a józanok, de azért erre figyelni kell, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Tehát csodálatos szerekről vannak szó, mind az alkohol, mind a drogok, stb. Nem véletlenül vannak itt az emberiséggel több ezer éve. Tehát azért itt nagy varázslatok vannak, és én kimerem jelenteni, hogy soha semmi nem tudta úgy kisimítani az idegrendszeremet, mint két sör, vagy valami. De én azok közé, az emberek közé tartozom, akik nem tudják a mértéket tartani, és rá kellett jönnöm, hogy nekem a nulla alkoholfogyasztás a jobb.
1: Aha,
2: hosszú okay. távon, ez lemondással jár, és stb. De ha valaki tud inni, és valóban vannak szociális ivók, akiket nagyon irigylünk, azok nyugodtan ezt tegyék meg, annyi megjegyzésem van, aztán Dénes is elmondja véleményét a kulturált drogfogyasztásról, mert ő a drogos a csapatban, hogy azért sokkal több ember van, aki azt hiszi, hogy elbír a szerekkel, és valójában nem bír el. Tehát ha hallgatna a hozzátartozóira, ha valóban tükörbe nézne, akkor nagyon sok emberről kiderülne, hogy hát barátom, te sem vagy a legjobb fogyasztó, de ez egy másik téma.
1: Na, esküszöm, Dénes, mindjárt szóhoz jutsz te is, csak hadd mondjam el a hallgatóknak, igen, ez továbbra is egy kulturális műsor. Tehát amit most az elmúlt pár percben hallottak, azért nagyon fontos, hogy ti itt vagytok, mert közösséget építetek. Egy nagyon fontos misszióval, olyan közösséget, ahol azonosan gondolkodó emberek, és józanul, most már józanabbul gondolkodó emberek.
3: Igen, és szerintem ezek azok az emberek, akik nem akarnak úgy reggel felkelni, hogy bűntudatuk van, szégyenérzetük. Ezek olyan emberek, akiknek elegük van abból, hogy megrekedtek, ugyanazokat a köröket futják. Ezek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy szeretnének jelen lenni a családuk életében, ezek olyan emberek, akik nem feltétlenül lemondani akarnak valamiről, hanem szeretnének tovább menni az életükben, fejlődni és változni. Én azt gondolom, hogy az Optima zónában, amikor beszélgetünk a függőségről, akkor mind a kettőnkben az mélyen ott van, hogy mi nem valami ellen beszélünk, nem? Tehát, hanem, és te is ezt kifejtetted, hanem valami felé próbálunk haladni. Próbálunk optimalizálni, hát ezek ilyen szép szavak, azzal az emberi válni, akivé igazán képesek tudunk válni. Tehát szerintem ez ebben a nagyon fontos.
1: De én este még mindig itt vagy, nem messze tőlünk?
3: Igen,
1: itt
3: én vagyok. Sok helyen vagyok már ugye az online azóta térben is, de itt is vagyunk a közelben, így van.
1: És azért szimpatikus, még egyszer mondom, a ti missziótok, mert sok-sok tapasztalat, sok-sok élményanyag van benne. Egyrészt nyilván Tilla hozza a maga részét a tapasztalatokkal, meg mindazt, amit láttál a sok-sok
2: hát területen. Ez 30 év az
1: akkor a 30 éve. Dénes hozta szintén a sajátját, de közben meg gondold el azt az elképesztő tudásanyagot, meg hát amit hallasz a hozzád fordul. Kik ők? Kliensek, betegek, minek nevezzük őket?
3: Hát, hogyha most az Optima Zóna podcastről beszélgetünk, akkor én szerintem mi ott azt...
1: Hát, amiben te beviszed a saját tapasztalataidat, de azokat hozod a kliensekről.
3: Ja, így van, igen. Tehát én alapvetően addiktológiai tanácsadóként dolgozom, ugye én nem vagyok orvos, nem vagyok pszichiáter, a csapatunkban vannak magasan képzett szakemberek még rajtam kívül, de hogy alapvetően minket hozzátartozók keresnek meg nagyon sokszor, és ez is egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, hogy nem érdemes megvárni, míg a függő magától jelentkezik arra, hogy leszokjon, mert ez sokszor már nagyon későn történik.
1: Hanem lelkiismeret furdás nélkül a családtag nyugodtan?
3: Hogyne, persze, és a családtagoknak segítünk.
1: Abban, az árulásnak számít?
3: Hát lehet úgy csinálni, hogy annak tűnjön. Tehát az, amikor mondjuk valaki a fiára ráhívja a rendőrt, azért élheti meg úgy a gyerek, hogy anyám elárult, miközben az anyja ezt a kétségbeesésében tette, mert nem tudott jobbat kitalálni.
1: És félti.
3: És akkor ez árulásnak tűnik, de mondjuk valakiért megtenni mindent, amit tudok, azt szerintem nem árulás. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy a hozzátartozók az 50%-ot tudják csak beletenni, a másik részét a függőnek kell beletenni. Tehát megpróbálhatunk mindenkit megmenteni, nyilván nem tudunk mindenkit saját magától megmenteni, de sokkal több embert tudunk megmenteni, mint amennyiről gondoljuk, hogy megmenthető. Aha, ez egy nagyon fontos különbség.
1: Nagyon fontos gondolat. Elmondhatok egy kulisszatitkot?
3: Nyugodtan.
1: Ha már féltésnél tartunk. Na most Tilla egy icipicit később érkezett most a stúdióba. De amíg megérkezett Dénes, hát ha ötször nem hívott fel egyszer sem, és akkor ilyeneket mondott itt, amit aztán persze neked is mondott, ezzel nem kibeszélem őt a hátam előtt, hogy meghalt a Tilla, mi valami, miért nem jelentkezik a Tilla?
2: De mi sokat beszélünk, azért, mert pont egy fontos telefonban voltam, és nem tudtam letenni, közben próbáltam parkolni, és sokat beszélünk a Dénesen, és nincs hozzászokva, hogy nem ér el.
3: Így van, pontosan. Aha. Ezért megijedtem.
1: De te tényleg komolyan gondoltad, hogy baj
3: van? Én megijedtem, hogy baj van. Én azért, mert megszoktam, hogy vagy visszahív szinte azonnal, vagy elérhető, és akkor úgy beszélgettünk, mert ugye ősnek is nagyon sok dolga van.
2: Egyébként? Barátság, persze, igen. Szeretett barátság, de ezek a dolgok így jók, ezek így működnek jól. Én szerintem, ha együtt szerepelsz valakikkel, az mindig ad egy pluszt, hogyha barátok is vagytok. Az jó. Jó, meg ez normális, mert meg akarod ismerni a másikat, és akkor uhatatlanul az a jó út, hogyha megszereted, megkedveled, röhögsz rajta, mi röhögünk egymáson, felnézünk egymásra különböző dolgok miatt, különbözőek vagyunk, azok a különbözőségek nagyon jók, az kell, az külön kell, szóval egy jó páros, azt szerintem olyan, mint egy jó barátság, vagy akár mint egy szerelem, vagy egy párkapcsolat, hogy nem is teljesen te választod. Tehát ezt mi nem tudtuk előre, hogy ez ilyen működni.
1: Most mondhatnám, vagy kérdezhetném, hogy van-e barátság első látása, de hát azt mondtad, nem is volt szimpatikus Dénes.
2: Ez másoknál, én azért hallottam már ilyen barátságokról, hogy először nem volt szimpatikus, hogy tragikusan nem, csak nem értettem, hogy...
3: Az, hogy azt a sztorit nem lehet elmondani teljesen,
2: szigorú volt, amit nem értettem, igen, hogy miért kell szigorúnak lenni a színészekkel, hogyha azért, mert ők szerepelnek egy filmbe, ők ihatnak. Ez ilyen egyszerű. A Dénes szerint felelősségük lett volna, hogy a bemutatón is kólát igyanak,
3: csak
2: vagy tejet.
3: Csak elmondod a sztorit.
2: De nem, de ez miért akkor abban? De ezben nincs semmi
3: jó,
2: tabu.
3: De akkor mondjuk el, nekem az volt a megdöbbentő, hogy látom a színészeket józanul a vásznon, igen, beleélem magam, hogy ezek józanok, és tudom, lejön ugyanaz a csávó a vászonról, és ott utána iszogat. És akkor ez nekem olyan csalódás.
2: A Dénes azt hiszi, hogyha egy színésznő kurvát játszik egy filmbe, egy lejön a szívből, akkor az ugyan, hogy nem érti meg, hogy csak egy szerepben volt.
3: Jó van, na. Jó volt a film, beleéltem magam, örülj neki.
1: Kedves hallgatóink, a két úri ember azt hiszi, hogy a saját podcastját ülnek.
2: Ja, itt ennyit se lehet.
1: De minden szabad. Ez most egy szabadabb műsor. Valószínűleg ez az a téma, amiről így kell beszélni, ugye?
3: Igen, és ez szerintem ebben sikerült valami újat hoznunk, és ezt vissza is jelzik, hogy annyiszor kapjuk meg ezt, nem, hogy erről a nagyon nehéz témáról, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, megosztó téma, a függőség, ez körülbelül olyan megosztó, mint a klímaválság, vagy a politika. Uh-huh. Ha megnézitek, erről a témáról higgadtan emberek nagyon nehezen tudnak beszélgetni, nagyon sok a szélsőséges álláspont, és pont azt szokták visszajelezni, hogy olyan jó, hogy erről a nagyon nehéz, komoly témáról ilyen könnyedén, vidámon is tudunk beszélgetni, úgy, hogy megmarad a méltósága a témának, mert azért ugye a függőség az egy mentális betegség, nagyon sok fájdalom, dráma kapcsolódik hozzá, tehát nehéz ehhez jól hozzányúlni, de valahogy ezt nyilván a saját felépülésünk, a saját függőségünk kapcsán valószínűleg érezzük ennek az arányát, hogy ez hogy lehet. Illetve nagyon jó a közösség, mert a hallgatók bekapcsolódnak, kérdeznek, uh-huh, ugye mi ezt online, élőbe csináljuk.
1: Igen, igen.
3: És ez is nagyon fontos, hogy élőbe lehet kérdezni.
1: Kicsit olyan társadalmi szerepvállalás is ez nektek?
2: Hát ezek nagy szavak, de az, hogy közösséget, gondoltunk, hogy építsünk közösséget, és akik érintettek, vagy csak érdekli őket, azok mondják el ugyanúgy a véleményüket, mint mi, szóljanak hozzá a vendéghez, ez izgatott minket az elejétől. De ez ilyen sorstársi közösség, ez minden léptennyomon, különböző gyűléseken is ilyenekkel találkozik az ember, ez benne van ebben a
1: vannak
2: világban.
1: Vannak azok is, ugye?
2: Benne van ebben a világban, nagyon sokfajta gyűlés van, sokfajta rehab van, sokfajta segítőcsoport van, sokfajta szakember van, aki addiktológus, pszichológus, pszichiáter, aki sokfajta szinten próbál segíteni. Mi egy csepp vagyunk a tengerbe, amiben mi pont műsor vagyunk, de
1: nem keverik össze a nézők, hallgatók?
2: Hát nem keveretik össze, a Dénes mindig hosszan elmondja az intelmeit, hogy ez nem helyettesít egy terápiát.
1: Aha.
3: És ez fontos, és nagyon jó, hogy behoztad ezt, mert egyébként ezzel nekünk is oda kell figyelnünk, hogy tulajdonképpen az önsegítés az bár nagyon fontos és működik, de nem veheti át a terápia helyét, mert sokszor pont a mai világban, ahol ennyi podcast van, ennyi műsor, ennyi önsegítő irodalom, az emberek hajlamosak azt hinni, hogy azzal, hogy elolvasnak egy könyvet, meg egy Optima Zóna adást meghallgatnak,
1: az már terápia.
3: Már terápia, aha, és már jól is vagyok. Felkapunk egy-két jó gondolatot, van egy aha élményünk, de ez nagyon sokszor ad egy kompetencia illúziót, hogy én most már mindent tudok, mindent megfejtettem, mert mondjuk elolvastam egy jó pszichológiai könyvet, és ez nagyon félre tud vinni. Ez az önsegítő univerzumnak egy nagy kockázata sajnos. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy miért van ekkora igény ezekre, mert hogy az emberek alapvetően maguktól próbálnak változni, és pont a függőség kapcsán mondjuk azt, hogy magadtól úgyse tudsz változni, és ez nem igaz. Mert tudományosan alá tudjuk támasztani, hogy a legtöbb ember a világon a káros szokásaitól külső segítség nélkül szabadul meg, legyen az akár alkohol vagy dohányzás. Nyilván van olyan
1: súlyos... Túlzott ételfogyasztás is?
3: Igen, akár az is, így van. Az ember képes önmagát meghaladni, egyszerűen így vagyunk legyártva, megteremtve.
2: De egyrészt nem mindenki, tehát ebben nem mindenki, most nem van, mindenki, meg, van, hogy, meg hogy miért, milyen hatások kapcsán, és akkor ott már nagyon erősen ott vannak a szakemberek is, vagy csoportok, vagy bármi, tehát azért ez egy jó nagy mix, nem? Amiben így oda-vissza röpködnek a hatások.
3: Uh-huh. Tehát nem az a kérdés, hogy önsegítés vagy terápia, hanem az, hogy mikor mennyi önsegítés és mikor mennyi terápia. Tehát ez nem zárja ki, igen, a kettő egymást, ez egymásra épül. Sokszor elkezdődik az önsegítéssel, és mondja a függő, hogy figyelj, rájöttem, hogy most már tényleg nem megy magamtól. Megpróbáltam, eddig semmilyen eredményt nem értem el, majd most segítséggel. És akkor ilyenkor mondom mindig, hogy ez nagyon jó, de azért nem mondta, hogy semmit nem értél el. Uh-huh. Mert az, amit az önsegítésben megtettél, az már az útnak egy része. Minden egyes sikertelen leszokási kísérlet is beépül, azok tanulási élmények. Ezt próbáljuk propagálni, tanítani.
2: Hát igen, és minden kis kommunikációs morzsa, minden kis önelemzés, minden számít. Egy ilyen típusú műsornak, mint az Optima Zone, a mi műsorunknak is az a értelme, hogy bár rengeteg információ ér minket a világba, azért például még mindig nem beszélünk eleget, nem kommunikálunk eleget, mondjuk az alkoholfogyasztás hátulütőiről, uh-huh. hogy a társadalom milyen elfogadó, hogy hogyan tukmálják rád már gyerekkorodtól, vagy kamaszkorodtól, hogy a drog az egy elítélt dolog, de az meg menő, az meg mindig egyre menőbb, elítélik, de azért itt van menő? A filmekben. Egyre mindig menő, hát mindig menő.
3: Hát igen,
2: valahol kokainozni, stb. Az menő is. Tudod, tehát sok minden olyan dolog társul hozzá, ami igenis hat a fiatalokra, és az alkohol az meg tényleg a tradicionális kábítószerünk, az jön a kultúrával. Uh-huh. Az benne van, az ünnepekben, az mindenütt ott van.
1: Tehát, pont azért kell erről beszélni.
2: Ezért van a mi műsorunk, és hogy beszéljünk minél, rágjuk ezt a gittet, hogy mi a probléma itt, mert sok probléma van. Sok probléma van, és egyébként képes vagy ezekből a problémákból valahogy kijönni, de biztos, hogy valami fajta kommunikáció nélkül nem. Tehát valahogy meg kell fogalmaznod előbb vagy utóbb a bajaidat. Erre kell találnod társakat, segítőket, akár profi szakembereket, akár csak olyan tapasztalati embert, amilyen én is vagyok, vagy a Dénes, hogy bár mondjuk a Dénes a szakember, hogy akikkel könnyedén is lehet erről beszélni, nem csak ilyen kvázi orvosi közegbe. Nagyon fontos, hogy haladj egy úton, nagyon fontos, hogy megértsd, hogy sok mindenki foglalkozik ezzel, és ez nem ciki, nem baj. Valószínűleg mindennél rosszabb, ha nem fogsz ezzel foglalkozni, és meghalsz a végén. Tudod, se neked, se a családodnak, se senkinek nem az lesz a legjobb megoldás.
3: Igen, és ez egy nagyon-nagyon intim téma, én azt látom.
1: Tehát, még mindig?
3: Igen, olyan értemben intim, hogy mondta Tilla, hogy mennyire jelen van az életünkben, és jelen is lesz az alkohol és a drog is, de igazából ez nem is ezt jelenti, hanem ez azt jelenti, hogy mi emberek jogot formálunk arra, hogy azt tegyünk magunkkal, amit akarunk, úgy jussunk boldogsághoz, enyhüléshez, ahogy szeretnénk, és senki nem mondja meg nekem azt, hogy én mivel csillapítom a lelki fájdalmamat, vagy éppen mivel pörgetem fel magam. Mindenki csinálja, én is hadd csináljam. Ez egy kicsit olyan, mint hogy nem szólunk be a másiknak, hogy miért úgy ülsz a WC-n, ahogy ülsz a WC-n, hanem az egy privát dolog. És a függőség univerzuma is ilyen, és fontos ugyanakkor valahogy ezt az intim témát jól megközelíteni. De nagyon sok ilyen van az életünkben, akár mondjuk, hogy csak a szexuális zavarokat, problémákat nézzük. Hány olyan probléma van, ami kapcsán ott van a szégyen, és ciki elmenni. Nem akarom letolni a gatyámat, nem akarom elmondani az orvosnak, hogy merevedési problémám van, és sorolhatnám, vagy függőségi gondom van. Ugye ezt azért hoztam be, mert a kettő egyébként nagyon gyakran együtt jár. A szerhasználat és a különböző szexuális problémák, és hogyha csak ebbe belegondolunk, hogy akkor ez milyen mértékben kapcsolatgyilkos ez a probléma. És emberek szenvednek, az életminőség embereknek romlik, házasságokban emberek elmagányosodnak, miközben a megoldás ott van, hogy beszéljünk erről, menjünk oda, merjünk segítséget kérni, csak tény és való, és szerintem ebben van egy küldetése az Optima Zone-nak, hogy mi szakemberek is sokszor úgy viszonyulunk a kliensekhez, hogy abban van egy olyan érzés, hogy a kliens érezheti úgy, hogy ő nem kap kellő megértést, figyelmet. Tehát a függőség az őrület világa, ebben nagyon sok előítélet van. Igen, és ugye nekünk is szakembereknek fejlődni kell a kommunikációnkban, hogy akarjanak hozzánk jönni. Tehát ugye mindig szokták az orvosok hibáztatni a betegeket, hogy miért nem mész rákszűrésre. Mi van akkor, hogyha nem jól kínáljuk föl? Miért nem mész leszokni? Mi van akkor, hogyha a szakember nem kínálja fel jól? És most magamról beszélek, senki másról. Ez nem a szakmám kritikája, hanem ez a saját magam kritikája, hogy nekem kell tudnom a józanságról úgy beszélni, hogy az valakinek vonzó legyen, mert ez egy nehezen eladható.
1: Tök jó, és én mindig azt mondtam a gyermekeimnek is, hogy gyerekek, hát nem megy a matek, hát nem a matek tanárnak a felelősség, hogy megszerettesse azt a tantárgyat?
2: Persze, hát ezek is ilyen összetett kérdések, de szerintem az is intimitás egyébként, hogy ki hogyan szorong, kinek hogy sikerül a saját magánélete, hogy sikerül a karrierje, a párkapcsolata, milyen a viszonya a szüleivel. Rendkívül sok csomagot hozunk a gyerekkorból. Van, akinek jobb a gyerekkora, van, akinek kevésbé, van, aki titkolja, van, aki próbálja megváltoztatni, van, aki menekül előle, van, aki fürdőzik benne, még túlzottan benne maradt, még mindig gyerek, pedig már 40 éves. Szóval sokféle olyan dolog lehet az életben, ami nagy

0: pánikbeteg leszel előbb vagy utóbb, és komoly bajok lesznek, és nem fog működni az életed, és nem baj, ha egyre több helyen beszélnek ilyen dolgokról, hogy na akkor mi a teendő? Most akkor mit kell gondolnom magamról, ha reszketek és félek attól a beismeréstől, hogy annyi minden nem működik az életemben.
1: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Dudis Dénesnek és Till Attilának is nagyon örülök, mert roppant fontos témákat hoztak. Igen, amit hallanak a háttérben, az egy valami fajta fúrás lehet itt a szomszédban, de hát talán...
2: Minket nem zavar,
1: mert valószínűleg ilyen a függőség is, nem? Hogy ott mindenfajta
3: zajokkal
1: próbálkoznak
3: igen.
1: hatást kelteni, aztán ki így, ki úgy kezeli ezeket. Felsoroljuk gyorsan, hogy milyen függőségek vannak, mert a két adott...
2: Felsorolhatatlan, de próbáljuk meg ez a DNS területen.
3: Jó, hát ugye két nagy csoport van, vannak a kémiai függőségek, meg az úgynevezett viselkedéses függőségek, tehát alkohol, különböző drogok, gyógyszerek, és akkor a másik nagy csoportban van a szerencsejáték, szex, munkamánia, online videójátékok.
1: Tehát a munkamánia
2: is ott az... már nagyon sok minden van, tudod, én azt szoktam mondani, hogy azért nagyjából mindenki érintett valamilyen szinten, mert annyit nyomkodjuk a telefont, annyit lógunk az

0: interneten annyi infót viszünk, hogy valószínűleg képernyőfüggők vagyunk mindannyian. Ott van egy nagy baj.
1: Igen, igen, de pont egyébként az online játék függőség kapcsán van egy érdekes adat, ami szerintem rávilágít a függőség, más függőség természetére is. Ugye azt szokták gondolni, hogyha valaki egész nap a játék előtt ül és játszik, tehát nagyon sok időt tölt vele, akkor ez a bizonyíték arra, hogy ő függő. Miközben nem, mert az online videójáték függőségeknek a kritériuma sokkal inkább abban van, hogy csak a játékban vagyok-e sikeres fönt, vagy a való életben is azt tudok-e lenni. Tehát annál van a probléma, aki a való életben nem tud jól funkcionálni, ott nincsenek sikerei, ott nem tud kapcsolódni, csak a játékban, abban a párhuzamos univerzumban, ezt tekintjük már problémának. Tehát önmagában, hogy én mennyit iszok, mennyit játszom, az még nem jelenti azt, hogy én függő vagyok, és sokkal inkább onnan érdemes megfogni, és ezt próbáljuk az optima zónába is kommunikálni, meg minden felületen, hogy nem az a kérdés, hogy mennyit iszol, mennyit drogozol, hanem milyen eszközeid vannak ahhoz, hogy az életben tudj boldogulni. Tudsz-e jól kommunikálni, problémákat megoldani, segítséget kérni, mások érzelmeit kódolni, a saját érzéseidet érteni, ahhoz kapcsolódni, kifejezni az érzéseket. Tehát igazából mi a tanácsadásban életkészségeket tanítunk, olyan eszközöket adunk az emberek kezével, amivel a mindennapokban tudnak boldogulni. És akkor okafogyottá válik a használat, mint egy helytelen eszközhasználat.
2: Te tudtad, hogy mivel foglalkozik, Tilla?
0: A megismerkedésünk előtt nem, 2 évvel ezelőtt igen, nem tudtam. Nekem nem került így a látóterembe a Dénes, tehát én nem vele kezdtem el leszokni, vagy
2: de olyanokkal találkoztál, akiknek megváltoztatta az életét?
0: Olyan emberrel igen. Már? Találkoztam már olyan emberrel.
2: Aki be is állt.
0: Azok a nézőink is sok esetben, vagy szóval itt van egy ilyen átfedés, hogy hallgatók.
2: Ők a józanság pártján állnak? A ti közösségetek?
0: Hát egy biztos vannak, visszaesők is, meg józanok, de hát nyilván szerintem ebben az az érdekes, hogy akit ez a téma érdekel, vagy hallgat minket, az valamilyen értelemben érintett, hogy most épp aktív, vagy józan, vagy hozzátartozó, vagy szerhasználó, vagy bármilyen függő, abból biztos, hogy egy ilyen sokszínű képet mutatnak, de valami érdekli őket, valami borzolja őket, ami miatt képesek hallgatni minket, és nem politikát meg egyebet nyomnak az agyukba helyett.
1: Igen, és, azt is igen és nem tudom, hogy a kérdésed erre vonatkozott, de bízom benne, hogy mi egy más hangon tudunk szólni.
2: Hát ez a lényeg, hogy
1: igen, és hogy
2: a olyan, megszólítás.
1: Igen, és olyanok jönnek oda, mondjuk akik lehet, hogy máshol nem érzik azt, hogy nekik ez a fajta út, vagy ez a fajta beszédmód annyira nem szimpatikus. Ugye nagy univerzum ez a függőség univerzum, nagyon sokfélék vagyunk, mindenki a maga szintjén nyomorog, és azt gondolom, hogy mindenkinek olyan segítséget kell felkínálni, ami neki szimpatikus. Tehát vannak azért itt szekértáborok, ezt szerintem ki kell mondani. Mint minden területen vannak iskolák, van, aki inkább ezt gondolja, valaki inkább azt, a szakmámonkon belül is vannak viták. Mi a magunk módján önmagunkat adva bizonyos típusú embereket szólítunk meg valószínűleg, lehet, hogy mások máshol találják meg, és ez így van jól. Tehát mi szerintem adjuk magunkat, a Tilla a sokkal elkismeretesebb, mint én. Ő nagyon készül minden adásra, ő nagyon utána...
0: De az inkább olyan, mint egy szerkesztői elv. Hát, tehát a tapasztalat az mind a kettőnknél ott van, a Dénesnél még jobban is, tehát szerintem ő jobban túltolta, mint én, bár nagyon más a drog, meg az alkohol, tehát az alkoholt azt hosszan el lehet húzni.
1: Igen.
0: Ez szóval igaz, Tilla, de szerintem készül. Őszinték vagyunk, próbálunk őszinték lenni, és nem vagyunk valamilyenek, hanem eléggé belerakjuk magunkat a lehető legegyszerűbb módon ebbe a műsorba, és ez talán érződik. Az, hogyha valaki nem szeret minket, vagy mást gondol, vagy mit tudom én, ez velejárója ennek az egész világnak, hogy itt is vannak különbözőségek, ahogy Dénes is mondta, hogy mindenki válogathat magának megfelelő embert, akivel beszélgetni akar.
2: A kérdés lényege tulajdonképpen még el sem jutottam addig, hogy Tilla, amikor te találkoztál Dénessel, akkor te már tiszta voltál.
0: Így már mondtad? Bőven, mondom én 10 éve.
2: De ha mondjuk 10 éve korábban találkozol vele, ő segíthetett volna neked? Hallgattál volna rá abban az állapotodban?
0: Hát általában én senkire nem hallgattam, tehát, de nem azért, mert nem akartam hallgatni, hanem én a dr. Igó Péterhez jártam, egy nagyon híres pszichiáter az addiktológiába, és rá is úgy hallgattam, hogy egyszerre hallgattam, és nem hallgattam, tehát én az a vergődő leszokó voltam, aki hosszan vergődött szakember segítségével, ezzel sincs semmi baj, ez teljesen normális. Tehát ez hozzátartozik a játékhoz, ez nagyon sokan rehabon is, nagyon magas, nálam sokkal nehezebb esetek, magasabb szinten elzárt intézménybe is képesek eljátszani, és utána kijönnek egy év elzárt tisztaság után, az puff visszaesnek, szóval, hogy ez a, ugye Dénes, tehát ez nem ilyen egyszerű.
1: Fordítva
0: nem tudom, hogy tudott volna, tehát lehet, hogy tudott volna segíteni, lehet, hogy nem. Lehet, hogy megérintett volna valamivel, de lehet, hogy nem, ezt nehéz megmondani. Én abban például hiszek, hogy minden ember életében eljön az a pont, amikor valóban képes megváltozni. Előtte is vannak változásai, de az igazi tuti változás, hogy miért jön el valakinél, azért az nem teljesen egy szakember váltja ki, hanem a saját élete érkezik el egy olyan pontra, hogy valahogy képessé válik erre.
1: Érdekes fordítva, hogy én azt tapasztaltam a művész világban dolgozó klienseim kapcsán. Én
2: gondolom sokan vannak.
1: Hogy nagyon nehéz velük egy szisztematikus, rendszeres programot fölállítani, vagy mondom egyszerűbben, hogy hetente jöjjenek. Aha. Hanem nagyon hektikusak. Jön, nem jön, kitalálja, hogy menjek én valahová. Szóval nagyon érdekes, hogy, és ezért egy kicsit ez nehéz szakmailag, hogy a kerettartás az valahogy, mint hogyha más lenne a művész világban dolgozóknál. Ez nem kritika, ez egy ilyen objektív megfigyelés. Még vannak olyanok, akik nagyon szépen rendszeresen járnak, és akkor ez
0: kicsit nekünk... szerintem ez összefügg az, hogy mekkora a baj. Ha nagy a baj, akkor hirtelen rendszer szeretőbb lesz az ember. Aha. Tehát akik nagyon elmaradoznak, azok nincsenek olyan rosszul, akkor szerintem vagy pedig nagyon rosszul vannak, és nagyon benne vannak a buliba, és nincs idő elmenni.
1: Ők mindig arra hivatkoznak, hogy nincs időm. Ja, fellépés hát van, feladat van, dolog van, próbálok.
2: Nektek se kevesebb az időtök, mégis csináljátok. Igen. Viszitek a fáklyát.
0: Hát igen, de itt ez egy önterápia is, és nekünk...
2: De még a mai a napig az, mind a kettőtöknek?
0: Ez egy életre szól. Tehát persze, hát mindig bevetjük magunkat, és magunkról is gondolkozunk. Nincs megállás, de ez nem baj. Ez pont, hogy jó. Szerintem mindannyiunk, de ez más függőkre is igaz, mindenkinek az élete része az, hogy gondolkozik magán, és építgeti magát, és nem ereszt le, nem adja át magát annak, hogy minden oké, meggyógyultam, most már mindent lehet, akár még egy sört is ihatnék, vagy egy jointra rácsattinthatnék. Nem, pont ez a lényeg, hogy nem.
1: Tehát, hogy igen, ilyen, de ez...
0: Ne kezd el ezt a most már milyen jól vagyok típusú. Aha.
1: De ez dolgot. Minden emberre igaz azért alapvetően. Mindjárt megyünk végig itt az életünk útján, és mindig vannak újabb és újabb szakaszok, mindig újabb kihívások vannak. Tehát ugye ezért fontosak ezek a bizonyos életkészségek, hogy mit kezdek azzal, amikor a gyerekeim fölnőnek, mit kezdek azzal, hogyha hivatást kell váltanom. Nyilván a függők, azok érzékenyebbek tudnak lenni bizonyos stressz helyzetekre, olyan mélyen beégett viselkedésmód a szerhasználat, hogy visszajön az ösztönös reakció, hogy esetleg újra használjak, de más is szét tud esni, tehát az, hogy szétesünk, az nem a függők privilégiuma, az az emberi...
0: Hát, szerintem ez az egész tényleg arról szól, hogy milyen fajta megoldásokat, gyógyíreket, ilyen tényleg ilyen lelki raktapaszokat, stb.-ket találsz ki magadnak, amik nem szólnak örökre, hanem folyamatosan kell őket használni. Valójában az élet az tényleg egy olyan játék, amiben óhatatlanul mindenfajta helyzetekre, munkahelyi, párkapcsolati, barátság, bármilyen helyzetre próbálunk ilyen megoldásokat találni, mert mindig adódnak konfliktusok, mindig adódnak olyan szituációk, például amiben mondjuk nem te vagy a legjobb, és akkor azzal kell valamit kezdeni. Vagy te vagy a legjobb, és azzal kell valamit kezdeni, mert az sem olyan egyszerű, te vagy a legjobb. És ugye ezeket a megoldásokat sokszor rosszul találjuk ki. Elkezdjük például az alkoholt, vagy a drogokat, vagy a szerencsejáték függőséget, vagy túltolt munkát, sportot, bármit olyan megoldásnak használni, ami csak ideig, óráig old meg dolgokat, de valójában nem teljesen. És aztán, amikor ezekről leszokunk, és már másfajta megoldásokat keresünk, azokkal is foglalkozni kell, mert nincs tuti megoldás, nincs olyan, ami örökre, nincs olyan, ami örökre megment, hanem valahogy így figyelni kell. Ez az élet egy ilyen játék. Figyelni kell, érzékenynek kell maradni, látni kell dolgokat, és variálni kell a dolgokat, a lelkedet is állandóan új helyzetekhez kell, meg új érzelmekhez szabni, mert valahogy ez a dolog mozgásban van.
1: Idefelé jövet beszélgettem egy nagyon ismert, nagyon sikeres üzletemberrel, nem kliensem, nincsenek addikciós problémái, mondta, hogy eljutott oda, hogy kiégett, elment egy pszichiáterhez, és azt vette észre magán, hogy amióta jár a pszichiáterhez, azóta kevésbé motivált a munkára, tehát ez a munka kutya identitása, hogy állandóan dolgozok, aktív vagyok, az elkezd visszamenni, és mondta is a pszichiáternek, hogy nem kéne ennyit ide járnom, mert végül tönkre megy a cégem, hogy ez is, hogy milyen érdekes, és az optimalizálásról szól, hogy tulajdonképpen ráérzett arra, hogy most eljött egy olyan pont az életében, mert lehet egy pánikrohama, rosszul lett, nem volt jól, érezte, hogy itt valami nem stimmel, ezzel kezdeni kell valamit. Nyilván túltolta a munkát, elkezdett járni terápiába, annak az eredménye, hogy lelkileg sokkal jobban van, viszont ez meg meglátszik a munkában. Igen. És akkor mennyire engedem ezt?
2: Bonyolult kérdés.
0: Ez nehéz, mert Rigóval igen sokat beszélgettünk ilyen festőkről, mert ugye én festettem régen, meg festőszakos voltam még a középiskolában, és akkor fölmerült ez a kérdés, hogy vajon a Van Gogh, vagy tehát aki nyilván aki sokfajta mentális problémával küzdött, egy ilyen híres művészt meg lehetett volna gyógyítani, ki lehetett volna szedni abból, hogy ne öngyilkos legyen a végén, és akkor ezt mindig mondta Rigó is, hogy hát lehet, elképzelhető, hogy nagyba lehetett volna csökkenteni a szorongását, de lehet, hogy a művészettel járó stressz is lement volna, és az is lehet, hogy nem lett volna a jó festő, vagy nem festkorté. Ezek nagyon érdekes, ezek nagyon izgalmas kérdések, nem olyan egyszerű
1: az élet. A kérdés az, hogy ma hogy beszélgetek a párommal, hogy bánok a gyerekeimmel, ma este hogy fekszek le.
2: Úgyhogy szívből ajánlom a ti kettőtök misszióját. Köszönöm. Most már sokat szó mondtam ezt a szót, de hát azért ez egy
1: külön. Nagyon kedves,
2: köszönöm. És sajnos jó társaságban repül az idő, millió kérdésben nem ragadt, úgyhogy szerintem folytassuk majd egyszer.
0: Hát ezt, akkor.
2: Mert vannak még, szerintem. Van rengeteg a téma, mint ahogy viszitek is gyakorlatilag.
1: Ezt. Hát a hallgatókkal meg találkozunk az Optima Zóna következő adásában.
0: Most pont nyári szünet van, de egyébként majd indulunk.
2: És megtalálnak
0: minden. Minden adásban már egy csomó.
2: Egyébként más kilépni, tehát amikor ti színpadon vagytok, az másabb?
1: Fú, most voltunk a Sopron Festen, az
0: élőben más.
1: De az annyira jó volt, én nagyon élveztem.
2: Hát ezt meg még több közösséget, úgyhogy sok ilyen pesti találkozás.
1: Lesz pesti előadásunk is.
2: A ti oldalaitokon mind a kettőtöket kövessék, szeressék. Azt a sok energiát, amit beletesztek, azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem nektek. Dudis Zénessel és Tilla Tillával beszélgettem. Jönnek és folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
3: A Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Dudis Dénesnek és Till Attilának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendő Fori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringarendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbeüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a Balatonon érvényes viharjelzési szabályokat. Újabb budapesti lomtalanítás dátuma derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szentimre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, melyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan lomkikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kis és szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem fog. Délelőtt 21, délután pedig 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Egész héten marad a mérsékelten meleg nyári idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és bár évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafolytva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horvát kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon. Idén is herendi porcelán serleget kapnak a Forma 1 Magyar Nagydíj dobogósai. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. A miniszterelnök hétfőn este a Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A kormányfő közölte, egyeztetést folytatott Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával. Judit elmondta, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem vállalja a jelöltséget. A döntést pedig tisztelettel tudomásul vette és megköszönte a nyitottságát, amellyel ezt a helyzetet kezelte. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese úgy reagált, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon. Újra teljes útvonalukon és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés, és javulhat a menetrendszerűség. A vágányzár idején a 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyik váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és a felső vezeték karbantartási munkáit. A 71-es vonalon rendezték a pályakörnyezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az átjárókon komfortosabbá vált. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. A szakemberek a Balaton partján, a Dráva mentén, a Tiszató 1-es területein, Budapesten, Sopronban és Hajdú-Bihar megyében végeznek biológiai és ahol szükséges kémiai gyérítést. A katasztrófavédelem szerint az aszály miatt ugyan kevesebb az árvízi szúnyog, a lakott területeken azonban egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok ellen, ha rendszeresen kiüríti a ház körül összegyűlt pangóvizeket, amelyek ideális tenyészőhelyet jelentenek a vérszívóknak. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A Dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súly nyom, a konstruktőri dísztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
2: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött. Ma sok napsütésre van kilátás, délután lehet majd több felhő az égen, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Szélre viszont annál inkább, helyenként erős széllökések is lehetnek. Délután 26-28 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról, a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringarendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbeüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a
0: Balatonon. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger
2: FM. Melyről a Mohu már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan kikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kis és szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringarendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbaüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a Balatonon érvényes viharjelzési szabályokat. Újabb budapesti lomtalanítás dátuma derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szent Imre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, melyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan lomkikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem fog. Délelőtt 21, délután pedig 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Egész héten marad a mérsékelten meleg nyári idő.
2: Köszönöm, Ori, nézzük a közlekedést. Az 52-es számú főúton az útfelújítás miatt Fülöpszállás és Solt között továbbra is tessék korlátozásokra számítani. Budapesten tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért nem sokára újabb korlátozások lépnek majd életbe. Egyelőre még a kialakult forgalmi rend szerint lehet közlekedni, de legyenek óvatosak, valószínűleg helyezik már ki az újabb jelzéseket. Az Attila utat a Vérmező út előtt egyirányúvá tették a Széll Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávon lehet tovább haladni. Az ötös busz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa György Petra.
3: Dózsa György út. Ott laktam,
2: nem, tér.
3: Ahhoz közel. Dózsa György tér. Nagyon jó.
2: Közti megállókat. Rákospalota Kossuth utca felé. Nem lehet, hogy előről kezdjem? Ezt törölj, ezt ne adjátok le, de hát ez élőadás,
3: hát
2: ugye?
3: Ez az...
2: A Krisztina körúton pedig csatornaépítés miatt a Csaba utcánál van mindkét irányban sávzárás és sávelhúzás, míg a Tököli úton kifelé a Dózsa György út után útszükleten kell áthajtani. Itt most ment a György is.
3: Na jó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: A vakációs üzemmódban van a nyelven, vagy nem tudom, nem mindig azt csináljuk. Szeptember 1. De legalább testben itt vagyunk, ugye?
3: Igen, mondjuk ez is valami.
2: Köszöntjük
3: nem
2: őket.
3: Nem tudom, hallgatok, mire mennek veletek, good luck mindenkinek.
2: Jó reggelt kíván, Pornán Petra. 6 óra 5-kor.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 6 óra 12 perckor. Hogy a csodában van az, Petra, hogy most már amikor reggel nem a vekerem, a rádió bekapcsol, akkor még mindig sötét van majdnem.
2: Tényleg? Tehát, hogy, mit hánykor kezd? Hát én 4:15-kor.
1: Fél 5-kor, és hogy jó, hát nem vaksötét, de hogy úgy értem, hogy már nem az van, hogy...
2: Ja, mit? Nem. Hát mert már elmúlt a június 21-e.
1: Nem, ugye, idén nem volt. Tehát, hogy június 21 körül sem volt az. Emlékszem, hogy 5 éve csináljuk ezt a reggeli műsort. Igen. 3, meg 4 éve, meg 2 éve. Fölkeltem a nyár közepén, verőfényes napsütés fogadott. Most idén ilyen nem volt. Lehet, hogy
2: nem,
1: ez
2: de ma van napsütés, látod. Tegnap megkaptad a biciklis időt délután, nem borult be az ég, na? Lehetett menni bringázni.
1: És néztem a naplementét. Szoktad nézni a naplementét?
2: Igen, mert képzeld el, hogy az új lakásunkban, bár nincs még semmink, továbbra is dobozok közt élünk. Ja, ma anyukámhoz kell mennem tusolni, nagyon vicces. Tehát összepakoltam a csomagom, amit a Tomi odaad neki.
1: Nem lakom messze.
2: Anya közelebb lakik, na mindegy. Mert hogy délután orvoshoz kell mennem, és nyilván az ember ugye orvoshoz mindig úgy megy, hogy frissen. Köszi. És képzeld, hogy anyukához kell átvennem. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az legalább jó, hogy van egy matracunk, ugye, és hogyha elhúzom a függönyt, ja, még nincs függönyöm, de hülye vagyok. Szóval a redőnyt felhúzom.
1: De már gondolatban elhúztam.
2: Igen, a redőnyt felhúzom, akkor konkrétan a matracról az égboltot látom, és a fák tetejét. Egyszerűen annyira idillikus, hogy tegnap, amikor éppen megint a harmadik ideg összeroppanásomat kaptam, mert ugye el kellett pakolnunk, mert jönnek az asztalosok, folytatják a munkálatokat, és azért nem lesz fürdőnk, mert éppen ma csinálják, na mindegy. Szóval, hogy akkor így fölmentem, lefeküdtem a matracra, és csak néztem a fákat, meg az égboltot. Annyira csodálatosan szép volt, és ez így lenyugtatta az idegrendszeremet. Ezt ajánlom mindenkinek. Jöjjön hozzánk.
1: Régóta ismerlek, a holnap fürdetlenül jössz be, az se baj.
2: Tehát, nem.
1: Egyébként pont olvastam a minap a BBC-nél, hogy most már van egyre több tudományos bizonyíték arra nézve, hogy a nap nyugta is jót tesz a lelkünkkel, meg a nap felkelte is, csak mind a kettőnek más a szerepe. Tehát ugye este szokták mondani, hogy például azért ne nyomkod a telefonodat lefekvés előtt, mert ugye kékes fényt áraszt a jelző, és hogy a kék fény az valamit felbirizgál az agyunkban, az nem jó, az nem segít aludni, sőt, ellene dolgozik. Na már most, amikor föl kell a nap reggel, akkor ugye ilyen kékes fénye van, és az bizony élénkít bennünket, és felkészít arra, hogy hú, indul a nap, gyerünk. Fordítva viszont ugyanez, este, amikor a nap nyugta van, és azok a gyönyörű, csodaszép, narancsos, vöröses színek dominálnak az égbolton, az kimondottan nyugtatólag hat az agyunkra is. És segít fölkészülni arra, hogy most így nyugalomba helyezed magad.
2: Ezt én éreztem.
1: Pluszban ehhez egyébként még az is hozzájön, ezt is mondták, vagy taglalták ugyanebben a cikkben, hogy van az a fajta wow élmény, ami amikor van olyan dolgot látsz, ez nem feltétlenül egy természeti dolog, tehát mint a napnyugta, vagy egy gyönyörű esőerdő, hanem például, hogy látsz egy olyan festményt, amit ott libabőrös, vagy egyszer akartam mondani, hogy lútbőrös, meg libabőrös lesz. Ez egy gyakori hibám, hogy ugyanazt két szót akarok egyszerre mondani. Szóval te nem tudom, te liba vagy lútbőrös leszel inkább.
2: Én libabőrös. Jó, én liba vagyok.
1: Én is libabőrös.
2: Te meg inkább lúd vagy. Szerintem a férfiak ludak, a hölgyek, meg majd legyenek libák. Mert nekem a liba nem pejoratív.
1: Nekem se. Hát valamikor igen.
2: Én szerettem, amikor a nagypapám, mert ő mondta ezt egyébként kislánykoromban, valószínűleg azért nem veszem azokon. De édes kis libám, gyere ide, libács. Tudod? Tehát, hogy én ezt szerettem.
1: Petra, boldogan hívnálak a libámnak. Kicsi libácska, te liba! Nehogy félrejöttsük itt a többiek, majd ott tiszkal. Te liba, gyere már!
2: Gyere,
1: túl vagyunk már.
2: Azt is mondta nagypapám.
1: Szóval, hogy ha kivált belőled valami egy ilyen útbőrözős élményt, az is jót tesz a lelkednek. Igen. Én ez az, amit jó szívvel kívánnék sokaknak, hogy éljék át, és erre mondtam azt egyszer régebben, hogy lehet, hogy valakinek csiliárdjai vannak, és már unalmában nem tudom hányadik autót veszi, de lehet, hogy ő nem érzi ezt a fajta lútbőrözést és boldogságot, amit te akár egy gyönyörű égi jelenség láttál, mert az ő inger küszöm az már valahol egészen másként van. Szóval láttuk, lehet, hogy mi boldogabbak vagyunk.
2: Ezt láttuk az Epstein-szigetén, hogy hol van az ő inger küszöbük.
1: És ugyanígy nem csak egy gyönyörű festmény, és nem csak az égbolt válthat ki ilyen wow élményt, hanem egy jó zene. Ez is benne volt a cikkben, és nem akármilyen zenékkel várjuk önöket, egyrészt itt a rádióban, másrészt pedig ugye ez a közös koncert élményeink nyara, és folytatódik a játékunk, és hát nagyon közel van most már a sziget, és ott azért, hát ott majd topzódunk a nagy nemzetközi sztárokban és nevekben, mert ugye ezt mondtuk már a nyár elején, hogy az összes nagy nemzetközi sztár budapesti fellépésére szereztünk jegyeket, és ezt megosztjuk önökkel, akkor még nem hangsúlyoztuk, de azért most hozzátennénk, hogy és ez a Szigetre is érvényes.
2: Én ott voltam a Szigeten Luis Capaldi koncertjén, és csak szólok azok kedvéért, akik nagyon szeretik őt, és szeretnék végre élőben látni, hogy lehet, hogy ma lesz rá lehetőség. Nem tudhatjuk, de még akár ez is előfordulhat. Nem szabad kihagyni. Ez a fiú egy csoda. És ha már a zenéket említetted, hogy mennyire nyugtatólag hathat ránk, hát ajánlom mindenki figyelmébe, hogy még indulás előtt a zeneik vízünket, bátran töltse ki, mert hogy ott is olyan zenei részletekkel készültünk, amiket lehet, hogy eddig még nem hallhattak, vagy már hallottak a rádióban, és véleményezhetik, hogy mennyire tetszik. És hát ugye természetesen mindig honoráljuk, nem csak azzal, a jóságukat és a kedvességüket, hogy kitöltik, hogy utána ezeket viszont hallhatják, hanem három wellness hétvégét szereztünk. Három wellness hétvégét. Az egyik ugye Gárdonyba szól, a másik Siófokra, a harmadik pedig a Mátrába. Szóval mindenki eldöntheti, hogy hova szeretne menni. A hegyekbe, vagy éppen a vízpartra.
1: Oké, okay. Vagy a szigetre. Vagy zenei kvíz, oké, okay, zenei játék. Értem, Luis Capaldit emeltet ki valahogy, és a Faithlessről, meg a Morcsibáról, meg Zara Larsonról ezúttal most nem tettél említést, én ezt most bepótolom, ugye ők is várnak ránk nagy szeretettel. Meg akkor most Benson Boone, akinek meg ugye itt az új lemezét hoztuk el annak idén. Micsoda zenés rádió vagyunk mi, de most komolyan csak úgy mondom.
2: Milyen jó volt ez a bakelit tényleg, amit adattunk a hallgatóinknak.
1: Nagyon a Beautiful Things. Szép dolgokat, szép napot kívánunk mindenkinek.

0: Sláger reggel.
1: A Rozálok már ajánlkozott nyelvtörő versenyhez, SMS-ben. Köszönöm, inkább kihagynám, mert
2: köszi.
1: Nyertél.
2: Rozál.
1: Mármint, hogy te nem botlottál bele, én meg. Igen, vegyük így, úgyhogy ezen túl is vagyunk. Szerencsére mindenki megértőnek tűnt. Viszont most ettől elvonatkoztatva, hát azért a negatív kommentek azok nagyon sok helyen gyűlnek. Ugye most ugye friss események kapcsán is elég bármilyen weboldat megnyitni, és tele van negatív kommentekkel. Nekem a meglepő az mindig az, amikor valami olyasmihez írsz negatív kommentet, például, hogy az előbb ugye emlegettük a naplementét, napfelkeltét, hogy van, aki képes azt is negatívan kommentel.
2: Persze. Tehát, hogy pont múltkor... Ott a lelkületű embernek kell ez.
1: Igen, lenni. Láttam valami utazós oldalon, hogy volt egy fotó egy nagyon szép vízesésről, talán Izlandon, és akkor valaki az ötből kettő csillagot adott rá, és odaért, hogy hát, nem szép.
2: Nem. Szegény vízesés, biztos, hogy zokon veszi.
1: Dugálba dölt.
2: Egyen meg a szívét.
1: Szóval ilyenkor próbálva elkezdeni, hogy mi történik emberekkel. Na, ennek nyomán itt azt beszéltük pont Petrával, hogy olyan kíváncsiak lennénk, hogy önök találkoztak már teljességgel megmagyarázhatatlan negatív kommentel. Tehát itt most ne csak az emberekre szorítkozzunk, hogy valakinek beszólnak, hanem például ez, hogy egy vízeséshez oda kommenteli valaki, hát ez nem szép. Ha van ilyen, akkor még írjanak.
2: Képzeld el, hogy most pont azért kezdtem el lapozgatni a telefonomat, mert most, hogy a Facebook oldalamat átalakítottam olyanná, hogy nem csak privát, hanem be lehet követni, mert hogy olyan tartalmakat osztok meg, így több ember követett már be, tehát nőtt azok száma, akik mondjuk lájkolják egy fotómat és kommentelnek. És eddig én megszoktam, hogy azok, akik engem követnek, hát azért csinálják, mert tudják, hogy ki vagyok, mit csinálok, így 21 éve, meg hogy úgy szeretnek. És most az egyik képem alá megérkezett három olyan komment, ami arra utalt, majd ezekből szemezgetünk, amikor erről beszélgetünk. Hát, hogy én egy aranyású vagyok, azért lehettem a Balatonon, Füreden két napig. Tehát Füredre
1: hát,
2: eljutni két napra.
1: Gondolkodtam rajtam, hogy örülök, hogy ez másnak is eszébe.
2: Igen.
1: Dőzsöltél itt, hogy elmentél a Balcsira.
2: Igen, ráadásul ugye hát az egy szülinapi ajándék volt, de ezt hagyjuk is inkább, és majd szemezgetek azokból a kommentekből, mert így figyelj. Azon gondolkodtam, hogy én azért most már egy 44 éves nő vagyok, a helyén tudom ezt kezelni, de például az a kislány, aki a Jude Law koncert után, ahol egyébként egy mikrofont odatettek a szájához, nem tudom, hogy olvastad-e, mert ebből óriási
1: nagy balhé
2: volt. Szóval, hogy ő tök cukin énekelt, elment a barát majd utána felnőtt meglett emberek olyan kommenteket írnak, hogy hogy énekel, hogy milyen a foga, szája, igen. Milyen a foga, hogy mire használhatná. Hát mondom, azért, hogyha egy kis tínédzser lány lennék, azért nagyon-nagyon-nagyon hát nehéz ez a, lenne ez.
1: Ez az a frusztráció, ami ugye sok-sok év alatt összegyűlt az emberekben, és így nem tud hol felszíre törni. Ilyenkor én jó szívvel ajánlom, tessék elmenni sportolni.
2: Például. Fut, nagyon jó.
1: Ragyogon, ezeket az energiákat nagyon jól át lehet forgatni, például kocogásba, vagy valamilyen küzdősportba, vagy ilyesmi.
2: Igen.
1: Én, nekem most eszembe jutott, hogy mondtad a Facebook oldalat, hogy egy pár évvel kitettem, amikor még voltak ezek a hulladékgyűjtő szigetek, ahol ugye szép nagyja rá volt írva ilyen öklömnyi betűkkel, hogy műanyag, papír,
2: igen,
1: üveg. És akkor tudod, ott nálunk a kerületben egy a hív megálló környéket, nem tudom hányszor rendbe rakták az egyiket, szép zöld, le volt vágva fű, és akkor valaki odaadta az autógumit, tudod, kettőt, meg mellé még odaszólt néhány ilyen műanyagrekeszt, ilyen nem tudom mit, meg ilyen, hát valami kiszuperált centrifugát, és akkor ezt így arra bringáztam, és nekem fájt, de hogy tényleg rosszul esett. Nem is annyira felhúztam magam, hanem rosszul esett. Uh-huh. Lefotóztam, kitettem a Facebookra, hogy miért? Tehát, hogy tényleg miért nem tudunk, hogy ahol ráadásul rendszerint próbálnak rendet tartani, hogy ott is sikerül nekünk elrontani. Na, az egyik első komment az volt, hogy én mit gondolok, meg hogy miért kell nekem ilyenekbe belepofázni.
2: Tehát, jaj, de bájos ember, néztem, hogy, egyen meg a
1: tehát,
2: szívét.
1: Hogy nem az a hülye, aki oda szórja a szemetét, aki oda... hanem én vagyok a hülye, mert hogy ez engem mérz. Szóval, hogy akkor tudod ilyenkor, hogy tényleg így elgondolkodom, hogy mi van? Mi a baj a mai világgal?
2: Hát az, hogy mindenki kommentelhet mindenhova.
1: Ja, hát az meg. Hát meg, hogy így adja ki a...
2: Ez is nagyon nagy baj.
1: Az is baj, igen. Mindenki vezethet műsort, mindenki kommentelhet mindenhova, és mindenki úgy adja ki a feszkót, ahogy szeretné.
2: Pontosan.
1: Hogy...
2: Igen.
1: Na. És akkor ilyenkor egyébként, ilyenkor megértem, amikor valaki bedob, hogy hát jó volt azért, igen, ez a katonaság.
2: Igen.
1: Nem vágynék rá, és tényleg nem kívánom senkinek, de hogy ilyenkor én is azt mondom, hogy lehet, hogy nem, mert ott tudom, ott meg az egymás szivatás van. Tehát az, hogy ott is igazából az került felszínre, hogy akinek volt valami frusztrációja, vagy idegbaja, vagy nem tudom, elmebaja, az a másikon élte ki. Tehát, hogy sajnos szerintem ez mióta ember az ember, ez azóta így van, és ezen ma reggel sem tudunk változtatni, de azért kicsit, hogyha beszélünk róla, az talán segít kiventilálni. És persze ma reggel is lesz majd hablagy.
2: Igen, hát kérem szépen, tegnap nem sikerült megfejtenünk. Pedig, most jut eszembe, pedig olyan könnyű volt.
1: Pedig egy színházi ember ült itt velünk, igen, aki ráadásul a Szentevajkkal szokott dolgozni, és ráadásul ez egy olyan klasszik dal, ugye a mostani feladvány ideig tegnap eljutottunk.
2: Bizonyám.
1: Meg most egyszerre segítek ezzel mindenkinek, ha mondom. Szóval egy olyan, ami egy musicalben is benne volt, de egyébként
2: de
1: önálló élete is.
2: Segítség, igen.
1: Hát, de hogy önálló élete is volt persze annak idején. Igen.
2: Egyébként, hogyha valaki tudja, akkor a Kis Csillag zenekar lemezbemutató koncertjére mehet a Budapest Parkba, illetve a Leander Szimfonikórus koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, úgyhogy tessék most jelentkezni.
1: És még arról is beszélünk, miért van az, hogy néha az ember a szabadságról, a nyaralásból fáradtabban tér vissza, mint ahogy elment. Ez a Sláger reggel most egy igazi klasszikussal megint csak jön, Glenn Frey.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Szomberg. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.

0: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, Szigetland játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
1: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért

0: klubrádió.hu. A reklám után társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Igen, kellemes időre készülhetünk a mai napon is, hasonló lesz, mint a tegnapi, egyébként már most 18 fokot mérünk, délutára pedig 26-27 fokot ígérhetek. A jó hírem azok számára, akik már nagyon készülnek a hétvégi Forma 1-es futamokra, hogy nem lesz dögmeleg, szóval 42 fokot meg 47 fokot nem fogunk érzékelni, mert az nyilván ott az aszfalt mellett azért még durvábbnak tűnik, hanem ez az igen kellemes 27-28 fok vár ránk.
4: Tök jó, én hegymászásra készülök, de oda is jó lesz.
3: Hegymászásra?
4: Hát nem úgy, mert kirándulás, nagy túra.
3: Hova mész? Az Alpok?
4: Nem, a papukra Horvátországba, elvileg.
3: Papuk! Jaj, de helyes neve van, ott még nem jártam.
4: Papuk. Nézd meg, szép.
3: Jó.
4: Na, közlekedjünk.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
4: Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Kossuth térnél baleset miatt kell korlátozásra számítani, jelenleg mindkét irányban, közben pedig erősödik a forgalom az M4-es bevezetőjén az M0-ástól, a budai alsó rakpart a rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, valamint a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. Mi a helyzet most a vasúton? Kis Horváth Levente mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
6: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörgy és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra Füzedre, illetve Mátra házára induló buszokhoz. A ceglédi vonalon új ütemhez érkezett a nyári karbantartás, augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend. Új változás, hogy a Lajos-Mizsei S21-es és a Monoliszt S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Részletek a mavcsoport.hu/100 a weboldalon olvasható. Jó utazást kívánok!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek vált

0: Sláger reggel.
1: Áldan aggódunk, hogy nem tudunk kellően sok friss, izgalmas új témával szolgálni, de hogy igazából az van, hogy ugyanaz ismétlődik nap, mint nap. Tehát, hogy ugye valamelyik nap megint fölmászott valaki egy vonat tetejére.
2: Azt nem is értettem, tegnap mondta Bori a hírekben, ugye?
1: Igen, igen.
2: Hát sokkot kaptam.
1: A hétvégén. Ott nálunk ott Rákos borzasztónál.
2: Hát miért?
1: Hogy nem tudom, figyelj, de hogy már, én már kezdem mondani, hogy erről kell túl.
2: És most lehuppant és elszaladt.
1: Azért élte túl, mert a vasútállomás személyzete észlelte, hogy valami ő... Bocsánat, most már nem akarok finomkodni. Tehát egy hülye fölmászott megint a vonat tetejére, úgyhogy lekapcsolták az áramot a felső vezetékrendszerben, mielőtt lebirkózta volna. Szóltak is neki, hogy hát nem nagyon kéne, ő ugye lejött és elszaladt, mert jól megijedt, és lebukott, de aztán elfogták a rendőrök elvileg ott a környéken. Nem tudom, hogy mi lesz veled, de hogy tehát én szeretném, hogyha például megkérdezzék tőle, hogy mit akar? Tehát tényleg most már valaki mondja meg, hogy mi a francot akarsz egy vasúti kocsi tetején? Tehát onnan szebb a világra a kilátás? Vagy akkor menj fel egy kilátóba kilátni. Mit akarsz egy vonat tetején?
2: A helyzet az, pont tegnap forgattunk a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálattal erről, hogy a fiataloknak már az inger küszöbe az egyre kitolódik. És még régen, képzeld el, hogy összeszedték, ugye csak nagyon, nagyon riasztó volt, még régen mondjuk az okozott örömet, hogy mit tudom én a játszótéren az egyik elemről a másikra ugráltál, és akkor ott jó pofa volt tinédzserként is. Most az okoz örömet, hogyha mindenféle TikTok kihívásoknak megfelelsz. És a TikTokon mennek ezek a kihívások, hogy hú, mi a legmerészebb dolog, amit te meg tudsz tenni, vagy megmersz tenni, például felmész egy ilyenre, mert hogy dacolsz azzal, hogy téged megüthet az áram. Vagy lenyeled a mosókapszulákat. Az Amerikában volt divat, az nálunk nem, és azt mondjuk az ilyen 11-12 éves forma gyerekek csinálták, de hogy érted, ezért csinálják. Ennyi.
1: Tehát én tudom, hogy most a közelmúltban halt meg ugye egy 17 éves fiatal, foglalkoztunk ezzel.
2: Igen.
1: És ma fogunk beszélni negatív kommentekről, de hogy tudod, amikor így azt olvas valahol itt-ott így írják, hogy hát természetes kiválasztódás, akkor néha így elragadtatom magam, hogy hát figyelj, tehát hogyha valakit saját hülyeségétől nem tudsz megvédeni, saját maga a legnagyobb ellensége, azzal tényleg nincs mit tenni. Itt most mázlia volt ennek a nem tudom kinek, hogy fiatal volt, vagy idősebb. Ugye múltkor Hertlen Karcsival pont megbeszéltük telefonon, hogy például Oroszországból is nagyon sok ilyen videó jön, hogy ott szörfölnek a mozgó vonat tetején, de hogy ott más például a feszültség. Tehát ott azért nem csak agyon az áram, mert egészen más fajta technikai feltételek mellett dolgoznak. És ugyancsak Hertlen Karcsival beszélgettünk múltkor arról, a BME kitűnő mester oktatójával, hogy a rollerezésnek ugye milyen veszélyei vannak. Hát eleve az, hogy állsz ott aznak kis pici keskeny deszkán, a fejed ugye a legnagyobb súlya testeden, az fönt van a magasban, majdnem 2 méterre, és hogy bármi történik, fej nehéz vagy, abból nagy baj lesz. És ezt egyébként azóta a Karcs is nagyon jó pofa ilyen videómontázzal illusztrálta. És akkor tessék, most megint friss hír, hogy egy idős néni majdnem meghalt most Balatonbogláron, mert egy 12 éves gyerek rollerrel, elektromos rollerrel száguldozva elütötte őt.
2: 12 éves gyereknek a szülei azért még ott vannak ilyenkor, nem? Vagyok hát már egyedül rollereznek?
1: Nem tudom,
2: mert mondjuk én 12 éves koromban már fáramáztam egyedül, meg anyám nem
1: én is bicikliztem egyedül,
2: ez igaz.
1: De azért előtte mondták, hogy kisebb ne legyél hülye, tehát
2: persze,
1: hogy például nem menj ki az autó közé. Tehát elengedtek otthon egyedül biciklizni, már szerintem 10 évesen is, csak hogy azért voltak bizonyos iránymutatások, hogy mit nem, meg mit igen.
2: Hát a 12 éves gyerek, hogyha Görögországban mennek nyaralni, biztos, hogy nem fog rollerezni.
1: Azt
2: mert
1: mondod?
2: Hogy Görögországban tegnap bejelentették, és egyébként ez nagyon helyes, hogy társadalmi nyomásra természetesen, mert hogy annyira sok baleset volt a fiatalok körében, szóval bejelentették, hogy a 17 év alattiaknak abszolút megszüntetik a rollerezés lehetőségét, az elektromos rollerezés lehetőségét.
1: Aha.
2: Ami szerintem egy szuper jó ötlet. Tehát, hogyha nem lehet máshogy, akkor el kell tiltani.
1: Na, látod, ez az, amiről szoktunk alkalmanként beszélni, tehát mit tudom én, amikor volt egy Covid vagy valami, hogy miért van az, hogy miért nincsenek kivétel. Ezért. Mert eddig szép szóval próbálták, gondolom Görögországban is, évek óta harcolnak valószínűleg a rollerekkel, próbálták elérni, hogy figyelj, de próbáld meg így, próbáld meg, nem ment. Jó, és akkor ilyenkor van az a végső döntés, oké, akkor mindenki, aki 17 év alatti, szavasz. Vége. Tehát az a baj, hogy mindig az emberek feszítik túl a húrt,
2: persze,
1: tehát mindig, amikor jön egy olyan össztársadalmi tiltás, hogy valamit nem szabad, az általában megelőzi ezt, hogy először próbálják szép szóval, mit ne csinálj, mit hogy csinálj. Próbálnak büntetni, ugye? Hogy akkor, és ha nem megy, akkor jön az, hogy jó, akkor, és utána már lehet háborogni, hogy hát de most azért, mert egy vagy kettő hülye volt. Igen,
2: nem,
1: köszönöm annak az egy-két hülyének,
2: igen.
1: Nem egy-kettő volt, mert sokkal több, igen. De hogy ilyenkor van az, és ez jusson majd eszünkbe, nem tudom, mi lesz a következő ilyen társadalmi szintű probléma, amikor, és biztos lesz majd ilyen, ahogy fejlődik mondjuk a technika is.
2: Igen.
1: hogy, hogy majd így próbálják mondani, hogy nem kéne, ezt nem kéne, azt nem kéne, és akkor mindenki legyint rá, jó, és előbb-utóbb jön az, hogy akkor kész, szevasz, mindenkinek viszlát.
2: Ugye én sokkot kapok attól, hogy még a legjobb éttermekbe is ki kell írni a női mosdóba, hogy ne dobd bele, és most már gyönyörű piktogramok vannak. A tampont, a betétet, a zsebkendőt, a nem tudom mit, a vizestört, tehát hogy érted, tehát, hogy mi felnőtt nők vagyunk, akik oda megyünk, és azt használjuk, és hogy még nekünk is ki kell írni, és én szégyellem magam mindig, hogy te tényleg itt, akkor mit várunk a gyerekektől, akik érted, fölállnak a rollerre, persze, hogy szágódanak vele, mint a bolondok, hát.
1: Hát figyelj, most én kitöltöttem egyébként, nem szoktam kitöltögetni ilyen társadalmi kérdőíveket, de most van a, hogy a közlekedés, a kressz hogyan változom Magyarországon, olvastam már, hogy 100 000 kitöltötték, mert hogy én úgy értékeltem, most valós kérdések vannak benne, és tényleg az több opció van. Tehát, hogy tudsz ilyet-olyat választani, és ebben pont vannak ilyen, benne van ez, hogy akkor egyetértesz azzal, hogy ahogy Ausztriában mondjuk elveszik a visszaeső gyorshajtók autóját, és nagyon tetszik, hogy többféle válasz lehetőség volt, hogy eleve volt ilyen, hogy nagyon egyetértek, kicsit értek egyet, inkább nem értek egyet, nagyon nem értek egyet. És volt többféle fokozat. Tehát, hogy oké, önmagában az, hogy valaki száguldozik, nem tudom, 50 helyett 110-zel, akkor ezért mondjuk vonják ebbe, vagy kapjon-e ilyen vagy olyan büntit. És akkor mondhatod azt, hogy nagyon kicsit, nem tudom, hogy értesz egyet. És akkor a következő kérdés, tehát itt szépen egymásra épülnek, ott van a következő, jó, ha balesetet okoz, vagy ha visszaesően okoz balesetet, akkor, és ott már nagyon egyetértettem, hogy igen, tehát ha valaki a többszöri tiltás kérés, és nem tudom, baj ellenére is, akkor ott már abszolút tudom támogatni. Bevegyék, zúzzák be az autóját, mit érdekel? Nem, adják
2: nem
1: el.
2: Nem, az autót adják el, vagy adják el,
1: és
2: valaki.
1: És volt ilyen, hogy a pénzzel mi legyen, egyértelműen a közlekedés biztonságra fordítsák. Ötlet. Tehát, hogy ott tök is többféleből lehetett választani, úgyhogy én ezt most kitöltött. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a vége ennek a nagy társadalmi egyezkedésnek. Az biztos, most jön egy visszaeső gyorshajtó. JK,
2: hát azt
1: ugye,
2: nem tudjuk, hogy
1: voltak,
2: ő mennyi. Igen, hát voltak balhéja sportautókkal. A gyönyörű sportautókat, de tényleg? Tehát, hogy gyorsan hajtott velük?
1: Hát voltak gondok, de azért azt hiszem már magához tért. Énekelni meg tud, ezt én. Jön Jamiroquai és a Cosmic Girl.

0: Cosmic Girl, képzeld, ennek a forgatás alatt most megnéztem, állítólag több kocsit is összetört J.K.
1: Miért nem lepődöm meg
0: aki,
1: rajta?
0: Hát ott ereje teljében, ugye 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor volt nagyjából 2 millió dolláros az autógyűjteménye, és akkoriban egyszer azzal jelentzeget, hogy 9 éves volt mindössze, amikor anyukája Mercedes 160-nal mehetett. Hát anyukának is ott azért gratulálni. Tehát, mert hogy azért, hogy a gyerek, hogy elindul a Mercedes, tehát hogy ez, ugye, kezet rázdik vele. Na, hát reméljük, hogy J.K. azóta magához tért. Freddynél ilyen gondok nem voltak, jöjjön most akkor egy kis kontraszt, ugye, itthonról egy srác, aki valahogy mindig olyan szimpatikusan visszafogottnak tűnt. De énekelni ő is tud. Pain and Glory, Freddy következik, tehát hét előtt, 3 perccel itt a Slágerem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
6: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládszínterápiás arcbarnító vár.
7: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
6: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ, még csoki barnaság.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
12: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
11: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
12: Na jó, takar.
11: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A diákokkal közösen formálná az oktatás jövőjét az oktatási miniszter. A független Kékesi Szabó Csillát választották a Veszprém megyei Csót polgármesterének. Balatonfüred lesz a hazai műkincspiac egyik központja pár napra. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az oktatás jövőjéről egyeztetett az Országos Diák Tanáccsal az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közlése szerint a találkozón a diákok és az oktatási államtitkárok arról tárgyaltak, hogyan lehet az Országos Diák Tanácsot még hatékonyabb párbeszéd fórummá fejleszteni. A megbeszélésen szó esett a mentálhigiénéről, az iskolai infrastruktúráról, a kortársegítésről, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének erősítéséről. A miniszter hangsúlyozta, a diákok felkészülten és felelősségteljesen fogalmazták meg javaslataikat, és egyértelművé tették, hogy szerintük a diákok véleményének helye van az oktatási döntések előkészítésében. A közös munka augusztusban folytatódik, a kormány pedig megkezdi a diákparlament ajánlásainak részletes egyeztetését is. A független Kékesi Szabó Csillát választották meg a Veszprém megyei Csót polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson. A 100%-os feldolgozottságú adatok szerint a négy független jelölt közül Kékesi Szabó Csilla 196 szavazatot kapott. Terelmes Dávid 134-et, Szórádi Béla 72-t, Vörösvári Music Evelin pedig 29-et. A névjegyzékben szereplő 740 választóból 432-en adták le szavazatukat, közülük 431-en szavaztak érvényesen. Csóton azért rendeztek időközi polgármester választást, mert a községet 1998 óta függetlenként vezető Kékesi István április 21-én elhunyt. Balatonvilágosnál fogtak el egy ámokfutót a rendőrök. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett, ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Július 24-e és 26-a között Balatonfüred lesz a hazai műkincspiac egyik központja. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezik meg a Füred Art Week-et. Az eseményen idén rekordszámú, összesen 22 galéria és aukciós ház mutatja be kínálatát. A több millió forintos festményektől és szobroktól egészen a megfizethetőbb műtárgyakig. A szervezők minden eddiginél több látogatót várnak az eseményre. A rendezvény vendégei lesznek a TV2 Kincsvadászok című műsor ismert kereskedői is, akikkel a közönség személyesen is találkozhat. A háromnapos vásár nyereményjátékkal is kiegészül. A fődíj egy több mint 200 000 forint értékű, gyémánttal díszített aranynyaklánc lesz. Augusztus 27-e és 29-e között új néven és megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton Film Picnic. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék és dokumentumfilmet, valamint kisjáték és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönségtalálkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztalbeszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Herskó János rendezőről is. A rendezvény célja, hogy ismét a magyar film egyik meghatározó ünnepe legyen, amely szorosan kapcsolódik a Veszprém-Balaton régió kulturális életéhez. Ezúttal a korábbi Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadói már nem lesznek a program részei.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
2: Erősödik a forgalom az M4-es bevezető szakaszán az M0-ástól, a Gyáli úton a Könyves Kálmán körút előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, az Üllői úton befelé valamennyi nagyobb csomópontnál, a 10-es számú főút bevezető szakaszán az Ürömi kör forgalom előtt, a 11-esen pedig a város határtól a Pünköstfürdő utcáig, de egyre többen autóznak a budai alsórakparton és észak irányban a Petőfi hídnál, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávon lehet tovább haladni. Az 5-ös busz terelve közlekedik, így nem érinti a Szél Kálmán tér, vagyis Csaba utca és a Dózsa-György tér közti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. A Váci út újpesti szakaszán, befelé a Károly István utcánál most 7 órától, várhatóan este 11-ig burkolatjavítás zajlik, így a külső sávot zárva tartják, és tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában, mától lezárják a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kívánunk! Egy 60-as éveiben járó csenő úgy döntött, hogy végre a saját álmaira fordítja a kis pénzét. Ezen a gyermekei picit felháborodtak, a kérdésünk viszont...
4: Ha van olyan álmuk, amit korábban egy kockás papírra vetettek, és még megvalósulásra vár, osszák meg velünk. Köszönjük!

0: Ez a Sláger reggel 4-8-kor, és most benne mindannyiunk okulására ismerkedjünk meg Aléna történetével. Mm-hmm. Aléna egy cseh asszony, aki a 60-as éveiben jár, és hát örökölt egy kertet, és arra gondolt, hogy ezt a szüleitől örökölt, hogy fogja, eladja, és befizet egy jó kis provanszi útra. Mert ugye ez régi vágya volt, hogy elutazom Provence-ba, és közben azzal szembesült, hogy a gyermekei már jó előre gondolatban elköltötték azt a pénzt, amit ezért a kertét kapott, mert a lánya úgy gondolt, hogy jaj, de jó, hát akkor végre felújítják a fürdőszobát otthon, milyen jó, hogy anyu eladta a kertet, mert akkor lesz miből felújítani a fürdőszobát. A fiának meg volt egy jelzálog hitele, vagy van egy jelzálog hitele, és gondolta, hogy hú, tök jó, anya eladta a kertet, akkor kicsit most csökkentjük. És hát orcukra estek a gyermekek, mert anyu mondta, hogy beintett, hogy hát nem, ő bizony ebből a pénzből most elutazik Provence-ba. Hozzá kell tenni, és szándékosan haladok visszafelé az időben, hogy Aléna nagyon sokat segített egyébként a gyermekeinek az előző évtizedekben, illetve hát segítette a férjét, ápolta időskorban a szüleit is, tehát hogy mindig mással foglalkozott, és nem nagyon törődött magával. És tényleg úgy éreztem, amikor nyakába hullott ez az örökség, és ráadásul a kezébe került a szülői házba egy régi kockás füzet, amiben az álmait vezette, vagy kis naplót vezetett régen, és ott szembesült ezzel, hogy hát tényleg ő egyszer megígérte magának, hogy majd elmegy Provence-ba. Szóval, hogy ezek után döntött úgy, hogy hát ő elmegy. Figyelj, az vesse rá az első követ, de tényleg.
1: Igen, nekem van egy nagyon kedves barátom, akinek a szüleinek több lakása is van, amit ugye kiadtak. Uh-huh. És hát néha az anyukája idősebb egy picit, ő már ugye azt sem tudja, hogy hova rakja a pénzt, tudod. De hogy így mindig azt mondja, hogy ő nem fogja tőle elvenni, nem fogja őt számon kérni, hiszen ők dolgoztak meg érte. Aha. És nekem ez a normális hozzáállás. Én kikérem magamnak, amikor gyerekek azt gondolják, hogy ők oda mehetnek a szülőköz, és azt mondhatják, hogy hát te már úgyis öreg vagy, elstrandoljuk a pénzt. De érted? Tehát, neked már úgy kell az a pénz, te már mindjárt meghalsz fél lábbal a sírban vagy, és akkor majd én elviszem, és majd a fürdőmet felújítom. Elnézést, a szülő megdolgozott azért a pénzért. Az, hogy mi mit örökölünk, mondjuk, hogyha esetleg örökölünk valamit, az szuper, majd miután ők elhunynak. De amíg ők élnek, hát hadd rendelkezzenek már a pénzük felett. Hát ezt a két kretén gyereket, szegény nő, most gondolj bele, hogy oda ment a kertbe, eleve nehéz volt tőle megválni, hiszen azért az a szívecske volt. Van, tehát gyümölcsfái voltak, nem tudom. És aztán utána szembesülsz azzal, hogy ilyen gyerekeket neveltél, akik majd a fürdőszobájukat akarják belőle felújítani, miközben mondjuk te elmeséled, hogy én szeretnék eljutni Franciaországba.
0: Bocsánat, tehát, hogy annyi, hogy ezért kicsit vegyünk vissza, és ne fessük lőttem patás ördögnek a gyerekeket.
1: Én nem szeretnék visszavenni, ez az én véleményem.
0: Jó, én arra gondolok csak, hogy nem voltunk ott, tehát nem tudjuk, ez milyen stílusban történt, tehát ez most nem arra van feltétlenül szó, hogy a gyerek, hogy add ide azt a pénzt, mert
1: de
0: nem tudom, fürdőszobát
1: akar.
0: Vannak, persze, lehet, hogy itt csak annyi volt, hogy a gyerekek így belegondoltak, hogy ja, hát tök jó lett volna, szóval én csak ezért nem akarom őket megkövezni. Azzal a részével viszont maradéktalanul egyetértek, hogy Aléna azt csinál a pénzével, amit akar. Hát nyilván ez valószínűleg nálunk a neveltetésből adódik, hogy nálam is tök normális, hogy például anyukám is mióta nyugdíjba ment, vagy miután nyugdíjba ment, utána kezdett el úgy igazán utazgatni.
1: És milyen jól teszi?
0: Hát tök jó, örülünk neki, tesó, biztos, hogy menjen, fedezze föl. Igen. Tehát, hogy nyilván, sőt, engem inspirál, én is úgy vagyok vele, hogy hát most nem, mert nincs rá időm. Aztán majd remélem, hogy én is, amikor majd ilyen 60 meg 70 fölött leszek, hát majd akkor úgyis nem tudok magam mit kezdeni, majd akkor megyek, azt felfedezem a világot.
1: És bár minden nyugdíjas ezt tehetné, mint amit anyukád, örüljük Aléna, hogy elmegy Franciaországba 3 hónapra. Tehát, hogy szerintem ez lenne a normális, hogyha valaki egy életmunkájával összegyűjt egy pénzt, vagy mondjuk letesz valamit az asztalra, akkor utána hadd élvezze már, hogy ne az legyen a normális, mint itt Magyarországon, hogy szegények akkor a kis kuporgatott pénzükből megveszik, nem tudom, a Párizsit, hanem az, hogy utazhassanak, hogy élhessenek, és ez tök jó. Én minden idősebb embernek ezt kívánom.
0: Ha ez belefér, akkor legyen. Tehát, hogy és élvezd az utolsó pillanatig az életet. Tehát, hogy ez...
1: Meg a saját pénzét. Tehát
0: igen. Jó, de ennek is van nyilván ilyen történelmi hagyománya, vagy múltja, ugye régen valóban úgy éltek az emberek, vagy úgy éltek egymás mellett a generációk, hogy azt mondják, hogy hát én már nem tudom, már 50 elmúltam, nekem már nincs szükségem semmire, csak a gyerekek. Tehát, hogy ez is egyfajta nézőpont volt. Tehát ennek vannak hagyományai, és nyilván ezzel nehéz
1: ez
0: szakítani.
1: Hogy az emberek magukra nem gondoltak, de tényleg, hanem mindig csak arra, hogy a gyerekek meg az unokák, hogyha ügyesen neveljük őket, nincs gyerekem meg unokám, de mondjuk így ezt látom anyám példájából, hogy akkor ők maguk is meg tudnak állni a lábukon.
0: Hát jó eséllyel igen, és viszont ami meg tény, amit meg kifejezetten látni a mai világban, hogy nagyon sok gyermek nő most már fel úgy, hogy csoda, hogy levegőt tud venni magától, mert anyu meg apu mindent elintéz nekik, és hogy viszont azt meg látjuk, hogy ez nem vezet nagyon jóra.
1: Hát nem.
0: Tehát, hogy, és én nagyon sok, már amikor én voltam gyerek, néhány osztálytársam esetében már én tényleg 10 éves fejjel Isten bizony azon gondolkodtam, hogy mi lesz, ha egyszer nem lesz ott mögötted anyu meg apu, aki mindent alád tesz és megold helyetted. És egyébként volt ilyen, mert amikor én gimis koromban már ugye dolgoztam a rádióban, meg is kaptam az egyik osztálytársamtól, hogy és ma, mert te olyan anyagias vagy, és akkor én mondtam, hogy figyelj, az, hogy te örököltél már 2 tizenévesen már 2 lakást örököltél, nagymama meg innen, meg onnan, meg stb. És nincs gondod meg, semmire, azt nekem mindené meg kell dolgozni. Tehát, hogy a cipő, ami lábamon van, azt mondtam 17 évesen, az azért én dolgoztam, igen, én kerestem meg a pénzt, összesporoltam, megvettem. Én örülök, hogy te mindent kapsz majd, és volt olyan osztálytársam, aki NASA ajándékban már kapott egyetem mellett lakást, céget, 2 autót.
1: Mondjuk azt én azért bírtam volna, ha kapok egy lakást a 10-en. Ha olyan lett volna a családi helyzet, hogy kapok egy lakást, azt úgy szerettem
0: volna. Lehet, én sem dobtam volna vissza.
1: Mert abból már egyszerűen tovább lépni tudod. Tehát, hogy nem elherdelni, abból tudsz építkezni, és az azért hát, szuper
0: na, az az igazán nehéz egyébként. Tehát, hogy amikor el vagy kényeztetve, akkor nagyon nehéz jó dolgodban azt mondani mégis, hogy jó, persze, ez az ölembe hullott, de majd én. Tehát olyankor kevésbé van meg, legyünk őszintén, kevésbé van meg a motiváció, mint amikor valóban neked kell előtt.
1: Hát nem tudom, nem egy hitelel a nyakába jön az emberek 80%-a, hanem mindenki kapna egy kecót, azért hát szerintem jó, egyszerűbb lenne.
0: De
1: az
0: tudod,
1: élet.
0: Ami nem ül meg, az erősebbé tesz. Én egyébként tök őszintén, így mai fejjel visszagondolva, én örülök, hogy nekem mindenért meg kellett dolgozni duplán meg.
1: Én azért örültem volna, hogyha valami ilyen.
0: Én most már örülök, hogyha engedni. Tehát most már azért lassan már ideje lenne, de jó van ez.
1: Most nem rólunk van szó, hanem én roppant mód szeretnék beszélni, ha esetleg van olyan hallgatónk, aki mondjuk elmúlt 60 vagy 70 éves, és én imádom azokat a bácsikat, akik mondjuk 80 éves korukban, mert gyerekkorukban nem tudták, megvették maguknak a sportautót. És hogy annyira cukik, ahogy élvezik azt, hogy lehet egy sportautójuk, mert addigra rakták össze a pénzt. Szóval, ha van ilyen álmuk, amit megvalósítottak, és esetleg korábban kockáspapírra vetették, akkor osszák meg velünk.
0: Hát Gloria Estefannak nem tudom, mi volt a pontos álma, de úgy érzem, hogy
1: szerintem
0: pont ezzel vált valóra, nem? Igen, hogy lehet mondjuk egy Everlasting Love című dala. Ezzel folytatjuk most 7:22-kor a slágeren.

0: a Sláger reggel.
1: 7:05, Anikó írja, ne hívjatok, de nálunk sajnos ez volt a hugomat, a lánya folyton nyaggat, hogy anya, neked már úgyse kell a ház, csak a gond van vele, cseréljünk, költöz ki, mi megyünk a gyerekkel, te meg gyere a lakásba. Hála az égnek sikerült lebeszélnem róla, és meggyőztem, hogy neki ez jár.
2: Hát na igen, meg most gondolj bele, egész életében házban élt, volt kis kertje, beülteted egy lakásba, hát ott megbolondul az ember szerintem.
1: Mondjuk, tehát, hogy szerintem ez úgy működik, és erről nem is tudom, egyszer egy szakértővel beszélgettünk, hogy amikor a másik oldalról jelentkezik az igény. Tehát, hogyha anyu mondja azt, hogy
2: figyelj, már nem, igen, nem akarom,
1: kislányom, figyelj, cseréljünk, igen, mi lenne, hogyha te jönnél ide, gondozd mostantól, nekem meg jobb lesz egy lakás, ahol csak úgy vagyunk. De hogy ez ugyanaz, mint az idős otthonba költözés, hogy ott, igen, ott beszéltünk erről, hogy ugye Magyarországon ez is ilyen tabunak számít, mert hogy rögtön azt érzi a szülő, hogy te be akarod költözni, na, már le akarod passzolni, holott ugye ma már a mai nyilván privát ellátásban már olyan idős otthonok vannak, ahol tök jó, meg minőségi életet tudnak élni, ráadásul tényleg szakszerű felügyelet mellett. De hogy pont azért, mert ennek is ilyen történelmi hagyományai vannak Magyarországon, nem tudod ezt így fölvetni, ezt tabunak számít, mert rögtön azt érzi a szülő, hogy na, már kész, már a halogatóba akarod tenni, pedig nem erről van szó. És ott mondta azt a szakértőnk, hogy majd amikor ő érzi először, hogy hát nem bírom már, meg nincsen valami ötlet, akkor lehet ilyen nagyon ügyesen ugye tálalni, hogy hát figyelj, van egy ilyen luxi otthon, ahol bemész, meglátogathatunk, gondoskodok rólad, szép, lehet saját konyhád, meg ilyesmi.
2: Kaptunk egy helyes SMS-t, sziasztok, nálunk nagy a család, testvérek, gyerekek, unokák, nem igen volt lehetőségünk magunkra gondolni, de most elindultunk kettesben, amíg jó az egészségünk, mozi, színház, várak, kilátók, vagy valami kiállítás, de még repülővel, busszal külföldön is voltunk. Azt mondják, hogy megérdemeljük, nagyon helyes, jó gondolkodnak a gyerekek, meg az unokák is. Itt van velünk Attila 64 is, jó reggel.
1: Há, hello, rég hallottunk.
3: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok nektek. Hát az első, hogy idősek otthonában sokat jártam édesanyámhoz, és ez mindennapi példa volt, hogy lenyúlták az öreget.
2: Komolyan? A saját gyerekei?
3: Bevitték.
2: Jaj,
3: nem
2: áll.
3: Mindent megadtak neki. Itt írja le a papa, 2 hét után aláírt az öreg, utána többet nem vették fel a telefont.
2: Úristen!
3: Nem egy sebb volt.
1: Bocsánat, itt csak zárójeles megjegyzés, ez megint csak a nevelésen múlik, nem? Tehát, hogyha
2: hát ilyet ki csinál a saját szülőjével, igen.
3: Hát, igen.
1: Hát ott valami félrement. Igen.
3: Igen, nos, az álmom, hogy körülbelül 20 éves álmom volt egy Breitling óra, amit 60 éves születésnapomra sikerült elérni, hát ez egy jó 3 millió forintos történet volt is. Hát ő az óra. Amikor befejezem a munkát, és végre nyugdíjas is leszek, mert idén befejezem.
2: Az jó.
3: Utána sokat szeretnék utazni, és van még egy álmom.
2: Na,
1: nem apró, de...
3: Az pedig egy Mustang, hát megdolgoztam érte.
2: Aha.
3: Egy Mustang az álmom, ami lehet, hogy teljesül, lehet, hogy nem, de ez egy olyan álom, hogy miért is ne... próbáljuk ki az életet.
2: Milyen menő lesz, amikor majd száguldozhatsz fel, jó, nem száguldasz, de hogy amikor mész és a hajadba süvít a szél, ez tök jó lehet.
1: Csikorgó gumika, megállsz, letekered az ablakot, és a bal karodon ott lesz a Breitling úr, és kirézel, és azt mondod, hogy
2: ez az élet.
1: Aztán,
2: várj,
1: Attila, és utána hogyan tovább, mert ebben mindig az a nehéz, hogy a szinger küszöm, hogy elkezd kitolódni. Nem, hogy tudni kell azt érezni, hogy de most te tudsz elégedettséget érezni majd, szerinted? Tehát, hogy nehogy az legyen, tudod, hogy az ember így belelovalja magát, hogy hát akkor most már ez se elég.
3: Mert szerintem azért van egy határ, meg tudom húzni a határt, tehát elégedett vagyok.
1: Fontos.
3: Most is, és elégedett leszek akkor is, de egy nagy öröm lesz. Az más, hogy mit tudom, reggel 4-6-kor elindulok, hát nem a munkába, vagy elindulok reggel 4-6-kor valahová, vagy elindulunk páran, és akkor azért egy ilyen jószággal hasítunk, az egy szép...
2: Figyelj, majd küldj nekünk képeket, jó? Tehát szeretnék egy olyan képet, amikor a gyönyörű Mustangodban milyen színű lesz?
3: Hát metálköröm lakpiros.
2: Metálköröm lakpiros, beülsz, és kint lóg a karod a Breitlinggel.
1: De várjál, tehát fölveszi a karórát, kivegy, beül az autóba, és az a... Hát de basszus, már nincs munkahelyem, hová menjek?
3: Hát például beviszek egy-két kedves ismerőst a munkahelyére, aki reggel 6-kor kezd műszakban.
2: De jó fej vagy!
1: Nagyon jó fej vagy!
2: Ez igen!
1: Oké, köszi Ati, szevasz!
3: Sziasztok!
1: Megjött a kedvem idősé
2: már. Sok ilyen embert kéne. Azt nem kérdezünk meg, hogy Attila honnan sporolt össze annyi pénzt.
1: Gondolkodtam rajta, de mondom, nem akarom ezt így pedzét.
2: Ügyes.
1: Azt arra emlékszem, vele beszéltünk már, ugye, hogy
2: ilyen befektetések.
1: is, igen, meg ilyen elektromos vonalon dolgozott, tehát ilyen műszaki vonalon. Ja. 0630 30 30 95 8 az elérhetőségünk. Itt már közben a hablatjátékba várnánk a kedves jelentkezőket. Közben pedig jön Zola, akinek ugyanaz a gondja, mint nekünk sokszor, hogy valahogy sehova se passzol. Ezzel most megint elgondolkodok azért így az elmúlt témánk alapján.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volné.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hol, de hol, de hol, de hol.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
5: Tervezek.
4: De mit?
5: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
4: És hol szerezzük be a dolgokat?
5: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
4: Már megint, Anna?
5: Laci, az élet változásokkal teli.
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árat.

0: magyartüzé.hu.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. Zuglóban is elindult a budapesti zöld panel program. Viatorbágyon tartják meg jövő hétfőn Szolnoki Péter búcsúztatóját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Bomba robbant tegnap New Yorkban. Egy férfit őrizetbe vettek, miután egy gyújtóeszközt működésbe hozott Manhattan déli részén, a Federal Plaza egyik szövetségi épületénél. Az eset után személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Az ügyet az FBI terrorellenes részlege vizsgálja. A gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Zuglóban is elindult a budapesti zöld panel program, amely energetikai korszerűsítéssel segíti a 14. kerületi társasházak rezsicsökkentését. Az október 15-éig tartó két lépcsős pályázatra az 1946 és 95 között épült legalább 10 lakásos panel és blokkházak jelentkezhetnek, jelentette be Facebook bejegyzésében a polgármester. Rózsa András elmondta, a lakóközösségek az első fázisban ingyenes műszaki előkészítést kapnak, a kivitelezéshez pedig legalább 30%-os, vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat, amit előlegként fizetnek ki. Józsefváros ideiglenes park kialakítását javasolja a Magyar Rádió egykori, jelenleg üresen álló területén. Piko András polgármester szerint a félbemaradt Pázmány kampusz beruházás sorsának rendezéséig a területet rendbe kell hozni. Meg kell szüntetni a környezetszennyezést, és a helyiek számára használható zöld felületet kell kialakítani. A polgármester ezügyben levelet írt a terület tulajdonosának, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, és kezdeményezte a tereprendezést. Viatorbágyon tartják meg jövő hétfőn Szolnoki Péter búcsúztatóját. A Bombon együttes a Facebookon közölte, július 27-én hétfőn délután 3 órakor kísérik utolsó útjára a nemrég elhunyt énekest a viatorbágyi katolikus temetőben. A család és zenésztársa Török Tamás arra kérte a rajongókat és barátokat, hogy egy szál fehér virággal róják le kegyeletüket. A népszerű zenész július 12-én hunyt el egy ritka autoimmun májbetegség következtében, amely ellen hosszú ideje küzdött. Szolnoki Péter évtizedeken át a Bombon meghatározó alakja, és a magyar zenei élet oszlopos tagja volt. Dalai több generáció számára váltak emlékezetessé.
4: Bori, köszönjük szépen, kellemes nyárias idő vár ma ránk, 21 fokos a reggelünk, délutára pedig 26-27 fokot ígérhetek. Kicsit szelesebb lesz, mint tegnap, de szerintem ez abszolút nem rontja el senki kedvét, hiszen marad a kora nyári, vagy késő nyári? Nem, ez inkább kora nyári idő.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Az M7-esen Letenye felé ért térségében a 16-os és 18-as kilométerek között helyre igazítják a betonelemeket. Itt lelassult a haladás a munkaterület mögött. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, zárva a belső sáv. Ez kicsit megfogja a forgalmat. Budapesten a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében balesetben sérült járműveket kell kerülgetni. A Budafoki úton a Galvani utcánál pedig nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. Mi újság a vasúton? Kis Horváth Levent a MÁV Informtól már is mondja, jó reggel.
7: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van. Zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörgy és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosban a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a Volán járatait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra-Füredre, illetve Mátra-Házára induló buszokhoz. A ceglédi vonalon új ütemhez érkezett a nyári karbantartás, augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend. Új változás, hogy a Lajos-Mizsei S21-es és a Monolisz S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Részletek a mavcsoport.hu/100 weboldalon olvasható. Jó utazást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Uram, uram, rám, ne haragudjál, uram, mert én becsületes vagyok. Engem nem vettek fel a jogi egyetemre. Én ügyész már nem lehetek. Csak maximum tisztességes benzinkutrabló. Tévé kékfényben láttad őket? Két korosztály volt. Az egyik a megtévedt. Szóval neki a rendőr, miért rabolta ki?
1: Elvesztettem az Ergo lemezemet. Meg anyámnak az Ergós üvegét. Otthon mindenem megvan. Van hifi tornyom, meg videóm. Izgalomra vágytam. Na, Pubi! Ha legközelebb izgalomra vágysz, akkor ott van mindjárt a jobb. Tudod? Nem mondom, babra munka, de hát...

0: énekel. Valamit valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Béterrel játszunk Budapestről. Szevasz!
2: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Megkérdeztetem, hány éves vagy?
3: 42.
1: 42. Szüleid hogy vannak? Remélem jól még?
3: Hát jól vannak. Ott, ahol vannak. Már nincsenek velem sajnos.
2: Azt nagyon sajnáljuk. Péter, van olyan álmod, ami most így a 40-es éveidben is elég élénken ott van a képzeletedben, és mondjuk 60 felett szeretnéd megvalósítani?
3: Figyeljetek, maradjon így az életem, ahogy van.
2: Jó, minden? Úgy, ahogy van? Aha, az viszont szuper. Mivel foglalkozol, Péter?
3: Én kertész vagyok.
2: Hát ez csodálatos munka.
3: Én kertész vagyok egy múzeumban, Pest megyében.
2: Aha.
3: Egy nagy és közismert múzeumban.
2: Hát akkor nagyon-nagyon-nagyon.
1: Nyesed a bokrokat, én erre vágytam. Franciaországban néhány éve, amikor ott voltam, akkor így néztem nagyon az egyik ilyen Loire-menti kastélyt, és azon gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy nincs felvétel, hogy én ráülök a traktorra, vágom a füvet egész nap, meg nyesem a sövényt. Nem becsmérelve a munkát, mert hogy ahhoz persze érteni kell egyébként. Persze. Tehát azért a kertész az ehhez képest nyilván egy magasabb szint. Én csak ilyen
2: hobbi kertész
1: melós lennék. Lehet, hogy még megkereslek, jó? Jövök füvet nyírni.
3: Voltál nálunk a múltkor a skanzenban.
2: Tényleg? Ez hol?
3: Igen.
1: Ezt akkor Szentendre.
3: Az OTP nap.
2: Ja, és találkoztatok is?
3: Igen, igen. Ha nem, de igen.
2: Na, te láttad őt műsort vezetni.
1: Hát ott lehet füvet nyírni, az biztos.
3: Okay. Igen, mondjuk a fűnyírás az elég agydurrantó tud lenni akkor a területen, hát tehát az... nem feltétlen csak ezzel foglalkozik egy kertész, bár a legtöbben azt képzelik el, hogy abból áll a kertészeti munka, hogy
2: füvet nyírsz, de nem.
3: De hát nyilván minden munkának, meg szakmának megvan az árnyékos és a napos oldala.
1: Ja.
2: Úgyhogy az a lényeg, hogy szereted, amit csinálsz, ez a legfontosabb.
3: Hát figyeljetek, jó helyen élünk, jó időben.
2: Tehát, na,
3: hogy
2: igen.
3: Szerintem úgy kéne élni, hogy a pohár az félig tele van.
2: Ez
3: nem?
2: Így van, egyetértünk. Igen.
1: Te egy boldog ember vagy, Péter, ezt hallom a hangodból, és azt kívánom, hogy légy még boldogabb, ehhez pedig fejtsd meg, légy szíves, a Cilla feladványát. Tulajdonképpen van átfedés. Ha most a kertész melónak a fűnyírás részét nézzük, akkor ahhoz képest.
3: Azt a kutya fáját.
1: Na!
2: Ennyire nehéz.
3: Hát tegnap sem tudta senki, nem?
2: Hát mondjuk ebben igazad
1: hát
2: van.
1: Hát azt hittük, hogy azért jelentkeztél, mert te tudod.
3: Nem is hallottam tegnap, csak...
2: Ó!
3: Csak...
2: Hát...
3: De ebben az a jó, hogy így mások is lesz lehetősége, nem?
2: De mi szeretnénk, hogyha te nyernél? Még egy kicsit gondolkozzunk. Semmilyen dallam nem jött vissza így a fejedbe.
1: Megpróbálod visszadudolni, Péter?
3: Hát azért mindenre nem vállalkozhat az ember.
2: Na, próbáld meg.
3: Azt, hogy ez...
2: Semmi.
3: Nem is olyan egyszerű így telefonon keresztül. Hát az ember elképzeli, hogy milyen, és akkor dehogy nem is olyan.
2: Figyelj, hogyha semmi ötlet nincs, akkor csináljuk azt, hogy majd máskor próbálkozol.
1: Jó.
3: Oké, de így is egy élmény volt. Hát ilyen ötletnek, hát...
2: Ötlet? Na,
3: valamilyen... Hát valamilyen musicalből volt ez, nem?
2: Hát ezt mondta az Oli, igen.
1: Igen.
2: Segítségként. De nem a musical a fő, tehát ez ne vigyen el téged, ez egy nagyon híres dal. És azt tegnap elmondtuk egyébként, hogy magyar előadóról van szó. Ennyit segítünk.
1: Viszont letelt közben az időnk, Péter, úgyhogy tényleg elengedjük.
3: Oké, örülök, hogy beszéltünk.
1: Hát köszönjük szépen, és
3: ez egy szép nap lesz.
1: Maradj ilyen, vagy. Hogy félig tele a pohár. Ez tetszik.
3: Mindig félig tele van.
1: Vigyázz magadra, szavasz.
2: Szia.
3: Ciao, sziasztok.
2: Málunk maradt a páros belépő július 30-ra a Kis Csillag zenekar lemezbemutató koncertjére a Budapest Parkba, a két fő részére szóló belépő augusztus 6-ára, a Leander Szimfonikórus koncertre a Margit Szigeti Színházi voltából is egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval, szomorúak vagyunk.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Kód digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. Kód. Éld át. Merülj el benne.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Idén is herendi porcelánserleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Siófokon is megjelentek a szállodai robotok. A Hotel Azurban több területen tesztelik az új technológiát, amely a takarításban, a felszolgálásban és a vendégek tájékoztatásában is segíti a dolgozók munkáját. A szálloda szerint az automatizálás egyik oka a turizmust is érintő munkaerőhiány, ugyanakkor a robotok egyelőre nem váltják ki az emberi munkaerőt, inkább kiegészítik azt. A gépek már porszívozzák a közösségi tereket, tisztán tartják a folyosókat és a wellness részleget, valamint egy felszolgáló robot is segíti az éttermi munkát a büféasztalos étkezéseknél. A sonline.hu beszámolója szerint a vendégek kedvelik az újdonságot, sokan érdekes élményként tekintenek a robotokra. A szálloda vezetése szerint a jövőben bizonyos feladatokban egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ilyen technológiai megoldások. Különleges koncerttel gazdagodik Veszprém augusztus 20-ai ünnepi programsorozata. A Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Végszínház népszerű fiú zenekara. A koncert Veszprém város Szent István napi ünnepi programsorozatának részeként várja a közönséget. Így az államalapítás ünnepén a kulturális élmények mellett egy különleges zenei est is színesíti a városi programokat, írja a Vehír. A koncertre a belépés ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas, és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
0: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: Először is nézzük a gyors forgalmi utakat. Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek között az erős forgalom és az átépítés hatására lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult, főleg a külső sávban. Az M5-ösön ugyancsak a főváros felé Ócsa térségében a 29-es és 26-os kilométerek között a növényzetet gondozzák mozgó munkavégzés mellett, illetve mozgó tereléssel, a belső sávot tartják zárva szakaszosan. A munkaterület mögött lassulást tapasztalható. Az M7-es autópályán Érd térségében a Letenye felé vezető oldalon zajlik munkavégzés szintén mozgó tereléssel. A betonelemeket igazítják a helyükre a belső sávban. Itt is lelassult a haladás, illetve szakaszos torlódás is kialakult, így már az M0-ás csomópontjától az M7-es Balaton felé vezető felhajtóágán, illetve magán az M0-áson a csomópont előtt is csak araszolnak a járművek. Budapesten a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében balesetben sérült járműveket kell kerülgetni, aztán szintén baleset miatt a Kőbányai úton kifelé a Szállás utcánál csak a belső sáv járható, a Budafoki úton pedig a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott figyelemmel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Visszatérnénk a negatív kommentekhez. Mi volt a legfurább negatív komment, amit valaha olvastak, nem feltétlenül emberrel kapcsolatban?
5: Meg nem feltétlenül magukkal kapcsolatban. Itt lehet épület, bármi.
3: Igen. Mint amikor egy vízesést hát szólt le valaki. 0 30 30 30 95 8.

0: Sláger reggel.
1: 8:49-kor. Petrával a hétvégén is szoktuk egymást szórakoztatni, és azért ilyen viccesnek szánt bejegyzéseket küldözgetünk olykor-olykor egymásnak, vagy olyat, amire valamiért felkaptuk a fejünket, mint amit küldtem neked néhány nappal ezelőtt. Elmesélnéd kérlek, hogy mi volt az?
2: Mert igen.
1: Én nem tudtam hirtelen mihez kezdeni azzal a bejegyzéssel.
2: Ezzel szerintem ember nem tud mit kezdeni. Tehát a Csajszit láttunk a videóban, aki azt mondta, hogy ha azt gondolnád, hogy rossz napod van, akkor gondolj arra, hogy még egy izlandi vízesés is kap negatív kommentet.
1: Igen.
2: És én nem akartam elhinni, de szó szerint ezt írta valaki oda, hogy nem sokat láttam a víz miatt, egy vízesésnél, és közben a Csajszi pedig levideózt, hogy mennyire szép az a vízesés.
1: Igen, tehát, meg volt olyan hozzászólás, tehát ki volt screenshotolva, ugye egy ilyen képernyő fotó volt, hogy az ötből azt hiszem 2 csillagot kapott az izlandi vízesés, és akkor odaírta valaki, hogy hát elég szép, de azért Izlandon vannak ennél lenyűgözőbbek.
2: Jaj,
1: és tényleg erre vonatkozott ez a, ugye az előbb, amit Pétertől tanultunk, hogy félig a pohár tele van, vagy félig üres, hogy tényleg, hogy az embernek rossz napja van, akkor ez is, vagy valaki leszólja, akkor jusson eszébe, hogy vannak emberek, akik egy vízesést is leszólnak, hogy ez olyan semmilyen.
2: Én először akkor tapasztaltam azt, hogy épület is kaphat negatív kommentet, amikor Barcelonában jártunk, és ugye a Sagrada Família, hát az nagyon sok éven keresztül, évtizedeken keresztül felállványozták, igen, és ugye most végre már elkészült, 2026-ban, de hát 1882-ben kezdték el építeni, és képzeld el, hogy amikor visszamentünk a szállodába, ugye én nézegettem előtte is képeket, kommenteket, már hogy nem a kommentek miatt, hanem szedtem ezeket a leírásokat elolvasni, mielőtt látok valamit, és láttam, hogy ott kommentben valaki odaírta, hogy ez fel van állványozva, így nem lehetett olyan profi képet készíteni róla. És akkor így azon gondolkodtam, hogy te ember, te, hogyha elmész Barcelonába, te nem tudod, hogy ez évek óta így van. Tehát, hogy egyszer csak elkészül, és most egyébként, aki most megy 2026-ban, nagyon boldog lehet, mert most végre láthatja teljes pompájában készen.
1: Nekem bizony eszembe jutott az oly sokszor emlegetett, de mostanában nem emlegetett Airplane című paródiafilm, ugye a repülőgépes katasztrófa filmek paródiája, ami a 80-as években készült, és már akkor volt benne, ha emlékszel, egy ilyen frázis.
3: Végül is ők akartak repülni. Tudták, kérem, hogy mire vállalkoznak. Úgy kell nekik, zuhanjanak le.
1: Szóval, hogy nincs új
2: alap alatt. Na, ez megvan, igen.
1: És erről jut eszembe, képzeld el, hogy egyébként néhány évvel ezelőtt, most már nem is tudom pontosan felidézni, mert akkor annyira felbosszantott, hogy inkább kitöröltem az elmémből, de hogy volt ilyen, hogy ténylegesen történt valami repülőgép baleset, mondom, ez 4-5 éve lehetett,
2: és
1: ott is a komment szekcióban voltak ilyenek, hogy hát megérdemlik, miért nem maradtak nyugton a otthon,
2: vagy. Micsoda.
1: Figyelj, hogy mennyire beteg emberek vannak, mert erre nem tudok más mondani.
2: Én azt sem értem, amikor mondjuk egy sportoló elveszít egy valamilyen viadalt, és aztán utána olyan mocskolódó kommenteket kap, hogy borzalom. Például Zsolt egy ilyet írt nekünk a Facebook oldalunkon. Dani Noppert, aki egyébként egy darts játékos, Bielecki elleni veressége után kapta ezt kommentben, remélem meghalsz rákban az egész családoddal.
1: Bocsánat, ez most tényleg a köpni nyelni.
2: Sokkot kaptam. És egyébként Zsoltnak abban igaza van, hogy valóban mondom, focisták bejegyzései alatt is olyan, tehát szerencsétlen Szoboszlai is néha olyan kommenteket kap, hogyha mondjuk nem úgy alakul a magyar válogatott, amikor mondjuk nem jutott ki, tudod, VB-re, hogy így figyelj, ez egy döbbenet. Na ez.
1: Avicii kapja még a negatív kommenteket?
2: Nem, édesem.
1: Tehát itt most legalább nyugton hagyjuk, ha már...
2: Hát...
1: Nem hagyjuk nyugton, mert mi most hallgatjuk, ragaszkodunk hozzá.
2: Milyen jó is, hogy ő volt nekünk.
1: Igen. You know, wake me up.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:30 lesz már 4 perc múlva. Lea írja, egyszer egy állatmentős videó alatt olvastam valami olyasmit. Gratulálok, sok értelme volt megmenteni a daganatos kutyát, miközben emberek hiába várnak az onkológián
2: Jézus
1: vizsgálatra.
2: Ki tud ilyen csúnya dolgot írni?
1: Károly, hát figyelj, van tovább. Károly egy gyászjelentés alatt látta. Nem volt jó ember, legalább nem zaklat már másokat.
2: Jézus Mária.
1: Mondjuk, tudod, jó, oké, értem, van az a mondás, hogy halottról vagy, jót vagy, semmit, de azért az mondjuk elgondolkodtató, hogy amikor, mit tudom én, például egy háborús bűnös halál híre az, hogy mit vált ki belőled, arról sem illik beszélni? Tehát olyankor is inkább azt mondod, hogy...
2: Magadban beszélgesd meg, aha, nem? Tehát, hogy nem írod ki magadból, hát nem írsz ilyet.
1: Hát igen, de hogy olyankor van, az embereknél van egy ilyen társadalmi megkönnyebbülés is, nem? Tehát amikor valaki... Nem tudom, ez nehéz.
2: Hát jó, de általában azért nagyon sok háborús bűnös nem szaladgál naponta, és azért ja, ennél durvább kommentek vannak vízeséseknek, meg embereknek azért, mert elveszítenek hát, egy meccset. És
1: vízesés apropó. Ildikó szeret a naplementéről megosztani saját fotókat, és azt írta, hogy egy ismerőse egyszer oda kommentelte, nem unod még?
2: De bájos, hát miért nézi? Én ezt nem értem ilyenkor, hogy miért nézi. Figyelj, én ugye ígértem reggel, hogy mondok olyan kommentet, amit kaptam most legutóbb az egyik képem alá. Nagyon bájos ember volt, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. Talán Ivóval, aki azt írta nekem, hogy oké, Pubi, ez vagyok én. Ez aztán az értékteremtés, hogy megosztottam, hogy Balatonfüreden voltam. Biszti, megdolgoztál érte, hogy fussa már plastikára is. Engem meg vár az 500 kisbála a búzatarlón, behordás a téli szalma tüzeléses kazánhoz.
1: Na? Mit akar a költő ezzel
2: nem
1: mondani?
2: Tudom. Tehát, hogy... Nem tudom, hogy...
1: Hát egy, megdolgoztál a plasztikáért.
2: Megdolgoztam,
1: hogy
2: ez... igen. Tehát, hogyha nem ismeri a munkásságomat, igen, elég régóta dolgozom.
1: Megdolgoztál
2: egy, ez egyik. A másik, eljutni Füredre, hát nem tudom, ha Maldív szigetekről posztoltam volna, értem, hogy ez lehet, hogy nála, aki viszi be a bálát, kiveri a biztosítékot, de most az most miért baj? Tehát, hogy nekem is vinnem kéne a bálát, vagy mit kéne csinálnom, én ezt nem értem.
1: Hát, vagy akkor miért nem posztol arról, hogy viszi a bálát.
2: Igen.
1: És lehet, hogy ő is kapna nagyon sok szívecskét, meg lájkot. Tök szexi lehet. Ugye?
2: Igen.
1: Elképzelem ilyen kockás blúzban, csomóra kötve. Tudod,
2: ilyet
1: a csajt
2: képzelsz, ő egy férfi.
1: Ja, egy férfi.
2: Ő egy férfi, egy másik férfi, a hölgyek egyébként jó fejek velem. László, aki azt írta, hogy fú, nagyon brutál alakja van még mindig, de sajnos az arca az nem jön be. Kicsit olyan túrajzolt a feje, de azért szívesen beszélgetnék vele.
1: Én mondtam, hogy kevesebbet kéne sminkelni.
2: Azon a képen nem volt rajtam smink, mert éppen a medence partján ültem, nulla sminkel. Hát mondtam, hogy jó, hát
1: mutasd már meg. Nem láttalak még nulla sminkel. Hát,
2: de hogy nem?
1: De. És mond,
2: rengetegszer,
1: de, amikor
2: Jézusom,
1: valami rengetegszer. Nem tudom mi volt, 2-3 éve volt, valami kezelésem voltál,
2: igen,
1: nem volt smink, és mondtam, hogy tartsuk meg, mert tök jó,
2: persze,
1: hogy jó lehet.
2: Igen.
1: Péter csak jót rögött, amikor azt olvasta egy Párizsról szóló kommentnél, sok az ember és nagy a zaj. Azt írja Péter, hogy válaszolt a kommentre, utaz Skóciába és bóklássz a mezőn a termekkel.
2: Nagyon jó ötlet. Na látod, igen, így kell, így kell.
1: De ez egy szép kezelés ennek, de leginkább mondjuk azt támogatnám, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, tehát ne, válaszolni
2: csak
1: rá.
2: Csak nehéz. György is itt van velünk, jó reggelt.
1: Szia.
3: Jó reggelt, szevasztok.
2: Hozzátok a családba bekerült egy fura ember, aki...
3: aki, hát én nem tudom, szóval nem tudom, hogy irigység, vagy ostobaság, vagy minek nevezzem, de olyan életfelfogása volt, képzeljétek el, hogy őt irítálja, zavarja az, hogyha valakinek jobb kocsia van, nagyobb lakása, szebb felesége, mint az övé. És akkor mondtam neki, hogy akkor te soha az életben nem leszel boldog.
2: Így van.
3: Mert mindig van,
1: mindig
3: akinek nagyobb lakása van, több pénze, szebb felesége.
2: Így van, pontosan.
3: Szóval egyszerűen döbbenet. Szóval az, amikor valaki ilyen negatív beállítottságú, mondtam, azt nézd, hogy te az életbe honnan indultál.
2: És magadhoz képest mit tettél.
3: Esetleg kis segítséggel, és
2: pontosan,
3: akkor arra lehet büszke.
2: Igen. Bocsáss meg, annyit mondja, hogy ugye kikerült már a családotokból ez az ember.
3: Jó, hát akkor ennyi.
2: Okay.
1: Igen, tudjátok, ez valószínűleg azért van, nem vagyok pszichológus, csak amiket már így hallottunk ebben a témában, hogyha az embernek van valamilyen elakadása az életben, tehát hogy nem vitte, nem sikerül neki ilyen-olyan okból, akkor az a legegyszerűbb, hogyha gyorsan a másikat hibáztatom, és nem vizsgálom meg, hogy de én hol akadtam el. És persze ebből még nem feltétlenül következik, az lehet, hogy a környezet is hibás. Tehát ismerek azért olyat, aki tényleg teper dolgozik, és valamiért szerencsétlen csillagzat alatt született,
3: nem
1: jön össze neki. De mégsem az van elfoglalva, hogy a másikat.
3: Van egy életfelfogásom, amit egy görög bölcs idézetét kaptam. 11 éves koromban, képzeljétek el, az egyik testnevelő tanáromtól ilyen emlékkönyvbe, és azt írta be, hogy aki boldogtalan, a saját hibájából az.
2: Ez így van.
3: És zárójelben benne volt, hogy talán egyszer megérted. Na most én ezen kicsit rágottam már ifjúkoromban, de én ezt szerint élek. Ha valami nem olyan, akkor vagy változtatni kell rajta, vagy elfogadni, mert nem tudsz mit csinálni.
2: Persze. Igen. Nagyon köszönjük, Györgyi, örülünk, hogy beszélhettünk. Szia, szép napot! Szia!
3: Puszi nektek, hello, hello!
1: Meg most eszembe jutott, hogy én tényleg hiszek a gondolat teremtő erejében, ami legalább annyira tud pozitív is lenni, vagy legalább annyira tud negatív lenni, mint amennyire pozitív. Tehát, hogyha te abban éled a mindennapjadat, hogy én olyan szerencsétlen vagy, nekem semmi nem jön össze, akkor ezzel valóban erre programozod saját magad. Várjuk még a további negatív kommenteket. 0-30-30
2: Sugar Daddy-k is kapnak biztos bőven.
1: Ez oda jutott eszembe, hogy így emlegettük, hogy téged a Balcsira biztos van Sugar Daddy-vit. Hát akkor itt egy igazi Sugar Daddy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.

0: Mozizz nasízz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik. 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
2: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadal modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jadal Magyarország üzleteiben és hivatalos partner.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Az iskolakezdési támogatás bevezetéséről is dönt ma a parlament. Töretlen a panellakások népszerűsége a fővárosban. Az ELTE lágymányosi kampuszon rendezik meg a budapesti Pontot partit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Újabb rendkívüli ülés lesz ma a parlamentben, és ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A képviselők várhatóan döntést hoznak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről, amely többek között a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családoknak és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járna. Napirenden szerepel az új közszolgálati média szervezet létrehozása, az országos közlekedés szervező felállítása, valamint több az uniós források lehívását segítő törvénymódosítás is. A képviselők emellett a veszélyhelyzeti szabályok kivezetéséről és több költségvetési módosításról is tárgyalnak. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon. Újra teljes útvonalukon és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés, és javulhat a menetrendszerűség. A vágányzár idején a 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyik váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és a felső vezeték karbantartási munkáit. A 71-es vonalon rendezték a pályakörnyezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az átjárókon komfortosabbá vált. A panellakások továbbra is népszerűek a lakásvásárlók körében, és az áruk is folyamatosan emelkedik, főleg a fővárosban. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértők szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közösségi kapcsolatok tovább növelik értéküket a lakáskeresők szemében. Teljessé vált a budapesti Pontot parti fellépőinek listája. A ponthatárváró esemény csütörtökön 16 órakor kezdődik és ingyenes deregisztrációhoz kötött. A korábbi évek Budapest parkos helyszíne helyett idén az ELTE lágymányosi kampusz déli tömb előtti tér ad otthont a hivatalos bulinak. A szervezők koncertekkel, beszélgetésekkel és különböző programokkal készülnek a pont hirdetésig. A részletes menetrend a Facebook eseményben érhető el.
5: Bori, nagyon szépen köszönjük, igen kellemes nyárias időre számíthatunk ma. Némi fátyol felhő azért tarkíthatja az égboltot, de szerintem ezt akkor is látják, hogyha kinéznek az ablakon. Egyébként 22 fokos a reggel, délutára 28 fokot ígérhetek. Nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítanunk, kis nyári zápor olyan egy óra körül itt a fővárosban azért előfordulhat. Holnap is marad a 28 fok, illetve hétvégére is igen kellemes 28-30 fok közötti értékeket látok.
6: A 37-es és 37-es A villamos nem közlekedik a Sörgyár és az Őrház között hatósági intézkedés miatt. A 28-as és 28-as A villamos, illetve a 95-ös és 195-ös busz igénybevételét ajánlja a BKK. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál ma este 11-ig burkolatjavítás miatt zárva a külső sáv, már a Fóti úttól csak lépésben lehet haladni befelé. Az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé egyirányosították gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban pedig csak egy sáv használható. Az ötös busz terelve közlekedik, így nem érinti a Szél Kálmán tér és a Dózsa György tér közti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Az M1-esen Budapest irányában Herceghalom és Biatorbágy között szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé a 32-es kilométernél egy korábbi balesetben elmozdult betonelemek visszahelyezése, helyreigazítása zajlik. A leállósába terelték a forgalmat, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön pedig Budapest felé Ócsap térségében gondozzák a növényzetet mozgó tereléssel, a 29-es és 26-os kilométerek között a leálló és a belső sáv van zárva.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 3:49 múlt 3 perccel kérdeztük, mi volt a legfelháborítóbb negatív komment, amit valaha olvastál. Sziasztok, egy közös ismerős halála kapcsán, aki Covid miatt halt meg, valaki oda kommentelt, hogy hát Covid tagadó volt.
1: Jézus Mária!
0: Oké, aztán Roni lánya részleges agybénulástól szenved, de aktívan éli a mindennapjait, és például a TikTokon is lelkesen oszt meg mindenféle tartalmakat, videókat. Írja Roni, na ott szokott előfordulni olyan hozzászólás, hogy például egy ilyen agyrajzmaticát csatol valaki, és odaírja, hogy itt az agyad, te autista, meg egyéb ilyen kedvesség.
1: Isten.
0: Ez mennyi, milyen lelki szegénységről tanúskodik, amikor valaki ezt csinálja? Nem?
1: Fú, de beteg emberek vannak. Aztán valaki azt írja, sziasztok, szeretek kirándulni, meg is osztom ezeket, és egyébként én is kapok hideget, meleget. Most arról, hogy elmész kirándulni, és hegyeket fotózol, arra mit lehet írni? Nem olyan szép. Ez a Mátra, mint az Alpok, vagy mit?
0: Azt gondolom, tehát, hogy az, hogy most ezeket így összeszedtük tömegével, tudom, hogy az nem vigasz, hogy sok a hülye, de hogy hogy akanyolodnék vissza, honnan indultunk, hogy nyugtassa meg mindenkit a tudat, amikor bármiféle mondjuk magával, vagy az ő saját életével kapcsolatos negatív kommentet kap, vagy kritikát, hogy tehát egy vízesést is van, aki le tud szólni. Egy izlandi vízesésre 5-ből ad 1 meg 2 csillagot, mert túl sok volt a víz.
1: Igen.
0: Nem elég szép, láttam már szebbet. Tehát vannak ilyen emberek. Egyébként nekem például az az út vezetett a megnyugváshoz, hogy ma már ilyeneken én nem tudom fölbosszatni, magam csak röhögök. Régen, amikor kaptam, mit tudom én, valamilyen negatív, bármilyen visszajelzést a munkámmal vagy magammal kapcsolatban, akkor mindig úgy tettem helyre, hogy ja, szerintem ő az az ember, aki tegnap, mit tudom én, a jobbkész szabályt nem adta meg nekem, ráadásul, és még ő volt felháborodva. Igen. Tehát, hogy egy agyhalott idióta, nem kell vele foglalkozni, tehát kezeld a helyén. Szóval, hogy egyszerűen vannak olyan embertársaink, akiknek nem érdekel semmilyen szinten a véleménye.
1: Figyelj, a felnőtteket én már nem féltem, de a gyerekeket igen. Tehát, hogy és ami ott megy a social felületeken, az egészen elképesztő. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy minden szülő, hogyha látja, hogy egy kicsit bezárkózik a gyereke, akkor próbálja ne faggatni, csak hogyha érzi azt, hogy valami nem gömbölj, akkor beszélgessen vele róla, mert tényleg amiket ők egymásnak kirogatnak, na az nagyon kemény.
0: Mindenki kap hideget, meleget. Luis Capaldi is, ugye főleg amikor kiderült a, vagy hát amíg nem derült ki pontosan a betegsége, addig őt is leszólták, utána talán egy kicsit visszavettek, de most is, amikor tudjuk, ugye, hogy bizonyos nehézségek, direkt nem mondom ki, mert lehet, hogy ez lesz a kérdés.
1: Persze.
0: Jaj, most segítettem. A Manóba mi lesz? Így. Remélem, hogy valaki megfejti majd.
1: Reméljük, mert hogyha valaki szeretne ott lenni augusztus 13-án, ugye 19-15-től lép majd fel a nagy színpadon, és valószínűleg a visszatérő új dalát, az Almost címűt is elhozna majd. Szóval, hogyha valaki ezt is szeretné hallani, meg a korábbi kedvenceket tőle, akkor most tessék telefonálni?
0: Akkor most tessék telefonálni. Szóval
1: Luis Capaldi!
0: Elszóltuk magunkat, hát akkor Luis Capaldival forgatjuk, Forget Me című dalával folytatjuk a slágereket.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
3: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatos

0: Ez a Sláger reggel, jó reggelt kívánunk, és két telefonálon vagyunk túl, és pont a harmadikat vettük volna föl, pont így jött ki a zene végére, de letette.
1: De miért teszed le? Ha-ho, kedves harmadikunk! Meg mindjárt szívinfarktus kapok, esküszöm. 0-30-30-30-95-8, Luis Capaldi belépők, itt vannak, kérem, csak két helyes válasz kell nekünk.
0: Egyébként azt nézem, hogy aznap, amikor ő lép fel a szigeten, például akkor lesz a Florence and the Machine.
1: Ez egy jó nap.
0: Meg a Bongor is színpadra, meg hát persze sokan mások. Tehát, hogy egyébként senkit ne tartson vissza. Tehát azt, hogy mi most örülünk Luis Capaldinak, és tényleg örülünk.
1: Nagyon.
0: Az ő,
1: hát figyelj, mióta én láttam élőben, szerintem őt mindenkinek látnia kéne, de tényleg.
0: De hogy ettől még a többi programra ugyanúgy érvényes a jegy. Halló, Sláger reggel. Jó reggelt közben.
2: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Te most sírsz, vagy hirtelen megilletődtél?
2: Nem, meglepődtem.
1: Hogy hívnak?
2: Most hallott Laura.
1: Szia, Laura. Örülünk, hogy itt vagy.
0: Laura, azt mondta Pet, hogy örülünk, hogy itt vagy.
2: Ja, köszönöm, bocsánat.
1: Semmi gond.
2: Meglepődtem, mert pont most hallottam, hogy a harmadik telefonáló letettek. Képzeld el.
0: Mielőtt kiderítettük volna, hogy ki az. Hát akkor itt te vagy a negyedik, harmadik, negyedik.
1: Van.
0: Én azt tippelem, hogy te Luis Capaldi rajongó lehetsz, így a hangod alapján.
2: Hát, ismerem pár számát, de nagyon szeretném megnézni, szóval most egy kicsit izgulok.
1: Szeretnéd élőben látni? Aha, jó, oké. Figyelj, nem kell nagyon izgulnod, csak helyesen válaszolni két kérdésre. Jön az első Zolitól.
0: Hogy az ugye emlegettük is adásban, hogy lehet, hogy erre kérdezünk rá, hogy milyen betegséggel kell neki megküzdenie, ami miatt ugye, hát volt, hogy félbe kellett szakítani a koncertjét annak idején. Talán most egy kicsit jobban
2: van. Igen, azt hiszem Tourette-szindróma.
1: Igen, abszolút. Igen. Az első helyes válaszunk már megvan. A második is nagyon könnyű lesz. Ki a Sláger FM Station Voice-a, aki egyébként Ross Geller magyar hangja is?
3: Sláger reggel.
1: Na, ő a mi állomás hangunk, a Station Voice-unk. Hogy hívják őt?
2: Na. Ú, pedig volt nálatok egyszerre.
1: Bizonyám, és hallottad, és ez tök jó. Igen, ő volt vendég. És amikor a jó barátokról beszélgettünk.
0: Nem tollas a háta.
1: Nem.
0: A miénk sem.
2: Galambos Péter?
1: Igen,
0: persze.
1: Az. Na, jó hírünk az, drága Laura, hogy láthatod élőben Luis Capaldit. Mert hogy tiéd egy páros napi egy a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára, többek között Luis Capaldi nagy színpados koncertjére, de fellép még, ahogy Zoli említette, a Florence and the Machine, Majka, By Alex és a Slap is, úgyhogy ez egy jó nap.
2: Most
0: már fújt ki magad, és könnyebb üveg. Kit viszel
1: magaddal, Laurám?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kit viszel magaddal?
2: A párommal.
1: Ó, hát akkor ő is boldog lesz, tessék felhívni, jó? Most.
2: Igen.
0: De előbb még várd meg, hogy adáson kívül felvegyük az adataidat. Köszi!
2: Igen.
1: Hello, szia, Laura!
0: És közben itt is a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És szombörre is lehet majd egyet nyerni, igen, tényleg.
0: Most megjött el a Homewrecker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Code digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek codeveszprém.hu. Kód. Éld át. Merülj el benne.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: A diákokkal közösen formálná az oktatás jövőjét az oktatási miniszter. A független Kékesi Szabó Csillát választották a Veszprém megyei Csót polgármesterének. Balatonfüred lesz a hazai műkincspiac egyik központja pár napra. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az oktatás jövőjéről egyeztetett az Országos Diák Tanáccsal az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közlése szerint a találkozón a diákok és az oktatási államtitkárok arról tárgyaltak, hogyan lehet az Országos Diák Tanácsot még hatékonyabb párbeszéd fórummá fejleszteni. A megbeszélésen szó esett a mentálhigiénéről, az iskolai infrastruktúráról, a kortárs segítésről, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének erősítéséről. A miniszter hangsúlyozta, a diákok felkészülten és felelősségteljesen fogalmazták meg javaslataikat, és egyértelművé tették, hogy szerintük a diákok véleményének helye van az oktatási döntések előkészítésében. A közös munka augusztusban folytatódik, a kormány pedig megkezdi a diákparlament ajánlásainak részletes egyeztetését is. A független Kékesi Szabó Csillát választották meg a Veszprém megyei Csót polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson. A 100%-os feldolgozottságú adatok szerint a négy független jelölt közül Kékesi Szabó Csilla 196 szavazatot kapott. Terelmes Dávid 134-et, Szórádi Béla 72-t, Vörösvári Music Evelin pedig 29-et. A névjegyzékben szereplő 740 választóból 432-en adták le szavazatukat, közülük 431-en szavaztak érvényesen. Csóton azért rendeztek időközi polgármester választást, mert a községet 1998 óta függetlenként vezető Kékesi István április 21-én elhunyt. Balatonvilágosnál fogtak el egy ámokfutót a rendőrök. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa, ittasan vezetett. Ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Július 24-e és 26-a között Balatonfüred lesz a hazai műkincspiac egyik központja. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezik meg a Füred Art Week-et. Az eseményen idén rekordszámú, összesen 22 galéria és aukciós ház mutatja be kínálatát. A több millió forintos festményektől és szobroktól egészen a megfizethetőbb műtárgyakig. A szervezők minden eddiginél több látogatót várnak az eseményre. A rendezvény vendégei lesznek a TV2 Kincsvadászok című műsor ismert kereskedői is, akikkel a közönség személyesen is találkozhat. A háromnapos vásár nyereményjátékkal is kiegészül. A fődíj egy több mint 200 000 forint értékű, gyémánttal díszített aranynyaklánc lesz. Augusztus 27-e és 29-e között új néven és megújult koncepcióval várja a közönséget a Veszprém Balaton Film Piknik. A veszprémi és balatonfüredi helyszíneken megrendezett eseményen mintegy 60 játék és dokumentumfilmet, valamint kisjáték és animációs alkotásokat vetítenek. Emellett közönség találkozók, koncertek, gyermekprogramok és kerekasztal beszélgetések is színesítik a kínálatot. Az idei fesztiválon megemlékeznek az 50 éve elhunyt Latinovics Zoltánról, valamint Tar Béláról és a 100 éve született Herskó János rendezőről is. A rendezvény célja, hogy ismét a magyar film egyik meghatározó ünnepe legyen, amely szorosan kapcsolódik a Veszprém-Balaton régió kulturális életéhez. Ezúttal a korábbi Magyar Mozgóképfesztivál díjátadói már nem lesznek a program részei.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: A 37-es A-villamos továbbra sem közlekedik a Sörgyár és az Őrház között hatósági intézkedés miatt. Vagy a 28-as vagy a 28-as A-villamos, vagy a 95-ös vagy 195-ös busz igénybevételét ajánlja a BKK. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, legyenek extrém óvatosak. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál ma este 11-ig zárva a külsősebb burkolatjavítás miatt. Már a Fóti úttól csak lépésben lehet haladni befelé. Akadozik a haladás a Krisztina körúton is az Attila útnál, az Attila úton a Vérmező út előtt, valamint az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, de lassabban járható a Budaörsi út is, nagyjából a Nagyszülős utcától, a Róbert Károly körút az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljáró után egészen a Lehel utcáig, valamint a Gyáli út a Könyves Kálmán körút előtt. Újpesten tart a felújítás az István úton és a Pozsonyi utcában, mától zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, valamint lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál burkolatjavítás miatt. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében három személyautó ütközött, itt 3 kilométeres a torlódás az 57-es kilométernél, tehát aztán szintén az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között jelentősen lelassult a haladás, az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé egy baleset miatt van fennakadás a 32-es kilométernél, az M5-ösön pedig Budapest felé Ócsa térségében lassult le a haladás növénygondozás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Ha érezték már úgy, hogy nyaralás után fáradtabbak, mint előtte, legyenek olyan jók és jelezzék ezt nekünk. 0630 30 30 95 8.
4: Hogy mi erre a megoldás, mert hogy ne itt térjünk vissza, ebben segít majd nekünk mindjárt Fuller Bianca.
2: És Pordán Petra.
4: És Magyi Zoltán.
2: Jó reggelt.

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:10-kor, jó reggelt kívánunk, így július 21-én, mindjárt augusztus lesz. Petával itt számolgattuk, hogy bő 2 hét múlva, még egy augusztusi vakációzást mi is megejtünk majd, és óhatatlanul eszünkbe jutott az is, hogy van, amikor az ember elmegy ugye szabadságra, vagy pihenés, amikor visszajön, azt érzi, hogy még fáradtabb, mint előtte volt, és lehet, hogy ez nem is jó ötlet feltétlenül elmenni.
2: De jó ötlet elmenni, szabadsághoz kell.
1: Meg egyébként nem tudom, múltkor ugye bő egy hetet voltam csak, de hogy én már ott a végén, ott már tényleg azt hiszem, hogy most már jó lenne visszajönni. Tehát, hogy úgy untam magam, meg olyan haszontalannak éreztem magam.
2: Én nem éreztem ezt a dobozpakolás közben, azt hiszem. Szerettem volna lógatni a lábamot, hogy New York-i felhőkarcolókról, mint a művész úr.
1: Meglátjuk, mire jutunk augusztusban. Az tény, hogy ez a jelenség, ez létezik valamiért. Igen, hogy amikor pihensz, és ez most nem csak a nyaralásra vonatkozik, hanem egy hétvégénél is igaz lehet, hogy pihenés után fáradtam, vagyis ugye, hát a Geszti nem véletlenül mondta, hogy kipihened majd a munkahelyedem. De hogy mitől van ez a jelenség? Ezt próbálnánk megérteni, úgyhogy Fuller Bianca pszichológus segítségére és útmutatásaira támaszkodnánk. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Szerinted mi lehet a probléma, Bianca? Túlszervezik az emberek, amikor tényleg úgy térnek haza, vagy túl kevés időre mennek, vagy a kettő együtt?
4: Ennél sokkal több oka lehet, az ember fáradtnak érzi magát, vagy kimerültebbnek érzi magát akár egy nyaralás után, de egyébként nagyon gyakran előfordul az, igen, hogy abba a rövid időbe, amennyit pihenésre, kikapcsolódásra szánunk, nagyon sok mindent bele akarunk tűzdelni, és nem feltétlenül fizikai aktivitásokat, vagy bármi olyat, ami cselekvéssel jár, hanem sokszor mentálisan is túlterheljük magunkat az elvárásainkkal, hogy hogyan kellene éreznünk magunkat, hogyan kellene ott lennünk, mit kellene csinálnunk ahhoz, hogy jó legyen, és sokszor ezek a mentális terhek is ki tudják fárasztani az embert, mert ha belegondolunk, ugyanezt csináljuk a hétköznapjainkban, csak éppen más témában, nem nyaralás témában.
1: Ugyanakkor azt is szokták mondani, hogy például a semmittevés vagy a lustálkodás is tud fárasztó lenni.
4: Így van, és ez a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy sokszor pont akkor merülünk ki igazán, amikor megengedjük az idegrendszerünknek azt, hogy egy kicsit kikapcsolódhasson, kicsit lenyugodhasson. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy mondjuk egy húzósabb időszak után az ember lebetegszik.
2: Igen.
4: Ez a nyaralásoknál ugyanígy van, hogy előfordul az, hogy előtte annyira magas stressz szinten vagyunk folyamatosan, hogy a szervezetünk nem engedi meg magának ugye azt, hogy kikapcsoljon, meg pihenjen.
1: Dolgozik az adrenalin.
4: Így van, és amikor elérkezik a nyaralás időszaka, akkor ez az adrenalin szint leesik, ez a pörgés szint leesik, és akkor elindul egy regeneráció, ami sokszor sajnos azzal kezdődik, hogy mondjuk lebetegszünk, vagy éppen sokkal fáradtabbak vagyunk.
2: Az én egyik legjobb barátnőm férje mindig lebetegszik a nyaraláson, mert a nyaralás előtt túlpörgeti magát, ilyen 10 órákat dolgozik, és ahogy elmennek, konkrétan az első 3 napot ő ágyban tölti, tehát hogy nagyon jó vele nyaralni, tényleg jó lehet.
4: És egyébként a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, így akár a fáradtságot tekintve, akár ezt a lebetegedést tekintve, vagy kimerültséget tekintve nyaralás után, az az, hogy ugye alapvetően, amikor nyaralni megyünk, akkor kiessünk a mindennapi rutinból. Ezt nem véletlenül tesszük, ilyenkor újdonságokat próbálunk felfedezni. Minél több impulzust szeretnénk magunknak, olyat, ami remélhetőleg boldogsággal tölt el minket, viszont a testünk, az idegrendszerünk, az egyébként a rendszerességre vágyik, attól tud kikapcsolni, attól tud megnyugodni, ugye. Rendszeres étkezés, rendszeres alvás, kiszámítható ingerek, és hogyha a nyaralást nézzük, az pont nem ilyen, tehát érthető, hogy akkor a testünk az ezért úgymond, hát befizeti az árát tulajdonképpen. Aha.
1: Mondjuk én őrült vagyok valószínűleg, mert én élvezem azt, amikor probléma adódik, és azt ott meg kell oldani. A szállással, a közlekedéssel, stb.
2: Nagyon.
1: Viszont amit mondtál, Bianca, hogy még az jutott eszembe, hogy ugye amikor itthon vagyunk a szürke hétköznapokban, mindennapokban, és mondjuk valamiféle problémánk van, gondunk, az ugye folyamatosan nyomasztja a lelkünket, meg ott van a vállunkon. Aztán, amikor elutazunk nyaralni, akkor jó esetben arra pár napra talán meg tudunk feledkezni róla. Viszont amikor hazajövünk, és kezdődik előről az egész, akkor hirtelen nehezedik ránk újra, és úgy képzelem, hogy mint egy gyomros, azt így megint megkapjuk az életet, hogy ó, tényleg, hát ez azóta se oldódott meg, és így viszont ugye újra támad a probléma, tehát hogy előtte folyamatosan ott volt, akkor már hozzászoktunk, de így megint szembesülni kell vele, és lehet, hogy ez is egy kicsit fáraszt, nem?
4: Igen, igen, egyébként ez is szerintem abszolút megjelenhet, hogy így azt várjuk, hogy a nyaralás alatt akkor majd megjavul az a kellemetlen alaphelyzet, amiben benne vagyunk, és valahogy van bennünk egy vágyakozás, hogy majd akkor varázsütésre minden szuper lesz, és ezért önmagában egyébként az, hogy hazatérünk, az egy stresszor, egy stressz kiváltó tényező, pontosan ezért, mert hogy újra egy kicsit ilyen kontrollvesztettnek érezzük magunkat, és ezt nyilván az agyunk stresszként éli meg.
2: Mit tehetünk, hogy azért minden a legjobban alakuljon?
1: Ne menjünk nyaralni.
2: De!
4: Reméljük, hogy van más megoldás. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy még mielőtt elkezdjük az egész nyaralást, mert hogy egyébként ugye nagyon sokszor tényleg úgy esünk be a nyaralásra, hogy időnk sincsen végig gondolni, vagy lehetőségünk se, hogy egyébként mire van szükségem. Uh-huh. És szerintem ez lenne az elsődleges, hogy amúgy megfigyeljük azt, hogy mi az, ami tényleg jól esne. Lehet, hogy ez az lesz, hogy mondjuk egy hétig csak egy helyben fekszek, és annyit csinálok, hogy lemegyek a partra és pihenek. Még akkor is, ha ez nem hangzik annyira érdekesnek, mint amennyire elvárnám a nyaralástól. Lehetséges, hogy pont az ellenkezőjére van szükségem, fizikai aktivitásra, hogy az agyam kikapcsolhasson. És ezt érdemes végig gondolni, illetve egyáltalán realizálni ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy attól, hogy én most elmegyek egy hétig nyaralni, még nem fognak megszűnni a problémák. Tehát, ha van lehetőségünk, akkor azért próbáljunk olyan lépéseket is tenni, ami esetleg majd csökkenti a visszatéréssel járó stresszt azzal, hogy előre rákészülünk, hogy oké, ez lesz az első napomon, ez lesz a második napomon, ha visszatértem, stb.
1: Igen, meg én kiszoktam maximalizálni ugye az időt, ami rendelkezésem rá, tehát ilyen simán van, hogy ha hétfőn dolgozni kell, akkor vasárnap az utolsó járattal jövök haza, hogy még ugye kihasználjak minden percet. És akkor van ehhez képest olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát ő, hogyha mit tudom én, vasárnap érkezik haza repülővel, akkor még a hétfői napot kiveszi, hogy ott még kipihenje az utazás feladatot, és csak kedden megy dolgozni. És hát abban, amit mondtál, hogy rá is kell készülni, akkor azt mondanám, hogy ha elmegyünk két hét Szabira, akkor előtte egy hétig szintén nem jönnénk, hogy rákészülünk lelkileg az utazásra, és amikor visszajöttünk a két hétből, utána még egy 2-3 napot ráhúznánk, hogy kipihenjünk.
2: Visszazökkenjünk.
1: A repülőút fáradalmait.
2: Meg...
1: Ja. Jó, köszönjük szépen
2: a közi,
1: tanácsokat Fulebiát.
2: Te voltál már nyaralni idén, vagy most mész?
4: Én már voltam, vagy hosszabban, és még rövidebbeket beszervezek.
2: Helyes, akkor majd jó pihenés még neked.
1: Pihent ki a munkában.
2: Szia,
1: hello. Önök voltak-e már nyaralni, és megfigyelték-e már magukon ezeket a jeleket, hogy...
2: Én erre nagyon kíváncsi lennék,
1: kicsit
2: tényleg,
1: fáradtabak.
2: Hogyha valaki így visszament, és mondta, hogy jó Isten, hogy ott mi történt a nyaraláson?
1: Meg, hogy mi a megoldás? Önök is elmondhatják. 06-30-30-30-95-8, például a jó zenék, azok segítenek a munkahelyen is kikapcsolódni, mint Dua Lipa dala, már is.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 10:30 picivel. Anna Mari írta, hogy pont ilyen volt az olaszországi nyaralásunk. Minden nap más város, múzeum, strand, este étterem, hajnalban indulás. Tovább, amikor hazértünk, leültünk a kanapére, és ez volt az első mondat. Na jó, ebből most akkor pihenjük ki magukat. Aztán Péterék éjszakai utazás pártiak épp ezért. Azt írja, hogy voltak már éjszakai vonattal Velencében. Annó így az első éjszaka benne van az utazás árában, ráadásul rögtön egy teljes nappal indíthatsz, már kipihentem.
2: De ott tudsz aludni rendesen a vonaton?
1: Én voltam éjszakai vonattal többször is.
2: Kényelmes?
1: Igen.
2: Hát, tényleg?
1: Figyelj, ezt
2: tudod, mondtam, én rossz alvó vagyok.
1: Én meg jó alvó vagyok, de Berlinben voltam kétszer. Az első alkalommal úgy volt, hogy oda is vonattal mentük, és visszafelé is, éjszakai vonattal, a Metropol Eurocity-vel, vagy Euronight-tal, bocsánat. A második alkalommal az volt, hogy kényesebb volt az utazásom, hogy odafele vonattal mentünk, visszafele már repülővel jöttünk, de nekem nem volt gondom, illetve Erdélyben voltam még olyan vonatos utazáson, ahol végig ott volt a szállás. Uh-huh. Nekem oké volt. Ott mondjuk nagyon rossz volt a pálya, és intett, hogy zögykölődött, ott nehezebb volt. Prága felé egész jól lehetett aludni.
2: Valaki név nélkül azt írja, sziasztok, nekem az arany középút, hogy egy nap program per városnézés és egy nap lazulás. Ez az ideális, hogy lássak is valamit, de pihenjek is. Nekem az is belefér, ha mondjuk tengerpartra megyek, hogy a medence mellett maradok, mert még kevesebb az inger, jobban tudok pihenni. Ez most biztos változni fog, hogy már nem ketten megyünk legközelebb, hanem hárman. Ó, hát ott fogsz pancsolni a babával.
1: Gabriella írja, alaposan felkészültünk az utazás előtt, egy Excel táblaszerű menetrenddel, 8:30 reggeli, 9:15 kilátó, 10:40 vízesés, 12 ebéd, ilyesmi. Szörnyű volt, mire hazajöttünk, úgy éreztük, mintha egy teljesítmény túráról jöttünk volna meg. Megfogadtuk soha többé, azóta csak úgy megyünk pihenni, hogy amihez éppen kedvünk van, azt csináljuk.
2: Egyébként az a legjobb. Én kedves édesanyáktól, kisgyerekes édesanyáktól kérdezném, hogy ők mikor pihenik ki azt, amikor elmennek mondjuk a családdal, például Törökországba, és ott egész nap a gyerekkel pancsolnak, mert nekem, akik az ismerősi körben vannak, csajok, ők azért mondták, hogy ez, ne úgy képzeljem, hogy ez nekik nyaralás, ez majd akkor lesz nyaralás, amikor a gyerek önállóan meg tudod csúszdázni, meg úgy el van magába. Tehát ilyen 6-8 éves koráig az nem nyaralás az anyukának, mert az apuka ott elheszelget, de általában anyuka van ott.
1: Nem tudom, mert erre meg például én anyukám azt mondja, hogy ugye, mit tudom, én testem 7 évvel idősebb, tehát amikor mentünk annak idején kempingezni, és én még csak mit tudom, 7-8 éves forma voltam, jó, testem már idősebb, akkor azt mondta, hogy neki az tökre feltöltött, hogy látta rajtunk az örömöt, hogy jól vagyunk, hogy örülünk a tengervíznek, de hogyha múzeumban mentünk, azt is tudtuk szeretni.
2: Tehát nem kellett veled folyamatosan pancsizni, meg veled
1: mondjuk lehet, ez meg jó gyerek voltam, igen.
2: Na, tehát, ez az.
1: Ugye, hát, nem akartam mondani, de. Várjuk a további sztorikat, 0 30 30 30 95 8.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
1: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A Szép Lézer terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép Lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
8: Tervezek.
7: De mit?
8: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
7: És hol szerezzük be a dolgokat?
8: Úgy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
7: Már megint, Anna?
8: Laci, az élet változásokkal teli.
7: Mercury Market. Lakberendezés.

0: építés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Ma kis és szeles időre számíthatunk, de igen kellemes lesz a hőfok. Most 22-t mérünk, délutára pedig 26-ot ígérhetek.
6: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Tatabányánál az 57-es kilométernél három személygépkocsi karambolozott, a belső sávban vesztegelnek, több mint 3 kilométeres a torlódás, közben pedig Budapest felé Bicske és Herceghalom, vagyis a 40-es és 30-as kilométerek között az erős forgalom és az átépítés miatt alakult ki szakaszos torlódás. Az M3-ason Gödöllő térségében Debrecen-Nyíregyháza Miskolc felé a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik éppen, ezért pályazárat léptettek életbe, a Babati pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat, ez pedig 2-3 kilométeres torlódást idézett elő. Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében a növényzetet gondozzák mozgó tereléssel, a leálló és a belső sáv egy-egy szakasza van zárva, itt is kicsit lelassult a haladás. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál zárva a külső sáv ma este 11-ig burkolatjavítás miatt, már a Fóti úttól csak lépésben lehet haladni. Illetve tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, mától zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik a

slágerek változatosan reggel is. Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Hello, hello, 3:10 volt 3 perccel, egy nyugdíjas hallgatónk írta, elmegyünk nyaralni, aztán hazajövünk pihenni. Mi így szoktuk mondani.
2: Milyen jól csinálják.
1: Ez igen, a jó hozzáállás.
2: Így kell, így kell.
1: Polett azt üzeni, mindenki a maga szerencséje kovácsa. Hallgattam a pszichológust, és egy fontos kiegészítés, nincs két egyforma ember. Aki szereti az izgalmakat, utazzon egyénileg. Én is szeretem helyben ledílelni az utcai árussal vagy a taxissal, hogy hová menjek, mit egyek, mit csináljak. Aki a nyugalmat szereti, válasszon az utazási irodák kínálatából. Plusz ötlet, sokaknak ajánlanám, hogy próbálják ki az egyedüli utazást, annál pihentetőbb nincs, és utána még a főnöködnek is örülni fogsz, nem csak a kollégáidnak.
2: Megmondom a Tominak, hogy én egyedül utazom, hogy meg itt maradhat, ez jó.
1: Laci pedig azt írja, igen, én tényleg a munkahelyemen pihenem ki, de fura mód, a munkahelyemen, ahol egy pult mögött ülök naphosszat, épp az fáraszt, hogy sokszor órákon át nem történik semmi. Én ezt nem szeretem. Tényleg örülök, amikor végre ügyfél jön, és pörögnöm kell. De az igazi pörgés épp ezért a nyaralás. Ilyenkor mindig nagyon mozgalmas programokat szervezünk a párommal, szóval én abban a szerencsés helyzetben vagyok tulajdonképpen, hogy évente 2-szer egy hétre elutazunk üdülni, és utána a maradék 57-ben ezt pihenem ki a munkahelyemen. Ahogy reggel mondta a játékosotok, félig tele a pohár, igen, nem pedig félig üres. Így. Üdv, Laci!
2: Na, ezzel búcsúzzunk el már, amit
1: hát ez
2: hozzá.
1: Szuper jó.
2: Pozitív hallgatóink vannak ma reggel.
1: Tulajdonképpen mi is. Igen. Ide járunk 57-ig üdülni, vagy pihenni, és aztán elmegyünk 2 hétre kicsit aktívkodni. Na, köszönjük szépen már a szíves figyelmüket. Uh-huh. Jön mindjárt Balázs, Karakas Balázs, további szép napot és jó munkát kívánunk a Sláger FM mellett, és tessék figyelni, mert a koncertélmények nyara az folytatódik. Bizonyán. Most már ugye a Szigetre szóló belépőkkel is. És közben, ha már zenék, akkor ne feledjék a zenei kvízünket, ugye ma már említettük, hogy ezzel nem mellesleg lehet nyerni fantasztikus wellness hétvégéket is, de hogy leginkább ugye beleszólhatnak abba, hogy majd mondjuk most ugye a nyár második felétől, vagy ősztől milyen zenék szóljanak. Majd mi az, ami igazán meghozza a megkönnyebbülést a meló mellé. További szép napot, most Shawn Mendes-szel búcsúzik Pordár Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Viszont hallásra.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. You never know how good you have it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
8: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
9: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Idén is herendi porcelánserleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Siófokon is megjelentek a szállodai robotok. A Hotel Azurban több területen tesztelik az új technológiát, amelyet takarításban, a felszolgálásban és a vendégek tájékoztatásában is segíti a dolgozók munkáját. A szálloda szerint az automatizálás egyik oka a turizmust is érintő munkaerőhiány, ugyanakkor a robotok egyelőre nem váltják ki az emberi munkaerőt, inkább kiegészítik azt. A gépek már porszívozzák a közösségi tereket, tisztán tartják a folyosókat és a wellness részleget, valamint egy felszolgáló robot is segíti az étterem munkát a büféasztalos étkezéseknél. A sonline.hu beszámolója szerint a vendégek kedvelik az újdonságot, sokan érdekes élményként tekintenek a robotokra. A szálloda vezetése szerint a jövőben bizonyos feladatokban egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ilyen technológiai megoldások. Különleges koncerttel gazdagodik Veszprém augusztus 20-ai ünnepi programsorozata. A Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Végszínház népszerű fiúzenekara. A koncert Veszprém város Szent István napi ünnepi programsorozatának részeként várja a közönséget. Így az államalapítás ünnepén a kulturális élmények mellett egy különleges zenei est is színesíti a városi programokat, írja a Vehír. A koncertre a belépés ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas, és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
0: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
2: Ági, köszönöm szépen. Nézzük, mi újság az utakon. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében az 57-es kilométernél korábban három személygépjármű összeütközött. A forgalom most már mindkét sávban megindult, de a torlódás lassan oszlik, úgyhogy számoljanak plusz menetidőre. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Az M3-as sem mentes eseményektől. Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik jelenleg, emiatt ott pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött nagyjából olyan 2-3 kilométeres jelenleg a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a növényzet gondozása miatt, mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás szakaszos torlódás alakult ki, nem állt meg a forgalom, de azért lassan lehet eljutni A-ból B-be. Ne felejtjék el, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, illetve akadozik az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Adjuk meg az érzést a keddi munkának. Hello, a stúdióban már Karakas Balázs így 10 óra után, és hozom azokat a zenéket, amikkel meg lesz az a könnyed nyárias hangulat akár a melóhelyen is. Most Duke DuMont, a brit DJ producer a folytatásban, és egy hatalmas dal, Ocean Drive itt a folytatásban. Sláger!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változat.

mindig zseniális Niall Horan is a Heaven, ez itt a Sláger FM. 3 perccel elmúlt már 4:11, és köszönöm, hogy együtt tölthetjük a munkaidő első pár óra hosszáját. Ígérem, hogy jó zenékkel és persze hasznos információkkal tölthetjük el ezt a mai napot. Például a kokáért ugye a rendkívül idegesítő dolog, amikor az ember lefekszik aludni, persze nyárban nyitott ablak mellett, és elkezd valami zümmögni a fülébe. Hát bizony azok a szúnyogok. A 18. kerületben most újabb szúnyoggyérítést fognak végezni. Azt tanácsolják, hogy a kezelés idején és utána azért tartsuk zárva az ajtókat, az ablakokat, kapcsoljuk ki a klímákat, és ajánlott letakarni vagy összegyűjteni a szabadban tárolt tárgyakat, megmosni a kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket, és megszüntetni a kisebb pangó vízgyülemeket. Ugye annak okán, hogy ha már megpróbálják kiirtani a szúnyogokat, akkor legalább mi ne adjunk nekik teret arra, hogy minél inkább szaporodjanak. Egyébként ez majd a következő napokban július 22-e és 24-e között lesz majd, este 8 és hajnali 4 óra között. Nálunk pedig addig a folytatásban egy olyan dal, ami igazi felszabadult életérzést hoz, egy vidám, kissé őrült hangulatot áraszt, és azt hiszem, hogy ilyenkor a munkaidőben pont erre van szükségünk, a B-52s és a Love Shack itt a Slágeren.

0: Maroon 5 új zenéje szólt itt nálunk a Sláger FM-en, 10:30 is elmúlt már. Ed Sheeran és az Eyes Closed járul hozzá mindjárt az önfelett hangulathoz, de még előtte segítünk az autósoknak is, hiszen hozom a legfrissebb közlekedési információkat, és azt is megnézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Na, fáj még?
6: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
5: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
7: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
8: Még nem emlékszem.
7: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank.

0: cukika.
1: A perui?
0: Nem, nagyon szik a tengeri.
2: Hát az őzike is nagyon cuki, és mégis a szarvasok megesszük.
0: Hát, de azok nem annyira cukik.
2: Hát, de hogy ne lenne cuki?
0: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
1: Jó van. Kivágjuk, hogyha tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Peruba megeszik a tengeri malacot.
0: Végre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után.
4: Nekem, amikor kinézek az ablakon, egy olyan érzetem van, hogy olyan enyhén szomorkás az idő. Legalábbis itt Budapesten a Márvány utcában néha egy-egy felhő megjelenik, és az elrontja a kedvem. Te hogy vagy ezzel, Ági? Szia?
5: Hát nekem semmi nem tudja elrontani a kedvemet. Szia.
4: Aj, hagyjál már!
5: Ez belőled fakad, ne haragudjál meg. Szépen
4: sütöm. A depresszív
5: énem. Igen, a melankólia. De ezzel majd segítünk a legjobb dalokkal természetesen. Egyébként, ami zavaró lehet valóban, hogy helyenként erős lesz ma az északnyugati szél, a szelesebb tájakon felerősítheti ezeket a fejfájásos, kicsit bágyat, panaszokat. Délután pedig 28 fokot mérhetünk, az egész vételkörzetünkben nagyjából ennyi lesz a maximum. Csapadékra pedig nagyon kicsi az esély.
4: Pont ezt akartam kérdezni. Ági, köszi.
5: Nincs mit.
4: Hozzuk az utak híreit a folytatásban. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Az M3-ason Gödöllőnél a Vásárosnamény felé vezet oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött nagyjából 2-3 km hosszan szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében a növényzet gondozása zajlik, mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sáv le van zárva, így nyilván kimatekolható, hogy nagyjából egy sávra szűkült a forgalom, ami lassulást, szakaszos torlódást hordoz magában. Nem működnek Budapesten a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál ma este 11-ig burkolatjavítási munkálatok miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában, az Ezredes utcánál, valamint a 14. kerületi Szugló utcában. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
6: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Still dancing with my
3: eyes closed. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A dal, amit az első ütemétől kezdve imádunk, Jacko és a Billie Jean, ez itt a Sláger FM 3.4.11, és elmúlt már 2 perccel. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk, és remélem tetszett ez a zene, mert én rendesen szeretem. De elmondhatják ám, hiszen hallgatóink véleménye alapján alakítjuk ki rádiunk zenei rotációját. A slágerfm.hu weboldalra érdemes kattintani, és ott kitölteni a zenei kvízünket, vagy letölteni a mobil applikációnkat, és azon belül is elmondhatják, hogy tetszik-e egy adott dal, vagy sem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha ezt megteszik, és persze nem jövünk ám üres kézzel, rengeteg nyeremény, például a kitöltők között 3 wellness hétvége talál gazdára. Pihenés a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvége az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, és egy kikapcsolódás a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Úgyhogy megéri elmondani a véleményüket. Köszi! A folytatásban pedig egy körmendi csapat egyenesen itthonról, a Soulwave, tőlük pedig a Miattad.
1: Ha tud,

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One, a csomagszállító.
2: www.expressone.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét, egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben, csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újabb támogatást igényelhetnek az osztálykárt szenvedett kukoricatermelők. Több trafipaxot telepítene Budapesten Karácsony Gergely, és két hétig zárva tart a zuglói önkormányzat hivatala. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi asszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítség. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az asszálykárok kompenzálására. További sebességmérő kamerákat telepítene Budapesten Karácsony Gergely, aki a gyorshajtási bírságokból származó bevételt a fővárosi rendőrhiány enyhítésére fordítaná. A főpolgármester szerint a Budapesten kiszabott bírságok évente mintegy 12 milliárd forintot hoznak. Ez az összeg azonban jelenleg teljes egészében az államkasszába kerül. Karácsony Gergely azt javasolja, hogy ebből finanszírozzák a fővárosban szolgáló rendőrök Budapest pótlékát, és így segítsék a mintegy 2000 fős létszámhiány csökkentését. Támogatja azt is, hogy kirívó gyorshajtás esetén ideiglenesen vonják ki a járművet a forgalomból, visszaeséskor pedig kobozzák el. Egyetért azzal is, hogy a kamerák felvételei alapján már 15%-os sebesség túlépésnél lehessen bírságot kiszabni. Írta a Total Car. Rendezvény miatt több utat lezárnak, és számos közösségi közlekedési járat útvonalon módosul ma este a Puskás Aréna környékén. Várhatóan este 6 órától 11 óra 30 percig nem lehet behajtani a Dózsa-György út, Verseny utca és Kerepesi út közötti szakaszára, valamint a Verseny utcába. Este fél 11-től a Stefánia utat és az Ifjúság útját is lezárják. Változik a 30-as, a 95-ös, a 130-as és a 195-ös busz. Továbbá a 75-ös és a 77-es trolli útvonala. Az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben jár. Kéthetes igazgatási szünet kezdődött. Július 20-án tegnap a 14. kerületi önkormányzatnál. Ez idő alatt a hivatal, Pétervárad utcai épülete és a Bácskai utcai ügyfélszolgálat is zárva tart. Az anyakönyvi és népességnyilvántartási osztály ugyanakkor ügyeleti napokat biztosít a halálesetek és az újszülöttek bejelentésére. Ügyintézés július 20-án, 22-én, 23-án, 27-én, 29-én és 30-án is lehetséges, minden alkalommal reggel 8:45-től délig. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 3-tól a zuglói hivatal, az ügyfélszolgálat és az érintett osztályok ismét a megszokott ügyfélfogadási rendszerint működnek tovább. Nem éri meg folyamatosan sávot váltani a forgalmi dugókban egy alkalmazott matematikus szerint. A Warwicki Egyetem szakembere úgy véli, hogy a cikázó autósok rövid távon ugyan minimális előnyhöz juthatnak, összességében azonban lassítják a közlekedést. Minden sávváltás fékezésre készteti a környező járművek vezetőit, az apró lassítások pedig hullámszerűen terjedhetnek tovább. Így akár olyan úgynevezett fantomdugók is kialakulhatnak, amelyeknek nincs egyértelmű kiváltó okuk. A szakember szerint a torlódások mérsékléséhez megfelelő követési távolságot kell tartani, kerülni kell a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket, valamint nem érdemes állandóan a gyorsabbnak látszó sávba átsorolni. Több órás napsütésre készülhetünk, a gomoly felhőkből nem várható csapadék, az utak szárazak, de a szeles idő miatt érdemes óvatosabban vezetni. A vakító fény miatt pedig mindenképpen viseljenek napszemüveget az autóban. 27-28 fok lesz a maximum.
11: Ági, köszi szépen, nézzük Budapest és a környék fontos közlekedési információit. Ami bizonyos, hogy az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemnek a helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek ott be. A forgalom a munkavégzés mellett a szomszédos pihenőhelyen keresztül halad, nagyjából 2-3 kilométeres arra felé a lassulás. Budapesten vannak még olyan főbb átvezető utak, ahol egyébként lassabb a haladás, szakaszonként a Budaörsi és a Hegyalja út is ilyen, valamint a Rákóczi út, de egyébként egyes részeken az Üllői út, valamint a Nagykörút is néha-néha meglassul, valamint még a budai alsórakpartról kaptunk ilyen jelzéseket. Köszönjük szépen hallgatóinknak is, hogy hozzájárultak a friss információkhoz. Arról szóltak még a hírek, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, nagyon óvatosan arra felé, akadozik még az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon is. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában, az Ezredes utcánál, valamint a 14. kerületi Szugló utcában, a Miskolci utcánál, mert javítják a vízvezetéket.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Elhozzuk a lendületet a munkahelyekre, hello, én Karakas Balázs vagyok, és oké, hogy egy kicsit ilyen borongós, szürke az idő, de jön egy olyan dal, ami szerintem abszolút átadja azt a könnyedséget, azt, hogy csak úgy jó lenni ebben a pillanatban. Teddy Swims most a folytatásban, újdonság a Mr. Know-it-all.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A csodálatos Gracie Abrams zenélt, ez itt a Sláger FM, 4:12 is elmúlt már. A hasunk korog, de az ebédidő még odébb van egy picikét, de a haladás ennek ellenére például az Alkotás utca Krisztina körúton már akadozik, úgyhogy legyenek türelmesek. Lehet gondolkozni akár már a hétvége programjaim, mert hogy szombaton különleges programkínálattal ünneplik a Városmajort, amelyet 1785-ben azon a napon nyilvánítottak közkerté. A délután során a főkert traktorbemutatóval várja a családokat, ahol a parkfenntartás gépeit akár közelről is meg lehet majd lesni, de lehetőség nyílik felmenni a Városmajori Jézus Szíve templom tornyába is, és részt vehetnek akár egy vezetett szoborsétán is, a gyerekeket pedig rajzos foglalkozás várja, ahol amúgy a kedvenc parkbéli élményeiket örökíthetik meg. Szóval kicsik, nagyok jól érezhetik magukat, meg persze nálunk is szólnak a legnagyobb slágerek. Murray Head-del töltünk egy éjszakát Bangkokban, One Night

0: Szépséges Rihanna és a Shut Up and Drive, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan 11:30 van. Ha már valaki egy kicsikét korábban elkezdte az ebédszünetet, akkor bizony ahhoz jó étvágyat kívánok, mi pedig hozzuk azokat a zenéket, amelyek megadják a megfelelő lendületet így a hétköznap délidőhöz is. Jönnek a lányok például, akik nappal énekelnek, éjszaka pedig démonokat vadásznak. Na ez a nem semmi. A Huntrix egy népszerű fiktív K-pop lánycsapat, ők jönnek a Goldennel, előtte viszont nézzük az aktuális információinkat. Egyre melegebb az idő Budapesten, legalábbis az én kis szubjektív érzékelésem az abszolút így van, na de Zsupos Ági az adatok tudója. Te mit látsz, Ági? Szia!
1: Mindig rámaggattok valami jelzőt, az igazságtalan. Csapadéktól nem kell tartani, legalábbis ezt mondják a meteorológusok itt a környékünkön. Valóban jól érzed, melegszik az idő, 27-28 fok lesz ma is. A maximum kevesebbnek érezhetjük, mert ez a fránya szél ma is nagyon erős lesz. Igen.
0: Azt tud ilyet csinálni, főleg amikor kijössz a Balatonból, akkor még hidegebbnek érzed.
1: Aha, na erről majd írhatnak a hallgatóink, hogy ki hogy érzékeli a dolgokat.
0: Balaton ide, Balaton oda. Az M7-esről azért nem kaptunk olyan információkat, hogy nyűgös lenne a közlekedés, ellenben az M3-ason igen, Gödöllő térségében. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Emiatt pályazárat vezettek be, a közeli pihenőhelyen keresztül halad jelenleg a forgalom. Nagyjából 2-3 kilométer hosszú lassulásra készülhetnek azok, akik arra felé közlekednének. Számoljanak arra, hogy Budapesten élénk a forgalom a Baross tér, az Asztória és a Szélkálmán tér közel. Továbbá a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton, a Váci úton, az Üllői úton, a Pesti és a Budai alsó rakparton szakaszonként szintén sokan próbálnak gurulgatni. Akadozik még az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton is sokan vannak a Vérmező út előtt. Készüljenek arra, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, ott óvatosan. Ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületi Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. Ennek okán egyébként most a 83-as trolibusz is terelve közlekedik.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: about you now.
1: Sugar Waves, About You Now, ez a Sláger FM 3.4.12 van. Köszi, hogy még így az ebédszünet előtti időszakot is együtt tölthetjük, és ígérem, hogy megéri, hiszen itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, és nálunk lehet belépőket nyerni, például Pitbull-ra, Mobira, Summer-re, Lenny Kravitz, Seal budapesti előadására, vagy éppen a Florence and the Machine-re, Natasha Bedingfield-re, és még sorolhatnám, hogy milyen hatalmas sztárok érkeznek Budapestre, akiknek a koncertjeikre a Sláger FM önöket is elviheti. Ha éppen énekel a sztár nálunk a rádióban, és szólunk, hogy telefonálni kell, akkor harmadikként kell hívni, ezáltal pedig akár önök is részt vehetnek a játékunkban, amire, mondom, a nyereménye az, hogy el lehet menni másodmagunkkal egy ilyen különleges élményre. Közben pedig, ha már különleges élmények, akkor Bryan Adams érkezik, akik a nosztalgikus, energikus, felszabadult életérzést gond nélkül átadja, olyan, mintha valaki visszaemlékezne a régmúlt szép időkre, persze közben rockzenei köntösre bújtatva. Summer of 69 itt a Sláger FM-en. Erre kell a hangerő.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat. Veszprém is főszerepet kap a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb támogatásért pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi Önkormányzat a rászoruló családoknak. A kérelmeket a veszprémi jogosult családok augusztus 1-e és szeptember 30-a között nyújthatják be. Az igénylés feltétele, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt veszprémi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen a városban éljen és nappali rendszerű oktatásban vegyen részt. A támogatásra azok jogosultak, akiknél a család egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott határt, egyedülálló szülők esetében magasabb jövedelmi limit érvényes. A támogatás összege egységesen 15 000 forint. Az általános iskolások esetében 16 éves korig, középiskolai vagy szakképzőiskolai tanulmányoknál pedig az első végzettség megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig igényelhető a támogatás. A kérelmeket elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. Testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki a lengyel Vovekslonszkival Siófok. A megállapodásról a két település polgármestere a lengyelországi városban egyeztetett, ahol Siófok küldöttségét a helyi nemzetközi ásványfesztiválra hívták meg. A délnyugat lengyelországi alsó-sziléziai vajdaságban található Vovekslonszki és Siófok vezetői egyetértettek abban, hogy támogatják a testvérvárosi kapcsolat létrehozását. A szándékot a siófoki képviselőtestület szeptemberi ülésén erősítik meg. A testvérvárosi szerződést várhatóan októberben írják alá a siófoki halfesztivál keretében, amelynek díszvendége a lengyel település delegációja lesz. Elektromos rolleres gyerek ütött el egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a kreszt ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. A Veszprém Bakony Tánc Együttes fellép a Forma 1 Magyar Nagydíj rajtceremóniáján. Az együttes a MotoGP után újabb nemzetközi sporteseményre kapott meghívást, ezúttal több millió néző előtt mutathatják be a magyar néptáncokra épülő koreográfiájukat. A produkcióban a magyar tájegységek táncai jelennek meg, Szatmár, a Bakony és Somogy hagyományait is bemutatva. Kádár Ignác művészeti vezető szerint óriási megtiszteltetés, hogy a korábbi években főként profitársulatokat felkérő eseményen most a veszprémi együttes szerepelhet. A látványos műsorra 20 pár táncossal készülnek, a Veszprém Bakony Tánc Együttes és a Pattantyú Tánc Együttes tagjaival közösen. A koreográfia Ferenci György és az első pesti rackák zenéjére készül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Ági, köszönöm szépen, csekkoljuk, mi a helyzet az utakon így az ebédidőben. Egy baleset történt sajnos a Szentendrei úton befelé a Raktár utcánál a belső sávban. A keresztirányú forgalomban is korlátozásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák a legutóbbi hírek szerint a Budafoki úton, a Galvani utcánál. Érdemes fokozott óvatossággal közlekedni annak, aki abba az irányba indulna. Mindezek mellett ma este 8 óráig lezárták a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. Ennek okán a 83-as troli is terelve közlekedik. Mindezek mellett akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcától befelé, sokan vannak az Alkotás utca, Krisztina körút útvonalon, a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt is sokan vannak. Élénk még a forgalom a Baross tér, az Asztória és a Szélkálmán tér közelében, de a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton is, valamint a Váci úton, az Üllői úton, a Pesti és a Budai alsó rakparton szakaszonként szintén több az autós ezekben a pillanatokban. Várjuk Önöktől is az infókat, 06 30 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó ebédhez, jó étvágyat, mellé pedig kiváló dalokat. Hello a stúdióban Karakas Balázs. Sheryl Cole érkezik most, aki egy lánycsapatban kezdte a zenei újabb pályafutását, és aztán azért a szóló karrierjét is egész szépen összetudta hozni. Nagy siker volt a Fight for This Love. Ezt játsszuk.

Egy olyan dal, amivel a szabadság életérzését kaphattuk meg. Queen, I Want to Break Free. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, és hogy a Sláger FM-et hallgatják, akár a munkaidő kellős közepén is. Negyed egy is elmúlt már nagyon szépen. Örülhetünk annak, hogy lassacskán azért itt a hét második munkanapjának a felét is elkaphatjuk. Egyébként érdemes arra készülni, hogy megszűnt a forgalmi akadály a Szentendrei úton, korábban ott volt egy baleset, most már nyugodtan lehet arra felé menni. És mindeközben gondolkozni a közeljövő izgalmas program lehetőségeim. Képzeljék el, hagyományteremtő céllal idén először lesz a Budapest Play, Budapest utcazenei fesztivál, amelyet a Sziget Fesztivál és a Budapest Park hívott életre. Az előválogatást követően 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, többek között a Deák téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvarnál. Az előadók majd július 30-án, 31-én, valamint augusztus 1-én, 6-án, 7-én és 8-án fogják zenével megtölteni a főváros utcáit. Úgyhogy jó szórakozást kívánok, van is ennek egy ilyen kis kellemes kulturális érzete. Főleg nyáron veszünk egy fagyit, végsétálunk ezeken a placokon és élvezzük azt a pillanatnyi semmittevést. A Well Hello és az Odaút pedig abszolút hozza a nyári szabadság feelingjét most.

0: A másodkazetták hőskora, ugye? Enrique Iglesias, Rhythm Divine, a 90-es évek utolsó ütemeinek egyike. Örülök, hogy a Sláger FM-mel töltik az ebédszünetet, és egyébként már fél egy is elmúlt 4 perccel. Egy chicagói lányjal dobjuk fel a hangulatot, ugyanis Revin Liné érkezik, és az a dal, amivel a méltán híres amerikai Billboard 600 slágerlistára is felkerült. Mindjárt itt a Love Minát, előtte fontos információk. Általában mindig így délben van a legmelegebb. Ma hogy állunk ezzel? Legalábbis Budapesten. Szia, Ági!
1: Melegszik az idő. 27-28 fokot ígértek már a meteorológusok. Tegnap is sokszor elmondtam, hogy az UV-sugárzás nagyon erős lesz, magas, úgyhogy vigyázzanak a bőrük egészségére is. A szeles időjárás miatt egyébként a sofőröknek sincsen könnyű dolguk. A nyílt útszakaszokon, hidakon nagy lehet így a menet instabilitás. Menet instabilitás.
0: Van ilyen
1: szó?
0: Van ilyen, főleg amikor

0: felé vezető oldalon a 21-es kilométernél kaszálnak mozgó munkavégzés mellett, a munkaterület mögött 2-3 kilométeres torlódással találkozhatnak. Korábban baleset volt a Szentendrei úton befelé, ott megszűnt most már a forgalmi akadály, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Az már nem annyira, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, fokozott óvatossággal közlekedjenek arra felé. Ma este 8-ig lezárták a 9. kerületi Kinizsi utcát az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt, ennek okán a 83-as trolli is terelve jár. Továbbá erősebb a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, az Alkotás utca, a Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt, de élénk még a forgalom a Baross tér, az Asztória, a Széll Kálmán tér közelében, a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton, a Váci úton, az Üllői úton, a Pesti és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágerek.

0: Ó, micsoda dal, és ó, micsoda lendület, Sophie Ellis Backstormer on the dance floor, ez itt a Sláger FM, és bizony ez is egy olyan dal, amit szeretünk, én legalábbis biztosan, önök is megmondhatják, töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét. Mint ahogy ezt kitöltötte Vica is, ő már itt van velem a vonalban. Szia Vica, melyik városból telefonálsz, hol élsz?
1: Kispercsán élek.
0: Milyen volt kitölteni a zenei kvízünket? Mi a véleményed?
1: Hát érdekes volt, általában ki szoktam tölteni, most ugye egy kicsit másabb volt, én úgy láttam, mert ugye az elején volt ilyen összeolvasztott valami, az nagyon tetszett, nagyon sokat nem ismertem, képzeld el.
0: Wow! Te a régebbi vagy az újabb zenéket szereted?
1: Hát én inkább a régebbieket.
0: Aha. Az igazi klasszikusokat?
1: Hát igen.
0: Ki a kedvenced?
1: Rúzsa Magdit szeretem a legjobban.
0: Jó is szerintem. És milyen érzés volt maga a tudat, hogy te beleszólhatsz abba, hogy a rádióban milyen zene menjen?
1: Hát az nagyon jó. Az egy tökéletesen jó érzés, nyilván. Igen.
0: Meg hát ugye a nyereményeink sem rosszak?
1: Tudom, hogy valami utazást is lehet nyerni.
0: Figyelj, nagyon jók, figyelj. Van két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással az Avar Hotel Mátrafüred Superior jó voltából. Képzeld el, van két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Vital Hotel Nautis Superior jó voltából, és két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jó voltából. Szóval lesznek még itt jó dolgok szerintem.
1: Nagyon jó. Teljesen jó. Hát akkor remélem, hogy én fogok menni.
0: Izguljunk együtt, én is szurkolok neked.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Én pedig azt köszönöm, hogy kitöltötted a zenei kvízünket, és azt is, hogy most itt voltál. Cseperontól tiéd a Good Luck Babe. Csoda szép kedd délutánt kívánok neked.
1: Köszönöm, szia.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.

0: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlen játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és későn estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
1: A hazai musicaljátszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
2: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a JUSZ újra megnyitja kapuit Óbudán a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSZ bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. JUSZ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Ősszel visszakerülhet a kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémiához. Korlátozottan végeznek röntgen és CT vizsgálatokat a Veszprémi Kórházban, és megkapta az utolsó engedélyt a Városháza Park megépítése. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Még ősszel visszakerülhet a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá az egységes kutatóhálózat, írta az eduline.hu. A kormány tervei szerint szeptember elején társadalmi vitára bocsátják a szükséges jogszabálytervezetet, októberben pedig megtörténhet az átalakítás. A jelenlegi Hunren központok mellett az ELTE-hez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont is visszatérhetne a közös irányítás alá. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete ugyanakkor több részletet továbbra is tisztázatlannak tart. Kérdéses az átalakítás pontos menetrendje, az intézmények jogállása, valamint a bérek rendezése, írták. Több képalkotó berendezés egyidejű meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. Az intézmény közlése szerint a hibák észlelése után azonnal megkezdték a javítás megszervezését, valamint átalakították a betegutakat. A sürgős vizsgálatokat továbbra is elvégzik a kórházban. A súlyosan sérült betegeket szükség esetén az országos mentőszolgálattal és a fogadó intézményekkel egyeztetve más kórházba szállítják. Egyes előre tervezett röntgen és CT vizsgálatokat későbbi időpontra halasztanak, vagy más intézményben végeznek el. Az érintett betegeket közvetlenül értesítik a változásokról. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a Városháza Park megépítésére a főváros. Karácsony Gergely közölte, a kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt, így lezárult az engedélyezési folyamat, és megkezdődhetett a kiviteli tervek elkészítése is. A belvárosi parkoló helyén 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő és 850 négyzetméter vízelteresztő burkolattal. Mintegy 80 fát ültetnek Stockholm módszerrel. A beruházás részeként megnyitják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit. Felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek kaphatnak helyet. A főpolgármester szerint a fejlesztéssel Budapest új fűtere jön létre. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményeket pedig országszerte pontott partikon várhatják a jelentkezők. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közlése szerint a központi budapesti rendezvénynek idén az ELTE Lágymányosi Kampusza ad otthont. A fiatalokat élőzenek, koncertek és további programok várják. A főváros mellett 10 vidéki helyszín is csatlakozik a rendezvény sorozathoz. Saját pontott partit tart a Pannon, a Debreceni, a Miskolci, a Nyíregyházi, az Eszterházi Károly Katolikus, a Pécsi Tudomány Egyetem és a Széchenyi István Egyetem. Három egymástól független ügynyomozását zárta le a kecskeméti rendőrség. Az eljárásokban 7 embert, összesen 31 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak. Egy főként fiatalkorúakból álló 5 tagú társaság autókat tört fel, kerékpárokat és a rollereket, valamint üzletekből és tanyákról különféle értékeket lopott. Egy 17 éves fiú legalább 15 bűncselekménnyel lehetett érintett. Egy 31 éves kecskeméti férfit 3 tanya betöréssel, kerékpárlopással és egy iroda feltörésével gyanúsítanak. Egy másik 29 éves férfi 10 hasonló bűncselekményt követhetett el. 27-28 fok lesz a maximum, sokfelé élénk az északnyugati szél, csapadéknak pedig nagyon kicsi az esélye, továbbra is magas az UV-sugárzás.
5: Jó utat kívánok, ne feledjék, hogy az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be, a forgalmat pedig a közeli pihenőhelyen terelik keresztül. Az 51-es főúton Taksony térségében a Kiskunlacháza felé vezető oldalon kaszálnak mozgó munkavégzés mellett, a munkaterület mögött 2-3 kilométeres hosszúságú torlódás alakult ki. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületi Baros utcában a Szabó Ervin tér után, a forgalom egy sávban váltakozva halad, és nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni ezen a szakaszon. Telítettebbek picit a forgalmi sávok szakaszonként a Hegyalja úton, erre készüljenek, az Attila úton is egyes részeken lassabb lehet az átkelés, mindenféleképpen érdemes plusz menetidőt számolni ezeken a szakaszokon. Mindezek mellett érdemes azt is tudni, hogy lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcán. Ez ma este 11 óráig így marad burkolatjavítás okán.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Egy óra után 5 perccel is Karakas Balázs a stúdióban, örülök, hogy együtt tölthetjük a hét második munkanapját. A munkahelyre pedig kell egy kis jó hangulat, nyárias, szabadság életérzése, ebben pedig a francia DJ producer Kungs fog most nekünk segíteni. Tőle indul a

A csodás Benson Boone és a Mystical Magical, ez itt a Sláger FM. 1:42 is elmúlt már, a kajakumában dörüngélhetünk egy picikét a munkahelyen, de a plázson biztos, hogy nem, ugyanis a hétvégi viharos időjárás és a heves esőzés miatt átmenetileg bezárt, mert a lezudult nagy mennyiségű csapadék következtében a római parti fürdőhely vize fürdésre alkalmatlanná vált, és ezért kellett egyébként ideiglenesen lezárni. Amint a vízminőség ismét megfelelő lesz, azt jelezni fogják majd. Egyébként folyamatosan veszik a mintát a vízből, elemzik, és majd ennek megfelelően fogják a nagy közönség számára újra nyitni. Talán egyébként nem is rossz kor, a hétvégén nem lesz annyira nagyon-nagyon jó idő, 28-30-31 fokot lehet majd mérni a fővárosban. Ennek ellenére persze azért egy jó úszni, ilyenkor is jó, meg a jó zenéket hallgatni. Ez már a Kangaroo Jack betétdal a 81-ben jelent meg a Men At Work nevű csapattól, és azóta is itt szól a fülünkben a Down Under itt a Slágeren. Hangerőt rá!

0: dal, amit nem csak hallhattunk, hanem még érezhettünk is. Feels Like I'm Falling in Love, ők voltak a Coldplay. Elmúlt már fél kettő is, örülök, hogyha munkatársa lehetek a legnehezebb pillanatokban is, mert bizony ilyenkor a kajakóma időszakában nem túlságosan egyszerű hozni azt a megszokott teljesítményt. Se baj, itt van már a folytatásban egy lánycsapat, akik a Brit X Factor 8. szériájában álltak össze, és egyébként a versenyben első helyezést értek el, ezzel történelmet írva, hiszen ők lettek a legelső csapat, akik megnyerték. A Little Mixre gondolok, tőlük a Break Up Song lesz hallható. Előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Kellemes nyárias idő, legalábbis egyelőre a naptár ezt mutatja, de azért ma jóval hűvösebb van, mint mondjuk azokban a hetekben, amikor 42 fokot mértünk.
1: Igen, szerintem a szél miatt érzed ezt elsősorban, elég élénk az északnyugati szél ma, ahogy tegnap is így volt. Esőre a nap hátra lévő részében kicsi az esély, illetve fátyol és gomoly felhők mögül időről időre előbukkan szépen a napsütés, úgyhogy amúgy itt a stúdióban tök jó idő van.
0: Megy a klíma, csak mondom.
1: Ja, Ági. Jó, okay.
0: Köszi. És balesetektől nem mentes ez a mai délután. Volt egy a 8. kerületi Baross utcában, a Szabó Ervin tér után, a forgalom egy sávban váltakozva halad, de szintén balesetről kaptunk bejelentést az M5-ös autópályáról Kecskemét térségéből, ez a Budapest felé vezető oldalon közlekedőket érinti, ott két személygépjármű találkozott. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres hosszúságú. Ha már autópályák, ne felejtjék, hogy az M3-ason Gödöllő térségében a Vásáros Namény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be, a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik. Nyilván ez azért okozhat némi kis plusz menetidőt. Számoljanak arra, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni arra felé is. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt, a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban tudnak tovább haladni. Ha bármit láttok, szóljanak 0630 30 30 95 8. Köszi!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Oh, Britney és a Toxic! Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egész délután, elmúlt már 3:42 is, és ilyen jó hangulattal azt hiszem, hogy tökéletesen érezhetjük magunkat. Amúgy Britney nemrég bejelentette, hogy hát úgy jó lenne még egyszer anyává válni. Bizonyám, szeretne még egy gyerkőcöt. Erre annyira rápörgött, hogy azóta jó néhány posztjában egyébként utalgatott már erre, szóval semmi lehetetlenség nincs a nagyvilágban. És egyébként abban sem, hogy nyerjenek hatalmas világsztárok budapesti koncertjeire belépőt. Ha hallják Pitbullt, Mobit, Sambert, Lenny Kravitzet, Sealt, Natasha Bedingfieldet, vagy a Florence and the Machine-t zenélni, és előtte szólunk, hogy telefonálni kell, akkor telefonálni kell a 06 30 30 30 95 8-ra. És bármikor szólhatunk, bármikor jöhetnek ezek a világsztárok, úgyhogy mindenképpen érdemes folyamatosan a Sláger FM-et figyelni, mert nem lehet tudni, hogy mikor jön egy lehetőség arra, hogy akár életük egyik legnagyobb élményét nyerjék meg. Na de addig a folytatásban nálunk is itt vannak az igazán jó zenék. Egy csapat, a Margaret Island, akik egyébként a Margit-szigeti nyugodtságot, a megállt időt akarják átadni. Egyszer ezt olvastam róluk. Tőlük most az eső hallható.

0: hosszú utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Idén is herendi porcelánserleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Siófokon is megjelentek a szállodai robotok. A Hotel Azurban több területen tesztelik az új technológiát, amely a takarításban, a felszolgálásban és a vendégek tájékoztatásában is segíti a dolgozók munkáját. A szálloda szerint az automatizálás egyik oka a turizmust is érintő munkaerőhiány, ugyanakkor a robotok egyelőre nem váltják ki az emberi munkaerőt, inkább kiegészítik azt. A gépek már porszívozzák a közösségi tereket, tisztán tartják a folyosókat és a wellness részleget, valamint egy felszolgáló robot is segíti az éttermi munkát a büféasztalos étkezéseknél. A sonline.hu beszámolója szerint a vendégek kedvelik az újdonságot, sokan érdekes élményként tekintenek a robotokra. A szálloda vezetése szerint a jövőben bizonyos feladatokban egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ilyen technológiai megoldások. Különleges koncerttel gazdagodik Veszprém augusztus 20-ai ünnepi programsorozata. A Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Végszínház népszerű fiú zenekara. A koncert Veszprém város Szent István napi ünnepi programsorozatának részeként várja a közönséget. Így az államalapítás ünnepén a kulturális élmények mellett egy különleges zenei est is színesíti a városi programokat, írja a Vehír. A koncertre a belépés ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
0: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
2: Jó utat kívánok, már is mondom a friss és ropogós közlekedési információkat. Tudjuk jól, hogy az M5-ösön Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon két személyi autó összeütközött. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres hosszúságú. Továbbra is az M3-as autópályán Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Emiatt vezettek be a pályazárat, az arra járókat átterelik a Babati pihenőhelyen keresztül. Úgyhogy erre mindenképpen számítsanak azok, akik arra felé tartanak. Helyszínelést végeznek az Üllői úton befelé az Orci út előtt, és baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületi Csaba utcában is a Krisztina körút előtt. Figyeljenek arra is, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, ezért arra felé is a megszokottól is óvatosabban közlekedjenek, hiszen az sosem baj. Azért egy-két ponton már a budapesti közlekedés is meglassulgat, vannak szakaszok a nagy körúton is, ahol nehézkesebb az átkelés, de a kis körúton és a fő útvonalakon, például a Rákóczi úton és az Üllői úton is benne van a pakliban a nagyobb legfrissebb csomópontok környékén, hogy nem lesz olyan egyszerű az egyszer egy. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Csodaszép délutánt kívánok, adjuk meg a lendületet egy amerikai énekessel a folytatásban. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Hát ő is új generációs, persze az interneten kezdett el karriert építeni, és bejött neki. Mindenki ismeri már Alex Warren nevét. A Fever Dream érkezik.
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változat.

Szépséges Dua Lipa és a Training Season. Ez itt a Sláger FM, 4:43 után járunk már. Jó munkát kívánok mindenkinek. Donna Summer már itt a folytatásban, és hozza majd a diszkó hangulatot a következőkben. Mindezek mellett azért érdemes odafigyelni arra, hogy ma este lesznek változások. Rendezvény miatt a közlekedési rend változik a Puskás Aréna környékén. Várhatóan este 6 és fél 12 között lezárják majd a Dózsa György utat, a Verseny utca és a Kerepesi út között, valamint a Verseny utcát, este 11 és fél 12 között pedig a Stefánia utat és az Ifjúság útját. Persze a lezárások miatt egyébként a buszok, trollibuszok útvonala is változni fog, úgyhogy erre mindenképpen érdemes rákészülni, és előre pontosan megtervezni azt, hogy merre akar majd menni az ember, hiszen lehetnek olyan változások is, amelyek kellemetlenebbül érinthetnek bennünket. Érdemes erre felkészülni, a folytatásban pedig, ahogy ígértem, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára a mindig szókimondó Majka is megérkezik a Csúrancseppennel, előtte pedig az igazi diszkó királynő, akinek a dalai a retrobulikból a mai napig felejthetetlenek, és hogyha egy DJ ezt a dalt felrakja, akkor a közönség rögtön felhördül. Donna Summer, This Time I Know It's For Real, ezért érdemes a Sláger FM-et hallgatni és adni rá a hangot.

0: Ó, ez itt a Sláger FM. Csodaszép délutánt kívánok. Azért nem sokára vége lesz már a melónak, csak kicsit kell dolgozni, hogy indulhassunk hazafelé. Na jó, aztán meg jön a csúcsforgalom, szóval lehet még kalamajka a mai napban, de mindenféleképpen érdemes azért a dolgok pozitív irányát megfogni. Például azt, hogy a Hearst dalán varázsoltak egyet. A Wonderful Life anno ott a 2000-es évek végén egy elképesztő nagy siker volt. Fülbemászó volt, át tudtuk élni a mondani valóját, Purple Disco Machine pedig 2025-ben ismét odavarázsolta a slágerlisták élére. Nem sokára ezt is meg fogjuk hallgatni, na megjövök majd az aktuális információkkal is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
9: Tervezek.
8: De mi?

0: tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Jó az idő, de mennyire? Szia, Ági!
5: Szia! Még mindig nagyon jó, nagy változás nem lesz. Esőt nem ígértek a vételkörzetünk legtöbb településén, úgyhogy ettől megint nem kell félni. Továbbra is erős az északi, északnyugati szél, és hétágra süt a nap. Itt fátyolfelhők, gumolyfelhők szűrhetik, de ahogy mondtam, ebből csapadékra nem kell számítani.
4: Mekkora királynak kell lenni ahhoz, hogy ezt fejből mond?
5: Figyelj, szerintem most vagyunk már itt néhány órája, úgyhogy már együtt áttanulmányoztuk. Annyit korrigálnék, hogy 26-27 a maximum a mai napon. Annál több valószínűleg nem lesz.
4: Kivétel, ha felcsavarjuk a klímát.
5: Akkor igen, akkor lehet.
4: Köszi, Ági.
5: Nincs mit.
4: És persze a friss közlekedési információkat is mondjuk. Az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik a továbbiakban is, emiatt pályazár van érvényben. A forgalom a munkavégzés melletti pihenőhelyen keresztül viszont tud haladni, tehát nem kell kerülő útvonalat keresni. Az M5-ösön Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon korábban két személyi autó összeütközött, ott jelenleg a külső sávot tartják zárva, a torlódás 2-3 kilométeres hosszúságú. Érdemes így kalkulálni. Különben a budapesti utakról jelentős fejreállásról egyelőre nem kaptunk információt, de arról viszont igen, hogy azért a Hegyalja úton néha picit meglassul a haladás. Előfordulhat, hogy egy-egy lámpaváltást várni kell például a Nagykörúton, vagy éppen a Rákóczi úton, de a Kiskörút forgalma is olyan, hogy néha-néha benne van a pakliban a megtorpanás, de természetesen a délutáni csúcsforgalom azért még jócskán odébb van. Számítsanak arra, hogy egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé. Ennek az oka, hogy ezen a részen most gázvezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Let's Go Feel a Something, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hogy tetszett a dal? Elmondhatják, kitölthetik zenei kvízünket a Sláger FM weboldalán. Érdemes ezt azért megtenni, mert mégiscsak jó érzés beleszólni abba, hogy milyen zene szóljon a rádióban, amely nem utolsó sorjában ugye rengeteg izgalmas nyereményünk is van. Érdemes a slágerfm.hu mindent csekkolni. Ezek mellett pedig most egy olyan dal érkezik, ami 2020-ban az év dala lett Magyarországon, és nem véletlen, azért úgy rendesen elkezdett társadalmi kérdéseket boncolgatni. Tudjuk, milyen az, amikor a férfi hibát követel, és a hölgy elveszíti bizalmát. Hát azt hiszem, ez a dal egész szépen bemutatja ezt a helyzetet. A mostantól egy picikét szomorú, feszült dal, de azt hiszem, hogy ettől függetlenül könnyű megtanulni a szövegét, és átérezni mindent, amit mondani akar. Rácz Gergő és Orsova Irene énekel itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.

0: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: Fények, ritmus, beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Karbantartás miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőgépforgalom Rákoshegy felett. Forma 1-es programokkal várják a rajongókat. Budapesten is megkapta az utolsó engedélyt a Városháza Park megépítése. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Karbantartási és fejlesztési munkák miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőforgalom Rákoshegy felett. A Budapest Airport július 22-én holnap éjfél után 13:30-tól 17:30-ig, valamint július 26-án este 11-től másnap reggel 6-ig dolgozik a Ferihegyi Reptér 1-es számú futópályáján. Ezekben az időszakokban több repülési művelet érintheti a 17. kerület lakóit. A Forma 1-es Magyar Nagydíjra érkező járatok nagy száma miatt július 26-án reggel 7 és este 8 között parkolási célból szintén szükségessé válhat az 1-es futópálya lezárása. A reptér üzemeltetője közölte, igyekeznek a lezárást elkerülni, vagy a lehető legrövidebbre csökkenteni. És ha már Forma 1 programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapuparkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljárón pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok fanzón extra szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Kiadta a fővárosi kormányhivatal a Városháza Park megépítéséhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helyiségeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jön létre. Szombaton rendezik meg a 17. Strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. Sztárfellépők, zenés, táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A Strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűrt Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
6: A Strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyomány, ami sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
5: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. És sok napsütés várható. Délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de esni a meteorológusok szerint nem fog. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szélvétel körzetünkben. Délután 26-27 fok körül alakulnak a maximumok, késő estére pedig 18-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Egyelőre magas az UV-sugárzás.
7: Ági, köszönöm szépen az információkat, most csekkoljuk a közlekedés híreit is. Az M0-ás autóút végcsomópontjánál a Győr felé vezető oldalon az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött. Teljes útzárat vezettek be a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, ne is menjenek arra, hogyha nem muszáj. A torlódás az M0-ás autóúton már 1-2 kilométeres hosszúságú, és azt ne felejtsük el, hogy elmúlt délután 3, szóval lesz ez még több is. És most így a passzimista, realista én nem szólt. De bízunk benne, hogy nem lesz igazam. Az M5-ösön Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon két személy autó találkozott össze még korábban. A külső sávban lezárva a torlódás ott nagyjából ilyen 2-3 kilométeres hosszúságú. Mindenképpen számoljanak ott is plusz menetidőre ennek okán. És természetesen azért, mert mozgolódik a forgalom Budapesten, nyilván a délutáni csúcs az még bőven odébb van, de például a Nagykörúton, Hungárián erre arra, azért azt így lehet látni, hogy a piros lámpák néha megfogják a forgalmat, és egy-két lámpaváltást végig kell várni, valamint az alsó rakpartokról kaptam még olyan jelzéseket, hogy itt-ott azért nehézkesebb a közlekedés, szóval sok-sok türelmet kívánok.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Karakas Balázs vagyok, 3 óra múlt 5 perccel. Emlékeznek még a srácra, aki Magyarország fővárosáról írt dalt, de úgy, hogy azelőtt itt sosem járt. George Ezra a Budapesttel vált világhírűvé, és ez a dal felrakta az írra a pontot. Az Anyone for You-t játsszuk!

Ő volt Cher, If I Could Turn Back Time, ez pedig a Sláger FM. Örülök, hogy együtt tölthetjük a mai délutánt. A melóból nincs mások hátra, hát már 4:45 is elmúlt 4 perccel, úgyhogy ennek mindenképpen örülhetünk. Arra érdemes figyelni, hogy azért Budapest közlekedésében most is vannak variálások. Értem ezt úgy, hogy az M0-as autóút végcsomópontjánál történt egy baleset a Győr felé vezető oldalon. Az egyes főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött. Az Útinform szerint a mentés és a helyszínelés idejére teljes útzárat vezettek be ezen a részen, és a torlódás már visszanyúlik az M0-as autóútra ilyen nagyjából 1-2 kilométeres hosszúságban. Úgyhogy akinek arrafelé lenne dolga, esetleg így a délutáni órákban, az mindenféleképpen számoljon plusz menetidővel. Illetve az is számoljon plusz idővel, aki ügyet intézne, a zuglói önkormányzatnál lesz egy kis szünet. Július 20-ától kezdődik majd az igazgatási szünet. Ilyenkor a hivatal Pétervárad utcai épülete és a Bácskai utcai ügyfélszolgálat is zárva tart, úgyhogy erre készüljenek azok, akiknek ott lenne ügyintézni való. De a nyár az szóljon a lazításról, a pihenésről és a nem is olyan rég házasodott Taylor Swiftről. Itt a kiválóság, The Fate of Ophelia.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.

0: Patricia McNeil, In the Jazz the Way, ez itt a Sláger FM. Játsszuk a jó zenéket, és tudják, itt a koncertélmények nyara. A játékra úgy lehet jelentkezni, hogy amikor szólunk, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként kell hívni a 06 30 30 30 95 8-at, ettől függetlenül valaki hív. Sláger FM, tessék!
1: Szeretnék jelentkezni, Enikő vagyok, állandó hallgatótok.
0: Kedves Enikő, nagyon szuper, hogy hívtál, csak nem jókor.
1: Hát nem, akkor mikor próbáljam meg?
0: Akkor próbáld meg, amikor hallod Mobit, Pitbullt, Luis Capaldit, Lenny Kravitzet, Seal-t, Natasha Bedingfieldet, őket, az igazi világsztárokat énekelni, és szólunk előtte, mert nagyon fontos, hogy egyébként mindig szólunk, mikor kell telefonálni.
1: Fogtam figyelni, állandó hallgatótok vagyok, köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szuper vagy, köszönjük szépen. Honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Budapest, 17. kerület, állandó hallgatótok vagyok, nagyon szeretünk reggel is hallgatni, délután is mindig.
0: Szuper vagy, nagyon-nagyon köszönöm, hogy velünk rádiózol. A folytatásban neked is küldöm majd Kamrattól a Be Mine-t. Na, de előtte hozzuk az aktuális információkat. Ági, nekem úgy hiányzik már egy kis havazás. Gondolom nem lesz Budapesten. Szia!
2: Nem tudom minden kívánalmadat teljesíteni, ezt az egyet biztos, hogy nem tudom, mert hogy tombol a nyár még mindig. Szerencsére nem 40 fokos hőségre kell számítani, bár a bágyadtság az teljesen oké, hogyha valakinek kicsit fáj a feje, az is oké. A szél miatt lesz, ezt tudom elmondani. Csapadékra szintén nem kell számítani, magas az UV-sugárzás egész délután, vigyázzanak bőrük egészségére, és még egy fontos adalék, 26 fok a maximum, innen már csak süllyedünk.
0: Oké, úgyhogy lehet menni szánkózni a normafára, majd decemberben.
2: Igen, nem most, semmiképpen nem most.
0: Köszi, Ági! Jó utat kíván a Sláger FM, bármerre is indulunk óvatosan, hiszen egy baleset történt a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé az Alkotás utca után a belső sávban. Szintén baleset történt az M0-es végcsomópontjánál a Győr felé vezető oldalon, az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött. Teljes útzár a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, a torlódás már az M0-as autóúton 1-2 kilométeres hosszúságú. Az M5-ösön is volt baleset Kecskemét térség

0: Csodás Lola Yang és a Messi itt a Sláger FM-en. Nem sokára délután 4 óra lesz, ami annyit jelent, hogy mi Ágival búcsúzunk igazán.
1: Így van, de no. Már meg is érkezett kolléganőnk is.
2: Kis Kata!
1: Akkor a tapsot
0: figyelj,
3: jaj, és
0: ez
3: a vörös szőnyeg, de édesek vagytok, köszönöm szépen.
0: Sötétben világít.
1: Abban a sarokban hát lesz a fodrász és a sminkás, gyere csak be nyugodtan, wellness, fitness, spa.
3: Hát ez mélet, tehát annyira cukék vagytok, hogy ez valami hihetetlen, köszönöm szépen.
0: Én is megigazítom.
3: Kávé teszi habbal? Erre nem is számítottam, és itt nekem dolgoznom kell.
0: Hát kicsit, figyelj, én is megigazítottam a sminket, hogy a rádió nézők jól lássanak.
3: Igen, jól is áll neked.
1: Jól lássanak, nem tudom, farkasnál, hogy jól halljon.
0: Jól. Jelenek, hogy finomabb legyen a nagymama.
1: Finomabb legyen a nagymama. Na, akkor nem sokára számíthatunk tőled is hatalmas pörgésre, hogyha innen mi most megyünk. Holnap viszont ugyanúgy találkozhatnak velünk a hallgatók ebben a sávban. Kata, te pedig mire készülsz 4 óra után?
3: Nagy, ha már smink, hát sminkelek a Pitbull koncertre, az ma lesz, ugye? És több Sláger FM hallgató is ott lesz a koncerten. És még mennyi koncert van előttünk, úgyhogy a koncertélmények nyara fix nem folytatódik.
0: Így igaz. Arrivederci, Kata, neked jó munkát.
1: Sziasztok.
3: Sziasztok.

0: változásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
0: Különleges élményt keresel a Balaton közelében? Látogass el Veszprémbe, a Kód digitális élményközpontba. Vazarelli, a világhírű festőművész új immerzív kiállítása. Interaktív játékok és lenyűgöző digitális élmények várnak. Részletek kódveszprém.hu. Kód. Éld át. Merülj el benne.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: David Frey, Valeri Szokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi kvártett. Mendelssohn Kamara Zenekar. Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig. Auerfestival.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi önkormányzat. Veszprém is főszerepet kap a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb támogatásért pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi önkormányzat a rászoruló családoknak. A kérelmeket a veszprémi jogosult családok augusztus 1-e és szeptember 30-a között nyújthatják be. Az igénylés feltétele, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt veszprémi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen a városban éljen és nappali rendszerű oktatásban vegyen részt. A támogatásra azok jogosultak, akiknél a család egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott határt, egyedülálló szülők esetében magasabb jövedelmi limit érvényes. A támogatás összege egységesen 15 000 forint. Az általános iskolások esetében 16 éves korig, középiskolai vagy szakképzőiskolai tanulmányoknál pedig az első végzettség megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig igényelhető a támogatás. A kérelmeket elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. Testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki a lengyel Vovekslonszkival Siófok. A megállapodásról a két település polgármestere a lengyelországi városban egyeztetett, ahol Siófok küldöttségét a helyi nemzetközi ásványfesztiválra hívták meg. A délnyugat-lengyelországi alsó-sziléziai vajdaságban található Vovekslonszki és Siófok vezetői egyetértettek abban, hogy támogatják a testvérvárosi kapcsolat létrehozását. A szándékot a siófoki képviselőtestület szeptemberi ülésén erősítik meg. A testvérvárosi szerződést várhatóan októberben írják alá a siófoki halfesztivál keretében, amelynek díszvendége a lengyel település delegációja lesz. Elektromos rolleres gyerek ütött el egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platánstrand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a kreszt ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. A Veszprém Bakony Tánc Együttes fellép a Forma 1 Magyar Nagydíj rajtceremóniáján. Az együttes a MotoGP után újabb nemzetközi sporteseményre kapott meghívást, ezúttal több millió néző előtt mutathatják be a magyar néptáncokra épülő koreográfiájukat. A produkcióban a magyar tájegységek táncai jelennek meg, Szatmár, a Bakony és Somogy hagyományait is bemutatva. Kádár Ignác művészeti vezető szerint óriási megtiszteltetés, hogy a korábbi években főként profitársulatokat felkérő eseményen most a veszprémi együttes szerepelhet. A látványos műsorra 20 pár táncossal készülnek, a Veszprém Bakony Tánc Együttes és a Pattantyú Tánc Együttes tagjaival közösen. A koreográfia Ferenczi György és az első pesti rackák zenéjére készül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egy kicsit szeles, de nagyon kellemes most kint az idő. 26 fokot mutat mindössze a Sláger FM hőmérője, szóval kimondottan friss odakint az időjárás. Az éjszakai órákban szemerkélő esőre lehet számítani, de nagyobb csapadék az éjjeli órákban sem várható sehol. Hajnalban viszont 17-18 fok lesz mindössze, és picit felhősen indul majd a szerdánk, de aztán kiderül az ég, délután azonban beborul, és akkor már akár nagyobb mennyiségű eső is érkezhet. Holnap egyébként napközben 27-28 fok lehet a legmelegebb órákban. estét nézünk az utakon. Erősödik a főváros forgalma, úgyhogy lehet torlódásra számítani a frekventált útszakaszokon, és városon kívül is erősödik a forgalom. Az M0-ás autóút végcsomópontjánál a Győr felé vezető oldalon, az egyes főúti körforgalom előtt, ráadásul több jármű ütközött össze. Teljes útzárat vezettek be a műszaki mentés idejére. A torlódás az M0-áson 1-2 kilométer hosszú. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Köszöntöm a hallgatókat! A szegedi vonalon hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a délutáni órákban, mert vecsés és üllő között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Az S50-es vonatok csak Köki és Vecsés között járnak, az E50-es vonatok többlet megállással közlekednek. A H6-os hév augusztus 10-éig csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégió helyett Vámosgyörg és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra-Füredre, illetve Mátra-Házára induló buszokhoz. Részletekről bővebben a mavcsoport.hu/100 weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, és továbbra is érdemes résen lenni, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér. Az óránk pedig indul már is Billie Eilish dalával, jön a Birds of a Feather. Én Kis Kata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és laza hazautas!
4: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Bérjel is Dara szólt, ez volt a Birds of a Feather itt a Sláger FM-en, és ki az, aki szeretne szigetre menni? Ki az, aki megnézné Somber koncertjét? Az most ragadjon telefont, mert a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en már is érkezik Somber Undressed című dala, a számunk pedig 06 30 30 30 95 8, neki lesz a harmadik.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne szól a sláger délután, és néhány perccel ezelőtt Somber énekelt nekünk. Hamarosan kiderül, hogy ki az, aki tuti, hogy ott lesz a koncertjén. Előtte azonban ellátogatunk már is a Városligeti nagy játszótérre, amely az ország egyik legkorszerűbb játszótere, és közel 50 nem mindennapi játékelemmel várja a gyerekeket. Központi része egy háromszintes hőlégballont formázó mászóka, amelyet hát nyilván Szinyei Merse Pál festménye inspirált, a többféle korcsoportot megcélzó gyerekbirodalomban csúszdarendszerek, tízféle hinta, kötélpályák, forgójátékok, trambulinok és homokozók is helyet kaptak, úgyhogy érdemes ide ellátogatni a gyerkőcökkel, akár ma délután. Jó bulizást! Itt a Sláger FM-en pedig zenére bulizunk tovább, érkezik már is a Fine Young Cannibals és a Good Thing.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és már is kiderül, hogy ki az, aki ott lehet majd Szombár koncertjén, ki volt a harmadik telefonáló. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hadd kérdezzed meg a keresztneved.
1: Mónika vagyok.
0: Mónika, hát te vagy a harmadik telefonáló, úgyhogy ehhez már gratulálok neked. Készen állsz egy jó kis játékra a Szombár koncert belépőkért?
1: Hát készen állok, de izgulok.
0: Ne izgulj, ígérem, nem lesznek nehezek a kérdések, jó? Az első kérdés, hogy honnan hívsz bennünket?
1: Budapest.
0: Szombár rajongó vagy a Szigetre szeretnél eljutni, és ott jó kis koncerteket nézni Szombárt is többek közt?
1: A nagyfiam, meg a kisebbik most lesz jövő hónapban 18, és őket szeretném meglepni.
0: De jó! Ugye azon a napon lép fel Szombár a Szigeten, amelyik napon Zara Larsson is énekel, ami nekem ő nagyon nagy kedvencem, úgyhogy őt biztos, hogy megnézném. Meg az Underworld is azon a napon koncertezik majd. Fú, nagyon jó lesz az a nap. No de, akkor nézzünk Szombár kérdéseket, illetve egyet. Tudod-e, hogy melyik városban nevelkedett a fiatalember? Egyébként szemtelenül fiatal. Adjak-e három segítséget?
1: Légy szíves.
0: Oké, Chicago, New York, vagy... Oké. Száz halombette lett volna a harmadik, de így van, egy New York-i srácról van szó, ő érkezik majd hamarosan koncertezni a Szigetre. A másik kérdésem pedig Sláger FM-mel kapcsolatos, ez sem lesz nehéz. Ki a műsorvezető társa Somogyi Zoli kollégánknak?
1: Bordán Petra.
0: Így van! Mónika, nagy Sláger FM hallgató vagy?
1: Igen, éjjel nappal.
0: Akkor ez a kérdés, ez egyáltalán nem volt neked nehéz. Gratulálok! Tiéd a páros belépője egy augusztus 11-ére Szombár koncertjére a Szigetre! Hát érezd magad nagyon jól. Egyébként, hogyha a magyar vonalra is kíváncsi vagy, azt azért elárulom, hogy aznap még a Tankcsapda és a Kispál és a Borz is koncertezik majd a Szigeten. Úgyhogy...
1: Tankcsapda az jó.
0: Hát én akkor jó szórakozást kívánunk a srácoknak, és köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, de jó.
0: Na hát Móni már biztosan ott lesz a Sziget Fesztivál keddi napján, de ahol többek közt Szombár nagyszínpados koncertjét is megnézheti, vagy éppen Zara Larsson, a Tankcsapda és a Kispál és a Borz koncertjét. Tartsanak velünk a folytatásban is, mert a koncertélmények nyara is folytatódik, és akár a Szigetre is megnyerhetik a belépőjüket, vagy akár Szél, akár Lenny Kravitz koncertjére, úgyhogy megéri résen lenni. Most pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, utána pedig Shakira és Burna Boy, VB himnusza szól majd a Die Die.
2: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom. Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
3: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja le szállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény.

0: elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
1: A reklám után.
4: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 27 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője is. Vannak ugyan fölöttünk felhők, de ezek egyelőre nem tartogatnak esőt, az éjszakai órákban azonban eshet. Holnap pedig napközben hol beborul, hol kiderül, hol elered az eső, hol kisüt a nap és felszárad, szóval változékony lesz az időjárásunk, és a légmozgás is élénk lesz. Reggel frissítő 17-18 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig mindössze 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok. Szóval holnap sem érjük el a 30 fokot, sőt egész héten nem érjük el a 30 fokot, majd csak vasárnap a jövő hetünk lesz igazán nyárias. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a budai alsórakparton, a Margit híd közelében, a Csalogány utca vonalában, úgyhogy itt jelentős torlódás alakult ki, nem is lehet ezen az útszakaszon közlekedni. És erősödik a forgalom a fővárosban, úgyhogy a pesti alsórakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból torlódik már a forgalom. A Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál egyaránt torlódás tapasztalható. Figyeljenek arra, hogy egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert javítják a gázvezetéket. Ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületben a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca közt filmforgatás miatt, és lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostéri felé járó előtt, mert itt a csatornát építik át. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Kylie Minogue dala, Can Get You Out of My Head, és 7 perccel járunk 5 óra előtt. Rendesen elért bennünket a lehűlés, olyannyira, hogy képzeljék, a Bükkben ismét fagypont alatti hőmérsékletet mértek a hajnali órákban. A Bükk-fennsíkon -3,8°C fok volt a hőmérséklet a kora hajnali órákban. Ez egyébként már a sokadik alkalom idén nyáron, hogy fagyott a Bükkben, de hogy itt nálunk, illetve a Dunántúlon hogy alakul a hőmérséklet, azt hamarosan elárulom önöknek is. Ortutai Dóri is érkezik a friss információkkal, de mindezek előtt Orsitól szól, ha lemegy a nap.

0: ha nemet mondom.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: hivatása Battlefield. Somber. I miss knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjén.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a JUSZ újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSZ-be vásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is, élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Bevezetik az iskolakezdési támogatást. Megjött az utolsó engedély, így megépülhet a Városháza Park az 5. kerületben. Már egyeztetnek az útlevél ellenőrzésről a Budapest-Belgrád gyorsvasúton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A 100.000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű, dobbantó programos vagy műhelyiskolai tanulót nevelő, valamint egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő, illetve árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. A támogatást két részletben fizetik. 50.000 forint kapnak készpénzben augusztus 24-ig, további 50.000 forintot utalványban novemberig. A juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kedden nyomozati cselekményt tartott a Fidesz szervereit biztosító központban, a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a pár teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője, megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. A gyanú szerint az NK a döntéshozó testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról több mint 17 milliárd forintról döntött a szabályok megszegésével. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, az NK korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kollégium volt elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő több vezetőit. Mindannyiukat 30 napra letartóztatták. Visszavonta Lauda Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrségi tanácsos, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjének kinevezését, Pósvai Gábor, helyére Horváth András rendőr dandártábornokot, rendőrségi tanácsos bízta meg a belügyminiszter. Megkapta az utolsó örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park, így megkezdődhet a kiviteli tervek készítése, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. A belváros közepén évtizedekig hivatali parkoló működött, a terület zöld felület hiánya miatt azonban régóta terv volt a közpark kialakítása. A projektet a tervezés, egyeztetés, közbeszerzés és az állami engedélyezés lassította, valamint a főváros korábbi pénzügyi nehézségei. A Szivacsváros koncepció alapján 7730 négyzetméter zöld felület, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat készül, 80 Stockholm módszerrel ültetett fával. A nyitott városháza koncepció részeként a földszinti telek megnyílnak, a vendéglátóegységek kialakítása is szerepel a tervekben. A főpolgármester szerint a Városháza Park a város új főtere lesz. Hamarosan elindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest közötti gyorsvasúton. A Belgrád központi úgynevezett Prokop vasútállomás nemzetközi határátkelőhelyi státuszt kapott, így az utasok útleveleit ott ellenőrzik, írja a Szabad Magyar Szó. A szerb oldalon a Prokopon vizsgálják az okmányokat, a magyar oldalon pedig a vonatok fedélzetén, miután a szerelvény átlépi a határt. A menetrend szerint 8 pár személyvonat közlekedik majd Belgrád és Budapest között, ebből 2 Bécsig közlekedik. A közvetlen járatok utazási ideje mintegy 3 óra lesz szemben a jelenlegi 6 órás úttal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Szerencsére nekünk fagytól nem kell tartani egyelőre idén-nyáron, de azért holnap a kora reggeli órákban igencsak hűvös lesz, mindössze 17-18 fok várható. Picit felhősen indul a napunk, aztán kiderül az ég, majd megint befelhősödik is. A délutáni órákban még szemerkélő esőre is készülnünk kell, illetve holnap is élénk lesz a légmozgás napközben, és mindössze 27-28 fokig emelkedik a hőmérőnkben a higanyszál. Aztán csütörtökön érkezik majd egy hidegfront, ami miatt már szerda délután este még jobban megélénkül majd a szél, és a csütörtöki hidegfront megint csak nem engedi emelkedni a hőmérsékletet. Legközelebb a 30 fokot majd csak vasárnap érjük el. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Megnyitották a budai alsórakpartot a Margit híd közelében, ugye korábban a Csalogány utca vonalában volt egy baleset, ami miatt teljes volt az útzár, de most már ismét járható a budai alsórakpart, viszont erős a forgalom, úgyhogy torlódásra készüljenek, és szintén torlódik a forgalom a pesti alsórakparton, a Lánchíd előtt mindkét irányból, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Figyeljenek arra is, hogy napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van, csatorna karbantartás miatt. A pesti alsó rakpart egy szakaszát pedig ezekben a percekben zárják le, ugye délután 5 és hajnali 5 óra között a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti útszakaszt. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, mert itt csatornát javítanak. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, és útszűkület van a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert itt is átépítik a csatornát. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Igyekszem feldobni a hazautat a legnagyobb slágerekkel. Teddy Swims érkezik már is, aki elrabolta a szívünket. Dolly című dalát hallgatjuk meg. Előtte viszont Tom Grennan indítja az óránkat. A Little Bit of Love-val rajtolunk. Én Kiskata vagyok.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Ez volt a Kool & The Gang dala, a Celebration itt a Sláger FM-en, és csak ugye mindig van mit ünnepelni ezen a hétvégén, például a Forma 1-et ünnepeljük majd, hiszen előttünk a magyar nagydíj verseny hétvégéje, ráadásul nem csak a Hungaroringen, de a főváros több ikonikus helyszínén is találkozhatunk majd a Hungaroringhez és a Formula 1-hez kapcsolódó programokkal, látványos installációkkal és közösségi élményekkel. A programsorozat egyszerre ünnepli a Hungaroring 4 évtizedes történetét és Budapest sokszínű városi hangulatát. A cél, hogy a versenyre érkezők már a pályára vezető út előtt is találkozzanak a magyar nagydíj különleges atmoszférájával a Dunaparton, a Margit-szigeten, a Hősök terén, a Városi hidakon és a Millenáris környékén is feltűnnek majd a száguldó cirkuszhoz köthető élmények. A leglátványosabb talán a 40 éves a Hungaroring szabadtéri fotókiállítás lesz a Millenáris Szélkapu parkjában, amely július 26-ától, tehát vasárnaptól lesz majd látogatható. Esténként pedig a Margit-szigeten is Forma 1-es fények villannak fel. Ezen a héten a Zenélőszökők útnál különleges párafestés idézi meg a Hungaroring történetét, a magyar nagydíj korábbi győzteseit, úgyhogy mindenképpen sétáljanak ki ide az esti órákban is, ámuljanak, és hát ezen a hétvégén, sőt ezen a héten adják át magukat a Forma 1 hangulatának. Itt a Sláger FM-en pedig átadjuk magunkat már is Sabrina Carpenternek, Tears című dalával megyünk tovább.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Éros Ramazott és Tina Turner dala forgott, ez volt a Cosa della Vita is. Már is szétnézünk az utakon, de előtte egy figyelmeztetés az autósoknak, mert hogy jön az év egyik a legnehezebb időszaka, autóban ülve legalábbis, ugyanis kezdődik az őzeknásza, úgyhogy az utakon július második felétől augusztus közepéig fokozott figyelemre van szükség. Ilyenkor mindig jobban figyeljünk, főleg, hogyha elérünk egy vadveszélyt jelző táblát. Figyeljünk az út mentén minden mozgásra, és ne feledjük, hogyha egy állat átfutott előttünk, akkor valószínű követi azt még több. Hogyha pedig megtörtént a baj, akkor mindenképpen értesítsük a rendőrséget, valamint ha lehet a helyi vadásztársaságot is. Na de itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy most hogy alakul a közlekedés, utána pedig Mark Ember dalával megyünk tovább. Jön majd a Closer to Me.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: A Sláger FM műsora.
6: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Miért jobb a Barcelona, mint a Real Madrid?
9: Azért, mert apukám is a Barcelonának szurkol, meg hát amúgy is szerettem jobban a Barcát, a Real Madridot megutálom.
8: De alapból?
9: Alapból utálom, mert hát apukám a Barcelonának szurkol, ezért én is annak szurkolok, a Realnak azt mondom, hogy fúj Real.
5: Végre állok!
6: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
10: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Nézzük, milyen idő vár ránk holnap. Nos, szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar is jöhet, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss 17-18 fokos reggelt követően pedig legfeljebb 27-28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön pedig érkezik majd egy újabb hidegfront, ami miatt többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan akkor is alakulhatnak ki már nagyobb záporok. A szél továbbra is élénk lesz, míg a hőmérséklet visszafog. Aznap 26-27 fokot várhatunk. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi híd Budai híd főjénél Pest felé a külső sávban. Itt lelassult a haladás, és torlódik a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de sokan hajtanak az Erzsébet hídon is Pest irányába. Készüljünk arra is, hogy ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületben a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca közt filmforgatás miatt. A Váci út újpesti szakaszán a külső sávot zárták le befelé a Károly István utcánál egészen este 11-ig, mert javítják a burkolatot, és útszűkület van a 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Barostéri felüljáró előtt, mert átépítik a csatornát. Városon kívül pedig készüljenek arra, hogy az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és 79-es kilométer közt, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv használható. Jó utat!
6: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

tavaly az év botrányát szállították akaratukon kívül. Éppen egy éve volt az a bizonyos csókkamera botrány, amiről a videó hónapokon át uralta a közbeszédet, és hát megmozgatta a mém készítők fantáziáját is. No de itt a Sláger FM mára elbúcsúzik a Sláger délután, indul viszont a kívánság műsor, úgyhogy önökön a sor, kérjék a kedvenc dalaikat 0630 30 30 95 8, előtte azonban jönnek a friss információk, na meg Fatima dala, a ragyog a szívem.

0: nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Csak ki zenék vízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan

0: a Siófok, az élmény új hulláma. Premium Hotel Panorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Idén is herendi porcelánserleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Siófokon is megjelentek a szállodai robotok. A Hotel Azurban több területen tesztelik az új technológiát, amelyet takarításban, a felszolgálásban és a vendégek tájékoztatásában is segíti a dolgozók munkáját. A szálloda szerint az automatizálás egyik oka a turizmust is érintő munkaerőhiány, ugyanakkor a robotok egyelőre nem váltják ki az emberi munkaerőt, inkább kiegészítik azt. A gépek már porszívózzák a közösségi tereket, tisztán tartják a folyosókat és a wellness részleget, valamint egy felszolgáló robot is segíti az étterem munkát a büféasztalos étkezéseknél. A sonline.hu beszámolója szerint a vendégek kedvelik az újdonságot, sokan érdekes élményként tekintenek a robotokra. A szálloda vezetése szerint a jövőben bizonyos feladatokban egyre nagyobb szerepet kaphatnak az ilyen technológiai megoldások. Különleges koncerttel gazdagodik Veszprém augusztus 20-ai ünnepi programsorozata. A Gyárkert színpadán lép fel a Grund, a Vígszínház népszerű fiúzenekara. A koncert Veszprém város Szent István napi ünnepi programsorozatának részeként várja a közönséget, így az államalapítás ünnepén a kulturális élmények mellett egy különleges zenei est is színesíti a városi programokat, írja a Vehír. A koncertre a belépés ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
0: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egyre vastagabb felhők állomásoznak a főváros fölött, úgyhogy lehet számítani a következő órákban szemerkélő esőre. Nagyobb csapadék azonban nem érkezik. A holnapunk 17-18 fokkal indul, kimondottan friss lesz a reggel is, élénk lesz a légmozgás is. Napközben egy picit kiderül majd az ég, de a délutáni órákat megint csak vastag felhők alatt töltjük, és hasznos lehet az esernyő is, de becsapós lehet a felhőréteg, mert tudják, az UV-sugárzás a felhőkön is keresztül tud törni, úgyhogy a bőrükre a felhősebb idő ellenére is vigyázzanak. Jönnek az utak hírei, tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a pesti alsórakparton, a Lánchíd előtt mindkét irányból, a budai alsórakparton pedig a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de az Erzsébet hídon Pest felé szintén sokan hajtanak, és a Széll Kálmán tér környékén is erős a forgalom, úgyhogy kitartás a hazafelé araszolóknak. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál, egészen este 11-ig, mert itt javítják a burkolatot. A Park utcában, a 22. kerületben, a Művelődés utcánál Félpályás az útzár, mert vízvezetéket építenek, illetve lezárták a félútpályát a 22. kerületben szintén a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca közt aszfaltozás miatt, itt a változó irányú áthaladást jelző lámpa segíti, illetve csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani, ugyancsak emiatt a csatornaépítés miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a kívánság műsor. Szia Kata, Aliz vagyok, és egy Valhello számot szeretnék kérni, mindegy melyiket. Oké, Aliz, remélem jó lesz a késő, már én ezt nagyon szeretem, és ezt készítettem be neked. Hajni pedig azt írja, sziasztok, a lányomnak, Kincsőnek küldöm Pharrell Williamstől a Happy.

Az ST Camera Dallas volt, ez volt a Somewhere in My Heart itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és önök a Kívánság műsort hallgatják. 0630303095-8, ez SMS és telefonszámunk, ide várom az üzeneteket. És hogyha szeretik a kalandokat, akkor most figyeljenek, mert van egy nagyon jó kis kaland, amiből senkinek nem lenne szabad kimaradni, ugyanis képzeljék, megjelent a Városi Zöldebb füzet. Ez egy családi foglalkoztató könyv, amely egyébként teljesen ingyenesen beszerezhető, sőt, akár az internetről is letölthető, és amely Budapest zöld értékeit, a környezettudatos törekvéseket, illetve a városban élők közös lehetőségeit mutatja be egy fenntarthatóbb jövő kialakításában. És hát a kiadványban egy puzzle kalandot is találunk, a város 9 pontján rejtettek el egy-egy puzzle elemet. Ezeket kell megtalálni a füzetke segítségével. Szuper kis kaland ez erre a nyárra, úgyhogy ne maradjanak ki belőle. És akkor nézzük, hogy mi az, ami nem maradhat ki a Kívánság műsorból. Sziasztok, Panka vagyok, és Alexának szeretném küldeni Bonnie Tyler-től a Holding Out for a Hero-t, azonnal forog a dal. Tibi pedig azt írja, Hello, Sláger FM, kitartás minden autós társnak, küldöm az úton lévőknek a Pet Shop Boys Go West című számát. Ez is a remek dal választás, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ez a Sláger FM, és benne Alex Warrendala szólt az Ordinary, valaki pedig már is a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szép napot, egy sókás sajtos pizzát szeretnék kérni.
0: Oké, hova küldhetem?
1: Nem tudom, a házamba.
0: Jó, legyen-e rajta ananász?
1: Én odaszoljam, inkább megölöm magam.
0: Na hát akkor egy ananász nélküli pizzát már is szállítok a fiatalembernek, de még valaki itt van a vonalban, talán neki zenei kívánsága lesz. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
2: Hello János, még szeretnék kérni a Szindolópár számot.
0: Oké, jó lesz a Girl Just Wanna Have Fun?
2: Igen, igen.
0: Rendben, kinek küldjük?
2: Szombaton lesz a születésnapom, és ebből az alkalomból szeretném kérni.
0: Hát, bár nem szabad ilyet mondani állítólag, babonások szerint, de én azért csak mondom, Isten éltessen előre is.
2: Köszönöm.
0: Érkezik a dal neked. Szia, szia.
2: Köszi, hello.
0: Előtte azonban itt van Rita üzenete. Kedves Kata, fiamnak, Kristófnak szeretnék dalt küldeni, mert idén nyáron először dolgozik diákmunkásként az Airi Mafiától a Volt egy álmom című számot. Hú, hát ez nagyon dicséretes, a dal pedig már szól is.
3: Volt egy

0: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát ezen a héten sem ússzuk meg hidegfront nélkül, az elmúlt napok hidegfronti hatása pedig még mindig érződik, hiszen igencsak szeles az idő odakint, és nem emelkedik a hőmérséklet 30 fok közelébe, fölé meg aztán pláne nem. Holnapra is 27-28 fokot ígérnek mindössze. A következő hidegfront csütörtökön ér el bennünket, akkor még tovább erősödik a légmozgás, és emiatt még pénteken, szombaton is olyan 26-28 fok közötti maximum hőmérséklet értékekre számíthatunk. Csapadék is érkezik majd csütörtökön, de holnap is előfordulhat napközben szemerkélő eső. Vasárnaptól lódul meg megint a hőmérőnkben a higanyszál, úgyhogy a nyárra vágyóknak addig is kitartás. Hozom már is a segítséget az úton lévőknek. A 4-es számú főúton autózók jóha tudják, hogy Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Pilisjászfalu átkelési szakaszán kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszűkület mellett folynak a munkálatok. A 11-es számú főúton pedig Szentendrén a 18-as és 22-es kilométernél továbbra is burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárás kell számítani, ami a csúcsforgalomban torlódást okozhat. A fővárosban lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál, mert javítják a burkolatot. Vízvezeték javítás miatt zárták le a félútpályát a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, a 14. kerületben a Szugló utcában a Miskolci utcánál, valamint sávlezárásra kell készülni hasonló munkálatok miatt a Zöldlomb utcában és a Pittypang utcánál, a Fehérvári úton pedig a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot zárták le. Felújítás miatt itt is változott a közlekedés rendje. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és önök a kívánság műsort hallgatják. Benne pedig Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres dala forgott. Ez volt a régi nyár, ami ugye egy régi Vénusz dal újra gondolt verziója. Mi pedig alkotunk egy kicsit, hiszen vár bennünket holnap is a Hunyadi tér, a Tiéd itt a tér program sorozattal. Az alkotó téren szabadjára engedhetjük a képzeletünket, és minden alkalommal új anyagokat, izgalmas stílusokat próbálhatunk ki, miközben fejlődik a kézügyességünk, a kreativitásunk és az önkifejezésünk. Szóval holnap is, mint minden szerdán, délután 5-től alkotásra várnak bennünket a Hunyadi térre. A program egyébként ingyenes, akárcsak a hétvégi Hunyadi téri kertmozi, ahol ezen a hétvégén szombaton a Szerelmes Shakespeare című filmet fogják levetíteni. No de, itt a Sláger FM-en nézzük, hogy milyen dalokkal folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, viccának kérem a When the Rain Begins to Fall, és üzenem este hozzon ernyőt. Gabi írta ezt az üzenetet, és ez szerintem nagyon hasznos tanács, mert ahogy elnézem ezeket a felhőket, lehet, hogy tényleg mindjárt elered az eső. Aztán itt van Barbie üzenete is. Hello Kata, Marcinak üzenem, hogy igazán megtaníthatna vitorlázni. És küldöm neki a Black or White-ot Michael Jacksontól. Hú, hát akkor a Jackson Family eluralja a következő perceket. Jön Michael Jackson, utána Jermaine Jackson és Piazza Dora dala. Itt a Sláger FM kívánság műsorában.

Jermaine Jackson és Piazza Dóra dala forgott itt a Sláger FM-en, ez volt a When the Rain Begins to Fall, és mindjárt 7 óra lesz, azonnal érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még Niki kérése is teljesül. Sziasztok, én az új FLM dalt szeretném meghallgatni, mert úgy érzem, az igazán az én dalom. Niki, a ráncok a szemem alatt már is neked forog.

0: Élet műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács. Ruszin Szendi Romulus feljelentést tesz a honvédség eltűnt 500 milliárd forintos beszerzése miatt. Teljes elszámoltatást követel a belügyminiszter a Pátyi hulladék lerakó ügyében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, hogy az inflációs folyamatok a júniusban jelzettnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. Ezek a tényezők együtt a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be az egyik parlamenti felszólalásáról készült Facebook videóban, hogy folyamatban van a honvédelmi minisztérium szerződéseinek vizsgálata. A tárcavezető szerint korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápegységeket, az eszközöket viszont nem találják. Ruszin-Szendi Romulus közölte, hogy emiatt a héten vagy jövő héten feljelentést tesznek az ügyben, és az eljárás során kivizsgálják, hogy ki és hova rendelt ezeket, és hol vannak azok most. Posvai Gábor belügyminiszter helyszíni szemlét tartott a Pátyi és Biatorbágy határában működő hulladéklerakónál, ahol a lakosok régóta panaszkodnak szállóporra, égő rekordtánra és illegálisan vélt anyagokra, írja 24.hu. A szemlén elhangzott, hogy a területen egy céghálózat működik, amelynek engedélyei csak építési törmelék darálására szólnak, feltöltésre azonban nem. A helyiek szerint a beszállított anyagokat folyamatosan betemetik, a por pedig a közeli biatorbágyi házakra és egy középiskolára száll. A tárcavezető teljes jogi és céghálózati feltárást, a jogsértések megszüntetését és a felelősök elszámoltatását nevezte meg következő lépésként, hangsúlyozva a lakókörnyezet és az egészség védelmét. Holnaptól vágányjavítás miatt több villamos útvonala módosul a Fehér úton és a Kőrösi Csomasándor úton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 3-as, a 62-es és a 62 aljelű villamosok helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és Kőbánya alsó között, hétvégén pedig az Őrsvezértere és az Ecseri út között. A 28-as és a 28A villamosok helyett szombaton és vasárnap 28-as pótlóbusz jár majd a Magdolna utca és az Éles sarok között. A 37A és a 28 aljelű villamosok hétvégén nem járnak, a 37-es villamos pedig rövidített útvonalon az új köztemetőig közlekedik majd. Kombinált napi egy segítő közösségi közlekedéssel való eljutást az idei 41. Forma 1-es magyar nagydíjra közölt a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az egyetlen jeggyel a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedés is használható. A Hungaroring az Őrsvezérteréről induló H8-as hívvel, majd Kerepes állomástól közvetlen szurkolói busszal közelíthető meg. A visszaúton a buszok a 3-as kaputól Gödöllő vasútállomásra viszik az utasokat, ahonnan sűrű vonatkapcsolat biztosítja hazautazást. A MÁV emeletes kisz és dupla flört motorvonatokkal növeli a férőhelyeket. Váratlanul törölték Rita Ora budapesti fellépését. A világsztár jövő héten szerdán a Budapest Parkban adta volna első önálló magyarországi koncertjét, ám a szervezők most arról értesítették a jegyvásárlókat, hogy sajnos elmarad a várva várt show. Rita Ora korábban már egy Sziget és egy Campus fesztiválos koncertjét is lemondta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. A következő napokban az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb időre van kilátás, majd a hétvégén már kisebb melegedésre számíthatunk. Szerdán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés is érkezik, napközben helyenként zápor, esetleg zivatar térségünkben is előfordulhat, és élénk lesz a légmozgás. A reggel hűvös lesz, mindössze 17-18 fok térségünkben, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek, és hát ugye folytatódik a hideg levegő beáramlása, ezért a front érzékenyek hidegfrontos tüneteket tapasztalhatnak. Lássuk, mi a helyzet az utakon. A 3-as számú főúton Kistarcsa térségében 3 személyautó ütközött össze, a 18-as kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. A fővárosban pedig az első kerületben egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak, a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Útszűkület okoz lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát, tart a felújítás a 20. kerület Szegeden a Virág Benedek utcában, úgyhogy egyirányosították befelé az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig ezt az útszakaszt, a Kálvária téren pedig a külső sávot zárták le a Diószegi Sámuel utcánál, mert itt is átépítik a csatornát. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, mert szintén csatornát javítanak, és lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok is terelve közlekednek és több megállót kihagynak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Már is folytatódik a kívánság műsor, lássuk, hogy mivel. Vikinek küldöm Michael Bublétól a Haven't Met You Yet című számot, és üzenem, hogy már is hiányzik. Ez The Detti írta, és sziasztok, The Weekendtől tudtok játszani valamit, Laci voltam. Laci, jön a Dancing in the Flames.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és mielőtt tovább mennénk a kívánságokkal, hiszen ez a kívánság műsor, ellátogatunk Szentendrére, ahol vasárnap kezdetét vette a közel 6 héten át tartó Teátrum és Nyár programsorozat. A Szentendrei Teátrum 57. nyári évada. Ezen a héten is várnak itt ránk csodás előadások, például ma és holnap a Reggel és Este című darabot láthatjuk, hétvégén pedig a Gyerkőcöket várják Robin Hood Szentendrén címmel egy zenés bábos vásári játékra. Ugye a történetet mindenki ismeri a Sherwoodi erdő legendás íjászáról, a bátor és furfangos hősről, aki társaival együtt szembeszáll a kabzsi hatalmaskodókkal, hogy segítsen az elesetteken. Az Illeberek Bábszínház vidám zenés interaktív vásári játékában a középkor legkedveltebb hősei elevenednek meg. Bábok, muzsika, sok-sok humor és közös játék várja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, úgyhogy érdemes ezt ellátogatni ezért az előadásért is Szentendrére. A vásári játékot a Vajda Múzeum udvarán nézhetjük majd meg. Itt a Sláger FM-en pedig teljesülnek a kívánságok. Szia Kata, totál káosz most az életem. Kérném az új TNT dalt, ugye ittal szól a címe. Azt hiszem, attól egy kicsit jobban érezném magam. Zsuzsó írta nekünk ezt az üzenetet. Zsuzsó, remélem, hogy tényleg segít neked ez a dal. Azonnal forgatom, és Évi is írt nekünk. Szia Kata, bármilyen Kowalski dalnak örülnék, rád bízom. Persze küldöm az anyósomnak, aki vigyáz a fiamra. Évi, akkor most remélem, te is ki tudsz egy kicsit kapcsolódni. Az anyósodnak pedig már is forog a viharban szivárvány.

0: Nagyon jól sikerült ez a vadiói TNT dal, ez volt az Ugye itt alszol, itt a Sláger FM-en. Önök ne szenderedjenek el, még ezt az órát meg kell töltenünk jobbnál jobb dalokkal. 0630 30 30 95 8 a számunk. Ezt a számot tárcsázta Eugén is, aki a Huntrix Golden című számát szeretné küldeni. Kinek is, Eugén?
1: Patriknak a páromnak szeretném küldeni, most jelenleg most kicsit távol van tőlem, és neki szeretném ezzel erőt küldeni tulajdonképpen, hogy kitartást, és nem sokára újra velem lesz.
0: Oké, akkor már is Patriknak érkezik a dal, Judit pedig azt írja, sziasztok, barátnőmnek Anna Marinak üzenem, hogy most egy új korszak kezdődik a számára, fogadja legalább olyan vidáman, mint amilyen vidámak Bruno Mars dalai, és küldöm neki az I Just Might-ot. Hát ez tényleg nagyon vidám dal, egy új korszak kezdetének tökéletes zenei aláfestője már is érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunkat. Amilyen borongós volt néhány perccel ezelőtt, még az ég olyan gyönyörűen kisütött a nap, bár már lemenőben van a nap, és csökkent is egy kicsit az ereje, csak 24 fok van odakint. Holnap 17-18 fokra ébredünk, és sok napsütést kapunk, bár jönnek majd gomoly felhők is fölénk, amikből elszórtan esőre is lehet számítani. Délutára 26-27 fokot ígérnek mindössze. Akinek hiányzik a nyár, annak pedig vasárnapig kell várnia, akkor tér vissza a hőmérőnk higanyszála 30 fok fölé. Túljutottunk a mai délutáni csúcson, városon kívül is, belül is, mindenhol szinte jól lehet haladni. A hármas számú főút kivétele ez alól, a Kistarcsa térségében ugyanis három személyautó ütközött össze, a 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom, de információink szerint itt sincs most nagy torlódás. A fővárosban lezárták a félútpályát, a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca közt aszfaltozás miatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál egészen éjjel 11-ig burkolatjavítás miatt, és tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt annyi a változás, hogy mától lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Rottenbiller utcában, a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt, és szintén átépítik a csatornát a Krisztina körúton a Csaba utcánál, ezért itt mindkét irányban sávlezárásra és sáverhúzásra számítsanak. A Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani szintén csatorna átépítés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Bombondala szólt, ez volt a Sorry Csúgy, és ezzel a dallal is emlékeztünk Szolnoki Petire. De folytatódik már is a kívánság műsor. Várom még az üzeneteket, bár nem sok időnk maradt, hiszen 3 perccel járunk 3:48 előtt, úgyhogy az utolsó kívánságokon a sor lassan. Én pedig még egy programot is szeretnék önöknek ajánlani, hiszen a Lőrinci nagykönyvtárban egész nyáron tart az Öko Kalandorok nyári újrahasznosító műhely, ahol szerdánként várnak a gyerkőcökre mindenféle kézműves programokkal. Ezen a héten kupak, kígyót és egérfogót lehet készíteni. Természetesen, mivel újrahasznosító műhelyről van szó, olyan anyagokból, amiket kidobásra ítélnénk. Nagyon klassz kis program ez is, úgyhogy szerdánként ezért érdemes ellátogatni a Lőrinci nagykönyvtárba. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Robi hívott bennünket nemrég, hogy Dunaharasztiról a Lila közértből szeretne dalt küldeni. Valami jó kis számot a 80-as, 90-es évekből, és hát most igazán kapóra jön Móni üzenete, aki azt írja, hogy a családomnak küldeném a Labus Sweet Dreams című dalát, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, és köszönöm, hogy mindig velem vannak. Ez egy gyönyörű üzenet, úgyhogy már is forog a Labustól a Sweet Dreams.

Feled a Flow dalaszolt, ez volt a Maradok távol itt a Sláger FM-ben, és bár lassan véget ér a kívánság műsor, én nem maradok távol, hanem maradok önökkel egészen 10 óráig, és még a hírek előtt egy utolsó kívánságot beleszuszakolok ebbe az órába. Ez Ágitól érkezett, és így szól: Napimádó Lucának kérem a Valmar éget a nap című dalát. A kívánság műsor végére ennél jobb dalt nem is választhattunk volna. Hey,

0: utazásokhoz. És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár. Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors első

0: Egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi önkormányzat. Veszprém is főszerepet kap a Forma 1-es magyar nagydíjon. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Újabb támogatásért pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. Beiskolázási támogatást biztosít a Veszprémi önkormányzat a rászoruló családoknak. A kérelmeket a veszprémi jogosult családok augusztus 1-e és szeptember 30-a között nyújthatják be. Az igénylés feltétele, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt veszprémi bejelentett lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen a városban éljen és nappali rendszerű oktatásban vegyen részt. A támogatásra azok jogosultak, akiknél a család egyfőre jutó havi jövedelme nem haladja meg a meghatározott határt, egyedülálló szülők esetében magasabb jövedelmi limit érvényes. A támogatás összege egységesen 15 000 forint. Az általános iskolások esetében 16 éves korig, középiskolai vagy szakképzőiskolai tanulmányoknál pedig az első végzettség megszerzéséig, de legfeljebb 20 éves korig igényelhető a támogatás. A kérelmeket elektronikusan, postai úton vagy személyesen a Veszprémi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. Testvérvárosi kapcsolatot alakíthat ki a lengyel Vovekslonszkival Siófok. A megállapodásról a két település polgármestere a lengyelországi városban egyeztetett, ahol Siófok küldöttségét a helyi nemzetközi ásványfesztiválra hívták meg. A délnyugat-lengyelországi alsó-sziléziai vajdaságban található Vovekslonszki és Siófok vezetői egyetértettek abban, hogy támogatják a testvérvárosi kapcsolat létrehozását. A szándékot a siófoki képviselőtestület szeptemberi ülésén erősítik meg. A testvérvárosi szerződést várhatóan októberben írják alá a siófoki halfesztivál keretében, amelynek díszvendége a lengyel település delegációja lesz. Elektromos rolleres gyerek ütött el egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platánstrand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a kreszt ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. A Veszprém Bakony Tánc Együttes fellép a Forma 1 magyar nagydíj rajtceremóniáján. Az együttes a MotoGP után újabb nemzetközi sporteseményre kapott meghívást, ezúttal több millió néző előtt mutathatják be a magyar néptáncokra épülő koreográfiájukat. A produkcióban a magyar tájegységek táncai jelennek meg, Szatmár, a Bakony és Somogy hagyományait is bemutatva. Kádár Ignác művészeti vezető szerint óriási megtiszteltetés, hogy a korábbi években főként profitársulatokat felkérő eseményen most a veszprémi együttes szerepelhet. A látványos műsorra 20 pár táncossal készülnek, a Veszprém Bakony Tánc Együttes és a Pattantyú Tánc Együttes tagjaival közösen. A koreográfia Ferenci György és az első pesti rackák zenéjére készül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Jó lazítást kívánok önöknek így kedd este már, hogyha lazíthatnak, hát ebben mi igyekszünk önöknek segíteni, de persze akkor is segítünk, hogyha éppen munkával töltik az idejüket. Én Kiskata vagyok, és a Star Wars rajongók azt hiszem, hogy örülni fognak a hírnek. Ugye mindenkinek megvan az a nagy jelenet a Csillagok háborújáról, amikor Darth Vader és Luke Skywalker összecsap egymással, az apa-fia ütközetben pedig Luke Skywalker elveszíti a fél kezét és kék színű lézerkardját. Na hát képzeljék, ez a filmes kellék megvan. Olyannyira megvan, hogy egy aukciós ház már el is adta, mégpedig rekordösszegért. Az elveszett kezet és a fénykardot majdnem 4 millió dollárért. Átszámítva 1 milliárd 189 millió forintért adták el a legmagasabb összeget kínálónak. Ezzel pedig a fénykard rekordot döntött, és ez lett a legdrágább Star Wars kellék, amit valaha is eladtak. Maga a lézerkard egyébként eredetileg egy fényképezőgéphez csatlakoztató vakú fém fogantyújának átalakításából született, azaz eredetileg is volt köze a fényhez, igaz, nem olyan formában, mint a Star Wars világában, a kezet pedig a Luke Skywalker-t alakító Mark Hamill kezéről mintázták. Na hát, hogyha legközelebb újra nézik majd ezt az epizódot, gondoljanak arra, hogy valakinek az otthonában nem egy herendi porcelán vagy egy zsolnai váza, hanem ez a fénykard és a kéz a legfőbb díszítő eleme. Itt a Sláger FM-en pedig kidíszítjük az esténket egy kis gyémánttal, a Kim Novák dala forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, akihez Denk Viktória és Katona Klaudia érkezik majd vendégségbe. Augusztusban a Városmajori Szabadtéri Színpadon rendezik majd meg a Borban a Vigasság című operett gálát. Erről fognak majd beszélgetni, mi pedig belefülelünk egy kicsit a diskurzusba.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
2: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták. Ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
3: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztárvendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor, meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
2: Ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés megvan hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az, mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
3: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó
1: négy. Egy hónap biztos
3: van. Hát egy hónap, okay. Azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
3: Most már lassan 10 éve.
1: Na igen, valahogy így satszoltam volna én is, csak nem így megkérdezem. Klaudia, ehhez képest te vagy az új?
2: Én vagyok az új üdvöske.
3: Az új lány a csapatban.
2: Az új lány. Hát szerintem én egy 1,5 éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
3: tulajdonképpen erre a gálára
2: igen,
3: csatlakoztál hozzánk.
1: Tehát már az új évire?
2: Igen. Aha, a borgálára. Először mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos, de hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól, tehát hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
3: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
3: Igen,
1: de a legkét, hogy a fő primadonna az ugye te vagy.
3: Hát igen, azt mondják.
1: Így mondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Klaudia, azért mertem ezt így használni, de itt ti csináltok ebből hiúsági kérdést?
3: Egyáltalán nem.
2: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
3: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
3: Hát van, persze.
2: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az. Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
3: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen. Persze van előadásunk is, ami szintén együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik, nagyon-nagyon szeretünk
1: és
3: vele.
1: És mindig lehet tőle újat tanulni?
3: Természetesen, tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
1: Egymástól is tanultak?
2: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
3: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fame musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert tényleg? Nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
2: Igen, a balett.
1: És volt kedved?
2: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
0: A teljes interjút is érdemes végighallgatni 10 óra után a Slágerkultban. Esmiller András számít majd önökre. Most pedig megyünk tovább Gudics Máté vadonatúj dalával. Jön az Égetem.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne négy oldala szólt, ez volt az IIO, pontosan 3:49 van, és ugye napról napra érkeznek hírek arról, hogy egyre alacsonyabb a vízállás gyakorlatilag szerte az országban. A legutóbbi hír például az, hogy a Tisza is negatív rekordot döntött Szolnoknál, újra előbukkant a törökkori híd maradványa, de a Velencei tóban is rekord alacsony a vízállás. Ezzel a témával pedig Forden Petra és Somogyi Zoli is foglalkozott még a múlt héten.
1: Mindenhol harsogják a sajtóorgánumok, hogy a Velencei tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. Én azért fogalmazik ezzel óvatos, hogy történelmi, mert ugye tudjuk, hogy volt már a múltban, hogy kiszáradt, akár 2 évre, és aztán újra megtelt vízzel. De közben meg arról is hallani, hogy állítólag nem maga a vízhiánya probléma, az igazából csak egy tünet. A vízhiányon a tó körül zajló élet átgondolásával, illetve átstruktúrálásával lehetne változtatni, vagy lehet, hogy nem is kell változtatni a vízhiánya, már ez is felvetődött. Egyre érdekesebb ez az egész kérdéskör. Itt ül tehát velünk a stúdióban dr. Borovica Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Megmenthető-e a Velencei tó, illetve meg kell-e menteni vajon?
3: Nagyon jó volt a felvezetés, és valóban ezeket a kérdéseket mind mérlegelni kell. Abban biztos vagyok, hogy a tónak a természetes működéséhez jobban kell alkalmazkodni hosszú távon. Amit megmentés alatt értünk, én azt gondolom, hogy a jelenleg kialakult turisztikai ágazatot nem lehet magára hagyni, és akár a halállomány egy részével foglalkozni kell. Ezek rövid távú dolgok, de ezeket nem tekintem akár a vízpótlást és hosszú távú stratégiának. Hosszú távon az alkalmazkodásban kell gondolkozni.
1: Mert hogy, akkor most térjünk vissza ahhoz, amit most már szerencsére sokfelé megírtak, hogy volt már többször a történelem folyamán, hogy teljesen kiszáradt. Általában még katonák is ugye a legenda szerint gyakorlatoztak a tómederben, mert hogy 2 évig egyáltalán nem volt benne víz, vagy maximum ilyen kis pocsolyák. És most óhatatlanul eszembe jut, amit a kitűnő geológus Juhász Árpi bácsi mondott egyszer, amikor már évekkel ezelőtt ugyanez volt a téma, hogy mi van éppen a Velencei tóval, 3 vagy 4 éve, amikor volt az a nagy asszály, akkor vele beszélgettünk, és nem szeretném elbagatelizálni azt, amit mondott, de amikor megkérdeztem tőle, hogy egyáltalán a természetnek, a környezetnek, a bolygónak káros-e, hogyha eltűnik a Velencei tó, akkor azt mondta, és ne értsük félre, amit mondott, hogy nem, ez nekünk embereknek egy ilyen szívfájdalom, mert ott víznek kell lenni, mert oda be akarok menni fürdőzni. De azt mondta, hogy lényegében a környezet működése szempontja tök mindegy, hogy ott most van víz vagy nincs, mert azt mondta, hogy mindig is így működött, hogy itt-ott megjelentek, nyilván évezredek alatt, vagy évmilliók alatt, hogy itt kialakult egy tó, ott meg megszűnt. De hogy ez valóban így van, tehát hogy tudomásul kéne vennünk, hogy ráadásul ugye egy nagyon sekély vízű tóról beszélünk, tehát az a csoda, hogy nem párolgott el előbb.
3: Így van, ennek a tónak, ezen a klímán, ami itt van a Kárpát-medencében, természetes tulajdonsága, hogy ingadozik a vízjárása. Aha. Ez abból is adódik, hogy ez aránylag egy kicsi tó, tudjuk Magyarországon nagynak számít, de azért kicsi, és sekély, mindig sekély volt. Ez természetes lenne, hogy néha nagyon kicsi a vízszintje, vagy eltűnik. Kétségkívül látható, hogy most olyan halmozott csapadékhiány van évek óta, ami talán azért korábban ennyire nem volt jellemző. Tehát összetett azért ez a probléma. Az élővilág mindig alkalmazkodna, vagy alkalmazkodni fog. Lehet, hogy nem olyan élővilág lenne, vagy lesz benne, mint amit megszoktunk, de leginkább ez valóban a használat az emberi tevékenység szempontjából végig gondolandó.
2: De akkor vajon miért nem készítették fel erre azokat az embereket, akik mondjuk ott például erre alapozták a jövőjüket, vagy az életüket?
3: Nagyon sok vizeket érintő beavatkozást csapadékosabb időszakokban tettünk meg, és azt az állapotot tartottuk hosszú távon fenntarthatónak és természetesnek.
2: Milyen?
3: Sőt, meg is szoktuk, hogy ebben a tóban mindig és magas állandó vízszint van. Ez egy darabig tartható volt, ez darabig kompenzálhatóak voltak a kisebb különbségek, most látható, hogy ezt már a természet nem tudja kiszolgálni, ezt a általunk ilyen nagyon szűk tartományban elképzelt igényt.
1: De akkor már ez is egy emberi beavatkozás eredménye volt, hogy jellemzően mindig volt benne víz, amióta, hát mondjuk így emlékszünk az elmúlt néhány évtizedben, és jártunk oda mondjuk fürdőzni.
3: Kétségkívül a jelenlegi helyzethez nem csak az tartozik hozzá, hogy mik a természetes tulajdonságainak a tónak, hanem hogy hogyan alakítottuk át. Átalakítottuk a vízszintét, szabályoztuk, tehát azt sem engedtük meg, ha túl sok víz legyen, megpróbáltuk pótolni. Az éven belüli kisebb szélsőségeket nagyon jól lehetett kompenzálni. Aztán szabályoztuk a partját, szabályoztuk a medrét, aztán körbeépítettük. Tehát azt alakítottunk át, amit csak lehetséges volt.
1: Mindent, igen.
2: És akkor nyilván annak ez a vége. De vajon ez a vége, vagy most azok a próbálkozások, amivel próbálják esetleg megmenteni, annak lesz esélye, vagy hathatós megoldás lehet ez?
3: Biztos, hogy a jelenlegi helyzetben foglalkozni kell valamilyen rövidtávú intézkedésekkel. Ha olyan történik, akkor a halállomány mentésével. Ha olyan történik, akkor a vízpótlás különböző alternatíváival. De egyik sem egyértelműen csak jó lehet. Itt mindig föl kell tenni a kérdés, hogy és mi a helyzet a vízminőséggel? Ha Dunavízből pótoljuk, az milyen hatással jár? Ha tisztított szennyvízből pótoljuk, az milyen hatással jár? Itt mindig komoly hatástalományoknak kell megelőzni, nem csak a mennyiség a fontos.
1: Egyetemről érkezel, az egyetemekkel szeretnek kutató munkát végezni. Ti jutottatok már valamire? Tehát tudtok például egy javaslatot letenni az asztalra az illetékeseknél, hogy szerintünk ezt vagy azt lenne célszerű megpróbálni?
3: Azt gondolom, hogy a tavainkkal szerencsére nagyon sok kutató foglalkozik, főleg természetesen a Balatonnal számos szakember foglalkozik. A Velencei tónak a kérdését én a saját szakterületemből adódóan mindig használati szempontból közelítettem meg, és azt gondolom, hogy vannak olyan használati alternatívák, amik rugalmasabban tudják kezelni, hogyha néha kevés víz van, néha pedig több. Valószínű, hogy ez a nagyon erősen fürdőzés, horgászat-centrikus dolog, ez kevésbé rugalmas az éghajlatváltozás helyzetében.
1: Na, akkor hogyan kellene használni? Mert ezt most már több egyszer célzol rá, hogy ügyesen kéne használni a Velencei tavat, de fedjük fel, hogy ez mit jelent.
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan használatok, amiknél kis víznél is működnek. Aha. Például az ökoturizmus, a természet megfigyelésére épülő nagyon népszerű tevékenységek, vagy lehet látni, hogy most is azért a helyi turizmus jelentős részben a kerékpárosokra alapszik. Biztos, hogy ezek erősíthetőek, és egyáltalán diverzifikálható az a jelenlegi turisztikai kínálat, amely most inkább a fürdőzésre és ehhez az állandó magas vízszinthez.
2: Tehát igazából nekünk magunknak kell ahhoz alkalmazkodni. Inkább körbe bringázzuk, mint hogy fürödni akarjunk benne, meghorgászni, ha jól értem.
3: Biztos, hogy nem romantizálnám túl a dolgot, tehát nem azt akarom üzenni, hogy na, engedjük el az egészet. Igen. Tehát mindenképpen rövid távon ezzel foglalkozni kell, és segíteni kell azt, hogy egy folyamatos átmenet legyen. De hosszú távon, hogyha nem akarunk állandó csalódást, jelentős költségeket, akkor bizony az alkalmazkodás irányában kell gondolkoznunk.
1: Legyen így. Köszönjük szépen
2: nagyon
1: dr.
2: Borbisza
1: Zsobornak, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docensének, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Múlt héten szerdán egyébként 52 centivel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Eddig a legalacsonyabb 2022. szeptemberében volt, akkor 53 centit mértek, most 1 centivel már alacsonyabb a vízállás ennél. A Sláger reggel holnap is jelentkezik itt a Sláger FM-en. Tartsanak akkor is Bordán Petrával és Somogyi Zolival, most pedig a 4-es Streettel. Tőlük szól a Mesélek a bornak. Mesélek.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Bevezetik az iskolakezdési támogatást. Megjött az utolsó engedély, így megépülhet a Városháza Park az 5. kerületben. Már egyeztetnek az útlevél ellenőrzésről a Budapest-Belgrád gyorsvasúton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű, dobbantó programos vagy műhelyiskolai tanulót nevelő, valamint egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő, illetve árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. A támogatást két részletben fizetik. 50 000 forint kapnak készpénzben augusztus 24-ig, további 50 000 forintot utalványban novemberig. A juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kedden nyomozati cselekményt tartott a Fidesz szervereit biztosító központban, a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a pár teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője, megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más cselekmények miatt indított nyomozást. A gyanú szerint az NKA a döntéshozó testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról több mint 17 milliárd forintról döntött a szabályok megszegésével. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, az NKA korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kollégium volt elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő több vezetőit. Mindannyiukat 30 napra letartóztatták. Visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok, rendőrségi tanácsos, a Pestvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének kinevezését Pósfai Gábor. Helyére Horváth András rendőrdandártábornokot, rendőrségi tanácsos bízta meg a belügyminiszter. Megkapta az utolsó örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park, így megkezdődhet a kiviteli tervek készítése, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. A belváros közepén évtizedekig hivatali parkoló működött, a terület zöld felület hiánya miatt azonban régóta terv volt a közpark kialakítása. A projektet a tervezés, egyeztetés, közbeszerzés és az állami engedélyezés lassította, valamint a főváros korábbi pénzügyi nehézségei. A Szivacsváros koncepció alapján 7730 négyzetméter zöld felület, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat készül, 80 Stockholm módszerrel ültetett fával. A nyitott városháza koncepció részeként a földszinti terek megnyílnak, a vendéglátóegységek kialakítása is szerepel a tervekben. A főpolgármester szerint a Városháza Park a város új főtere lesz. Hamarosan elindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest közötti gyorsvasúton. A Belgrád központi úgynevezett Prokop vasútállomás nemzetközi határátkelőhelyi státuszt kapott, így az utasok útleveleit ott ellenőrzik, írja a Szabad Magyar Szó. A szerb oldalon a Prokopon vizsgálják az okmányokat, a magyar oldalon pedig a vonatok fedélzetén, miután a szerelvény átlépi a határt. A menetrend szerint 8 pár személyvonat közlekedik majd Belgrád és Budapest között, ebből 2 Bécsig közlekedik. A közvetlen járatok utazási ideje mintegy 3 óra lesz szemben a jelenlegi 6 órás úttal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a kompakt diszkó dala forgott, ez volt a Miss Right. Nagyon kellemes rádiózást kívánok Önöknek így 9 óra után is. Én Kiskata vagyok, és remélem, hogy velem tartanak egészen 10-ig, én addig maradok, akkor pedig érkezik majd Esmiller András. És hát ismét az Önök segítségét szeretnénk kérni, ugyanis megint csak elindult a Szólj Bele, hogy mi szóljon zenei kvíz, amikor Önök is elmondhatják, hogy hogyan alakul a zenei ízlésük, mik az aktuális kedvenceik, melyik zenei irányzat tetszik Önöknek mostanság a legjobban. Hogyha kitöltik a zenei kvízt, akkor abban segíthetnek nekünk, hogy az Önök ízlésének jobban megfeleljen a zenei kínálatunk. Ez pedig nem csak nekünk jó, de nyilván Önöknek is. Sőt, ha kitöltik a zenei kvízt, az azért is jó, mert akár nyaralást is bezsebelhetnek, pihenhetnek akár Gárdonyban, akár Mátrafüreden, akár Siófokon. Töltsék hát ki a zenei kvízt akár honlapunkon, akár mobil applikációnkon keresztül. Most pedig a Back to Black dalával repülünk tovább. Szóval te vagy az, akit a legjobban.

Amúgy is szeretem ezt a dalt. Odett és Marsalkó Dávid dala forgott, ez volt a Holnapig. És hát holnapig még folyamatosan hűl a levegő. Hőmérséklete a meteorológiai előrejelzések szerint most egyébként 23 fok van odakint, és kora reggel 17-18 fokban indítjuk majd a napot. Viszont nagyon szép napsütéses időben lesz részünk. Egy-két bárányfelhő, gomoly felhő érkezhet fölénk, sőt a délutáni órákban még akár az eső is eleredhet, és csupán 26-27 fok lesz a legmelegebb órákban, de ezzel együtt hát szerintem legalábbis nagyon kellemes lesz az időjárásunk holnap. Viszont biztos, hogy sokan vannak, akik visszasírják a 30 fok fölötti hőmérsékletet, tehát nekik jó hír, hogy vasárnaptól megint melegedni kezd az idő, addig azonban marad ez a visszafogott felmelegedés, köszönhetően az elmúlt napok hideg frontjainak, illetve hát a hideg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe tovább folytatódik, sőt, csütörtökön egy újabb hideg front is jön, emiatt alakulnak ezek a napok egy picit hűvösebben. Jövő héten majd megint jön az izzasztó kánikula, itt a Sláger FM-en pedig, akkor megyünk is tovább egy napsütést csalogató dallal. Az emberektől szól, a süt a nap. A szomorú...

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Ez volt a Queen Bidala, senki sem menekül itt a Sláger FM-en, és nincs menekvés, hogyha csörög az óra reggel 6-kor, akkor bizony föl kell kelnünk, ki kell kászálódnunk az ágyból, de hát Pordán Petra és Somogyi Zoli minden reggel segít a napindításban, és hát ma azoknak is igyekeztek segíteni, akik nyaralni készülnek, mert ugye általános jelenség, hogy nyaralás után kicsit fáradtabbnak érezzük magunkat, hogy ez miért van így, és mit tehetünk ellene, abban próbált meg Petra és Zoli Fuller Bianca pszichológussal együtt segíteni nekünk.
2: Petra, itt számolgattuk, hogy bő 2 hét múlva, még egy augusztusi vakációzást mi is megejtünk majd, és óhatatlanul eszünkbe jutott az is, hogy van, amikor az ember elmegy ugye szabadságra, vagy pihenés, amikor visszajön, azt érzi, hogy még fáradtabb, mint előtte volt, és lehet, hogy ez nem is jó ötlet feltétlenül elmenni.
1: De
2: hogy mitől van ez a jelenség? Ezt próbálnánk megérteni, úgyhogy Fuller Bianca pszichológus segítségére és útmutatásaira támaszkodnánk. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Szerinted mi lehet a probléma, Bianca? Túlszervezik az emberek, amikor tényleg úgy térnek haza, vagy túl kevés időre mennek, vagy a kettő együtt?
4: Ennél sokkal több oka lehet,
3: hogy
4: az ember

0: témában, nem nyaralás témában.
1: Aha. Ugyanakkor azt is szokták mondani, hogy például a semmittevés vagy a lustálkodás is tud fárasztó lenni.
0: Így van, és ez a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy sokszor pont akkor merülünk ki igazán, amikor megengedjük az idegrendszerünknek azt, hogy egy kicsit kikapcsolódhasson, kicsit lenyugodhasson. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy mondjuk egy húzósabb időszak után az ember lebetegszik.
2: Igen.
0: Ez a nyaralásoknál ugyanígy van, hogy előfordul az, hogy előtte annyira magas stressz szinten vagyunk folyamatosan, hogy a szervezetünk nem engedi meg magának ugye azt, hogy kikapcsoljon, meg pihenjen.
1: Dolgozik az adrenalin.
0: Így van, és amikor elérkezik a nyaralás időszaka, akkor ez az adrenalin szint leesik, ez a pörgés szint leesik, és akkor elindul egy regeneráció, ami sokszor sajnos azzal kezdődik, hogy lebetegszünk, vagy éppen sokkal fáradtabbak vagyunk. És egyébként a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, így akár a fáradtságot tekintve, akár ezt a lebetegedést tekintve, vagy kimerültséget tekintve nyaralás után, az az, hogy ugye alapvetően, amikor nyaralni megyünk, akkor kiessünk a mindennapi rutinból. Uh-huh. Ezt nem véletlenül tesszük, ilyenkor újdonságokat próbálunk felfedezni. Minél több impulzust szeretnénk magunknak, olyat, ami remélhetőleg boldogsággal tölt el minket, viszont a testünk, az idegrendszerünk, az egyébként a rendszerességre vágyik, attól tud kikapcsolni, attól tud megnyugodni, ugye. Rendszeres étkezés, rendszeres alvás, kiszámítható ingerek, és hogyha a nyaralást nézzük, az pont nem ilyen, tehát érthető, hogy akkor a testünk az ezért úgymond, hát befizeti az árat.
2: Mit tehetünk, hogy azért minden a legjobban alakuljon?
1: Ne menjünk nyaralni.
2: De!
3: És akkor...
0: Reméljük, hogy van más megoldás. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy még mielőtt elkezdjük az egész nyaralást, mert hogy egyébként ugye nagyon sokszor tényleg úgy esünk be a nyaralásra, hogy időnk sincsen végig gondolni, vagy lehetőségünk se, hogy egyébként mire van szükségem. Uh-huh. És szerintem ez lenne az elsődleges, hogy amúgy megfigyeljük azt, hogy mi az, ami tényleg jól esne. Lehet, hogy ez az lesz, hogy mondjuk egy hétig csak egy helyben fekszek, és annyit csinálok, hogy lemegyek a partra és pihenek. Még akkor is, ha ez nem hangzik annyira értekesnek, mint amennyire elvárnám a nyaralástól. Aha. Lehetséges, hogy pont az ellenkezőjére van szükségem, fizikai aktivitásra, hogy az agyam kikapcsolhasson. És ezt érdemes végig gondolni, illetve egyáltalán realizálni ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy attól, hogy én most elmegyek egy hétig nyaralni, még nem fognak megszűnni a problémák. Tehát, ha van lehetőségünk, akkor azért próbáljunk olyan lépéseket is tenni, ami esetleg majd csökkenti a visszatéréssel járó stresszt azzal, hogy előre rákészülünk, hogy oké, ez lesz az első napomon, ez lesz a második napomon, ha visszatértem, stb.
1: Igen, meg én kiszoktam maximalizálni ugye az időt, ami rendelkezésemre áll, tehát ilyen simán van, hogy ha hétfőn dolgozni kell, akkor vasárnap az utolsó járattal jövök haza, hogy még ugye kihasználjak minden percet. És akkor van ehhez képest olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát ő, hogyha mit tudom én, vasárnap érkezik haza repülővel, akkor még a hétfői napot kiveszi, hogy ott még kipihenje az utazás feladatot, és csak kedden megy dolgozni. És hát abban, amit mondtál, hogy rá is kell készülni, akkor azt mondanám, hogy ha elmegyünk két hét Szabira, akkor előtte egy hétig szintén nem jönnénk, hogy rákészülünk lelkileg az utazásra, és amikor visszajöttünk a két hétből, utána még egy 2-3 napot ráhúznánk, hogy kipihenjük.
2: Visszazökkenjünk.
1: A repülőút fáradalmait.
2: Igen, sok munkahelyen
1: megengedik. Jó, köszönjük szépen.
2: Nagyon köszi, Bianca.
1: Tanácsokat Fulek Bianca.
0: Én is köszönöm.
2: Te voltál-e már nyaralni idén, vagy most mész?
0: Én már voltam, vagy hosszabban, és még rövidebbeket beszervezek.
2: Helyes, akkor majd jó pihenést még neked.
1: Pihent ki a munkában.
2: Szia,
1: hello.
4: Oh, életem nagy álma, hogy egyszer két teljes hetet szabadságon tudjak tölteni. Na de félre az álmokat, holnap reggel is indítsák a napot Pornán Petrával és Somogyi Zolival, és tegyék próbára magukat a hablat játékunkban is. Most pedig a Republik dalával gördítjük tovább az estét. Jön a Csak a szívemen át.

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már csak mi tudjuk.

Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új vezető kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. Vízcserére van szükség a Siócsatorna siófoki szakaszán. Szombaton több mint 50 fürdőben rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ élére Csendes Olivér kerül, aki nemzetközi turisztikai és innovációs tapasztalataival, valamint korábbi hazai felsővezetői szerepével új irányt hozhat a szervezet működésébe. A kinevezés célja, hogy az ügynökség a következő időszakban még hatékonyabban tudja támogatni a magyar turizmus versenyképességét és megújulását. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban, miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, egyes helyeken akár 5 hétig sem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. heten nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. A vízügy rövid időre és kismértékben megnyitja a siófoki leeresztő zsilipet, hogy vízcserét hajtsanak végre a Siócsatorna városi szakaszán. A Balaton vízszintje 59 cm, ami alig fele a nyári 120 cm-es üzemi szintnek, ezért sokakban aggodalmat keltette a zsilipnyitás híre. Jelezték, hogy ez nem vízleeresztés, célja az elszíneződött kellemetlen szagú víz frissítése a Sió 2 km-es belterületi szakaszán. A vízügy a víztakarékosság jegyében a korábbi hasonló beavatkozásokhoz képest csak a felére csökkentette a felhasznált vízmennyiséget. Javítják az útburkolatot a 8. kerületi Krúdi és Mária utcák kereszteződésében. A munkák július 27-én indulnak és várhatóan egy hónapig tartanak. Józsefváros önkormányzata közölte, garanciális javítást végez a kivitelező, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben. A két ütemben zajló munka miatt időszakosan lezárják a kereszteződés egyik, majd másik oldalát. Több utcából csak korlátozottan lehet behajtani.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger.
1: Kedvezményes belépők és
0: Sláger FM.
1: A
0: A legnagyobb slágerek
1: a Budapest gyógyfürdő és
0: változatosan.

0: és hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács. Ruszin-Szendi Romulus feljelentést tesz a Honvédség eltűnt 500 milliárd forintos beszerzése miatt. Teljes elszámoltatást követel a belügyminiszter a Pátyi hulladék lerakó ügyében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, hogy az inflációs folyamatok a júniusban jelzettnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. Ezek a tényezők együtt a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredmény. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be az egyik parlamenti felszólalásáról készült Facebook videóban, hogy folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium szerződéseinek vizsgálata. A tárcavezető szerint korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápegységeket, az eszközöket viszont nem találják. Ruszin-Szendi Romulus közölte, hogy emiatt a héten vagy jövő héten feljelentést tesznek az ügyben, és az eljárás során kivizsgálják, hogy ki és hova rendelt ezeket, és hol vannak azok most. Posvai Gábor belügyminiszter helyszíni szemlét tartott a Pátyi és Biatorbágy határában működő hulladéklerakónál, ahol a lakosok régóta panaszkodnak szállóporra, égő rekordtánra és illegálisan vélt anyagokra, írja 24.hu. A szemlén elhangzott, hogy a területen egy céghálózat működik, amelynek engedélyei csak építési törmelék darálására szólnak, feltöltésre azonban nem. A helyiek szerint a beszállított anyagokat folyamatosan betemetik, a por pedig a közeli biatorbágyi házakra és egy középiskolára száll. A tárcavezető teljes jogi és céghálózati feltárást, a jogsértések megszüntetését és a felelősök elszámoltatását nevezte meg következő lépésként, hangsúlyozva a lakókörnyezet és az egészség védelmét. Holnaptól vágányjavítás miatt több villamos útvonala módosul a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 3-as, a 62-es és a 62A jelű villamosok helyett pótlóbusz jár az Örsvezértere és Kőbánya alsó között, hétvégén pedig az Örsvezértere és az Ecseri út között. A 28-as és a 28A villamosok helyett szombaton és vasárnap 28-as pótlóbusz jár majd a Magdolna utca és az Éles sarok között. A 37A és a 28A jelű villamosok hétvégén nem járnak, a 37-es villamos pedig rövidített útvonalon az új köztemetőig közlekedik majd. Kombinált napi egy segítő közösségi közlekedéssel való eljutást az idei 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, közölt a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az egyetlen jeggyel a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedés is használható. A Hungaroring az Örsvezérteréről induló H8-as hívvel, majd Kerepes állomástól közvetlen szurkolói busszal közelíthető meg. A visszaúton a buszok a 3-as kaputól Gödöllő vasútállomásra viszik az utasokat, ahonnan sűrű vonatkapcsolat biztosítja hazautazást. A MÁV emeletes KISZ és dupla flört motorvonatokkal növeli a férőhelyeket. Váratlanul törölték Rita Ora budapesti fellépését. A világsztár jövő héten szerdán a Budapest Parkban adta volna első önálló magyarországi koncertjét, ám a szervezők most arról értesítették a jegyvásárlókat, hogy sajnos elmarad a várva várt show. Rita Ora korábban már egy Sziget és egy Campus fesztiválos koncertjét is lemondta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Karbantartás miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőgép forgalom Rákoshegy felett. Forma 1-es programokkal várják a rajongókat. Budapesten is megkapta az utolsó engedélyt a Városháza Park megépítése. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Karbantartási és fejlesztési munkák miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőforgalom Rákoshegy felett. A Budapest Airport július 22-én holnap éjfél után 13:30-tól 17:30-ig, valamint július 26-án este 11-től másnap reggel 6-ig dolgozik a Ferihegyi Reptér 1-es számú futópályáján. Ezekben az időszakokban több repülési művelet érintheti a 17. kerület lakóit. A Forma 1-es Magyar Nagydíjra érkező járatok nagy száma miatt július 26-án reggel 7 és este 8 között parkolási célból szintén szükségessé válhat az 1-es futópálya lezárása. A reptér üzemeltetője közölte, igyekeznek a lezárást elkerülni, vagy a lehető legrövidebbre csökkenteni. És ha már Forma 1 programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljárón pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok Fanzon Extra szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Kiadta a fővárosi kormányhivatal a Városháza Park megépítéséhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helyiségeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jön létre. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. Sztárfellépők, zenés, táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűrt Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyomány, ami sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
1: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. És sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de esni a meteorológusok szerint nem fog. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szélvétel körzetünkben. Délután 26-27 fok körül alakulnak a maximumok, késő estére pedig 18-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Egyelőre magas az UV-sugárzás.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: To sit together on the sofa

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korán sem független részre oszlik. Az első szekcióban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bevezetik az iskolakezdési támogatást. Megjött az utolsó engedély, így megépülhet a Városháza Park az 5. kerületben. Már egyeztetnek az útlevél ellenőrzésről a Budapest-Belgrád gyors vasúton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű, dobbantó programos vagy műhelyiskolai tanulót nevelő, valamint egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő, illetve árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. A támogatást két részletben fizetik. 50 000 forint forintot kapnak készpénzben augusztus 24-ig, további 50 000 forintot utalványban novemberig. A juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kedden nyomozati cselekményt tartott a Fidesz szervereit biztosító központban, a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a pár teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője, megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más cselekmények miatt indított nyomozást. A gyanú szerint az NK a döntéshozó testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról több mint 17 milliárd forintról döntött a szabályok megszegésével. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, az NK korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kollégium volt elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő több vezetőit. Mindannyiukat 30 napra letartóztatták. Visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok, rendőrségi tanácsos, a Pestvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének kinevezését Pósvai Gábor. Helyére Horváth András rendőrdandártábornokot, rendőrségi tanácsos bízta meg a belügyminiszter. Megkapta az utolsó örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park, így megkezdődhet a kiviteli tervek készítése, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. A belváros közepén évtizedekig hivatali parkoló működött, a terület zöld felület hiánya miatt azonban régóta terv volt a közpark kialakítása. A projektet a tervezés, egyeztetés, közbeszerzés és az állami engedélyezés lassította, valamint a főváros korábbi pénzügyi nehézségei. A Szivacsváros koncepció alapján 7730 négyzetméter zöld felület, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat készül, 80 Stockholm módszerrel ültetett fával. A nyitott városháza koncepció részeként a földszinti terek megnyílnak, a vendéglátóegységek kialakítása is szerepel a tervekben. A főpolgármester szerint a Városháza Park a város új főtere lesz. Hamarosan elindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest közötti gyorsvasúton. A Belgrád központi úgynevezett Prokop vasútállomás nemzetközi határátkelőhelyi státuszt kapott, így az utasok útleveleit ott ellenőrzik, írja a Szabad Magyar Szó. A szerb oldalon a Prokopon vizsgálják az okmányokat, a magyar oldalon pedig a vonatok fedélzetén, miután a szerelvény átlépi a határt. A menetrend szerint 8 pár személyvonat közlekedik majd Belgrád és Budapest között, ebből 2 Bécsig közlekedik. A közvetlen járatok utazási ideje mintegy 3 óra lesz szemben a jelenlegi 6 órás úttal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Érek változatosan.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új vezető kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. Vízcserére van szükség a Siócsatorna siófoki szakaszán. Szombaton több mint 50 fürdőben rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ élére Csendes Olivér kerül, aki nemzetközi turisztikai és innovációs tapasztalataival, valamint korábbi hazai felsővezetői szerepével új irányt hozhat a szervezet működésébe. A kinevezés célja, hogy az ügynökség a következő időszakban még hatékonyabban tudja támogatni a magyar turizmus versenyképességét és megújulását. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban, miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, egyes helyeken akár 5 hétig sem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. A vízügy rövid időre és kismértékben megnyitja a siófoki leeresztő zsilipet, hogy vízcserét hajtsanak végre a Siócsatorna városi szakaszán. A Balaton vízszintje 59 cm, ami alig fele a nyári 120 cm-es üzemi szintnek, ezért sokakban aggodalmat keltette a zsilipnyitás híre. Jelezték, hogy ez nem vízleeresztés, célja az elszíneződött kellemetlen szagú víz frissítése a Sió 2 kilométeres belterületi szakaszán. A vízügy a víztakarékosság jegyében a korábbi hasonló beavatkozásokhoz képest csak a felére csökkentette a felhasznált vízmennyiséget. Javítják az útburkolatot a 8. kerületi Krúdi és Mária utcák kereszteződésében. A munkák július 27-én indulnak és várhatóan egy hónapig tartanak. Józsefváros önkormányzata közölte, garanciális javítást végez a kivitelező, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben. A két ütemben zajló munka miatt időszakosan lezárják a kereszteződés egyik, majd másik oldalát. Több utcából csak korlátozottan lehet behajtani. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. A vendégek különleges éjszakai strandélményekre számíthatnak. Több helyszínen sztárfellépők, zenés-táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja őket. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Illikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visz.